0: Zeld el újra.
1: Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

0: Paks kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összeköt. Nagyon szeretem.
0: Box FM.

Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Pax FM. Összekö.

0: XFM összekött.
1: Várj, nézd csak körbe, hogy merre jársz. Most olyan...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal a NASA új generációs űrteleszkópját, a Roman Space Teleszkópot a floridai Cape Canaveral űrközpontból vasárnap értesült az MTI. A Roman Space Teleszkóp a SpaceX Falcon Heavy hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahonnan jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. A hétvégén elkészült a Dunai Fenékküszöb első üteme. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Duna-Szent Benedeki látogatásán augusztus 29-én megtekintette az elkészült védművet. Elmondta, hogy a szakemberek 16 ezer köbméter követ szórtak a vízbe, valamint arra is utalt, hogy amikor elkezdtek építkezni az érintett szakaszon, a Duna vízmélysége mintegy 4 méter volt. A sodrás erősödése miatt már 16-18 méter mély itt a Duna. Tisztelet és megbecsülés azoknak, akik itt dolgoznak, fogalmazott a tárca vezető. A Sárkereszt úri Sárkör színtársulat is részt vett a Tehetségművészeti Korzó elnevezésű rendezvényen tegnap délután Pakson. Iker Józsefné, a Tehetségművészeti Iskola vezetője rádiónknak arról mesélt, hogy honnan eredeztethető a Sárkereszt úri kapcsolata az iskolának.
2: Amikor a művészeti iskolánk elindult 2018-ban, akkor feltérképeztük Dél-Fehérnek a településeit, hogy hol lehetne megfelelő helyen a mi telephelyünk, vagyis telephelyeink. Aztán így jutottunk el Sárkeresztúrra, ahol a helyi óvodában van telephelyünk, fantasztikus, jól érezzük magunkat, nagyon sok kedves tanítványunk van ott, és hát miután jobban megismertük a települést, ezután láttam ezt, amit az előbb beszéltünk is, hogy nagyon-nagyon sok falu örülhetne, hogyha ilyen kulturális élete lehetne, mint ott, ami megvalósul. Ehhez persze kell egy olyan szintű szimbiózis, amit én látok ott az intézmények vezetőinél, illetve a falu lakosságának a közreműködése, egymás felé irányuló szeretete. Szóval olyan csodálatos, hogy ott akar lenni az ember.
1: Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a police.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674-501-100-as vagy a 0620-287-86-83-as telefonszámon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrierkukac.tolna.polisz.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás szeptember első hetében is folytatódik. Ma Pakson, szeptember 2-án Dombováron és Szekszárdon, 3-án Tamásiban és Bonyhádon, 4-én Gyönkön, 5-én Dunaföldváron várják a rendőrség kollégái a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket. Sok segítséget kapott a tejtermeléssel foglalkozó Györkönyi Köhler család, akiknek 1500 takarmány szénabálája égett le egy tűzben júliusban. Köhler Péter, a tehenészet vezetője rádióknak elmondta, volt, aki egy-egy bálát ajánlott fel, volt, aki kaszálót, de minden segítségért egyformán hálásak.
3: Lehet, akkor most meg is köszönném a tűzoltóknak, a katasztrófavédelemnek, meg a nagyon sok segítségét a környékbeli gazdáknak, szomszédoknak, meg hát nagyon sok ember segített tényleg, úgyhogy ez nagyon jó érzés, nagyon sok erőt lehet ebből meríteni. Olyan gazdák, állattartók hoztak nekünk ide bálákat, akiknek valószínűleg őnekik sincsen nagy bőséggel belőle, de egy kocsival vagy két-három bálát valaki elhozta, valaki ez elmentünk, vagy még nem jutottunk el odáig, kaszálókat ajánlottak, valaki a szalmáját nem zúzta le, és összebálázhattuk. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon segítőkészek voltak az emberek a legtöbb.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Két éremmel tér haza a poznani világbajnokságról Juhász István és Koller Kristóf. Az atomerőmű esekét Kenusa szombaton délután Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel együtt megvédte a tavaly Milánóban szerzett világbajnoki címét Kenu 4-es 500 méteren. Azas és fiúk vasárnap délelőtt C2 500 méteren szálltak vízre, ahol végül kiélezett küzdelemben a dobogó harmadik fokára állhattak fel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
0: Paks FM.
4: Összekött.
0: Paks FM. Összekött.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után. Mindezt a külügyminisztérium sajtóosztálya közölte vasárnap az MTI-vel a portál előzetes megkeresésére. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntető eljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök vasárnap. Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. A Tolna vármegyei és Fejér vármegyei kormányhivatalok képviselői a helyszínen tájékozódtak a Paks 2 beruházás előrehaladásáról, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint a dr. Bozsolik Róbert Tolna vármegyei főispán és Budai Attila a Fejér vármegyei kormányhivatal főigazgatója vezette küldöttség számára. Kis László Gábor programigazgató számolt be az aktuális munkafolyamatokról. Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a police.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagy áruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674-501-100-as vagy a 0620-287-86-83-as telefonszámon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrierkukac.tolna.polisz.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás szeptember első hetében is folytatódik. Ma Pakson, szeptember 2-án Dombováron és Szekszárdon, 3-án Tamásiban és Bonyhádon, 4-én Gyönkön, 5-én Dunaföldváron várják a rendőrség kollégái a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket. A Serkereszt úri Sárkör színtársulat is részt vett a Tehetségművészeti Korzó elnevezésű rendezvényen tegnap délután Pakson. Iker Józsefné, a Tehetségművészeti Iskola vezetője rádiónknak arról mesélt, hogy honnan eredeztethető a Sárkereszt úri kapcsolata az iskolának.
2: Amikor a művészeti iskolánk elindult 2018-ban, akkor feltérképeztük Dél-Fejérnek a településeit, hogy hol lehetne megfelelő helyen a mi telephelyünk, vagyis telephelyeink. Aztán így jutottunk el Sárkeresztúrra, ahol a helyi óvodában van telephelyünk, fantasztikus, jól érezzük magunkat, nagyon sok kedves tanítványunk van ott, és hát miután jobban megismertük a települést, ezután láttam ezt, amit az előbb beszéltünk is, hogy nagyon-nagyon sok falu örülhetne, hogyha ilyen kulturális élete lehetne, mint ott, ami megvalósul. Ehhez persze kell egy olyan szintű szimbiózis, amit én látok ott az intézmények vezetőinél, illetve a falu lakosságának a közreműködése, egymás felé irányuló szeretete. Szóval olyan csodálatos, hogy ott akar lenni az ember.
1: Szüreti mulatság lesz Tengelicen szeptember 5-én, adta hírül a Tengelici Hírmondó augusztusi száma. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy aki teheti, egy tálca süteménnyel támogassa a rendezvényt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Pax FM-en.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel reggel 6 óra után jó reggelt kívánok, és nagyon jó készülődést mindenkinek. 2026. augusztus 31-ére, hétfőre ébredtetek, a nyár utolsó napja lesz a mai napon, viszont a legtöbb helyen ma még nem kezdődik a suli, hanem majd csak holnap. De vannak olyan iskolák, ahol egyébként megtartják ma a tanévnyitót, úgyhogy tényleg nagyon jó készülődést kívánok, akár reggelre, akár délutánra készültök a tanévnyitókra. Én Strasser Andi vagyok, ma reggel én hozom az élesztőt, együtt kezdjük meg az év egyébként 36. hetét, hogy a meteorológiai ősz holnaptól mit hoz a számunkra többek között, milyen időjárást, egyébként nyáriasat, ennyit azt hiszem mindannyian tudunk és sejtünk, szóval, hogy milyen időjárást hoz, arról is szó lesz majd ma reggel, de kezdjük a mai időjárás jelentéssel. Füllett meleg, sok napsütésben gazdag nap áll előttünk úgy, hogy egyébként zivatarok miatt az egész ország területére kiadták az első fokú jelzést. Hát meglátjuk, hogy kapunk-e belőle valamit. Nem valószínű egyébként, hogy nagy mennyiségű csapadék hullik majd le, ahol esetleg esik az eső. Jelen pillanatban egyébként az időkép térképe szerint, én ha jól láttam, akkor jelen pillanatban sehol nem esik az eső. És az oldal is úgy fogalmaz, hogy kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyár. A déli, délnyugati szél mérsékelt marad, most így a kora reggeli órákban 21 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, délután a 32 fok körül alakul majd a hőmérséklet, és ha nincs árnyék, akkor az is nagyon füllesztő és meleg tud lenni, még ha nem is 38-40. Egyébként valóban a helyzet az, hogy egész hétre ígérik a 30 fok feletti értékeket, talán holnap csak 28-30, de egyelőre így indul majd a nyár az kis és nagy iskolások számára is. Most már évek óta megszoktuk szerintem, hogy nagyon nyárias öltözékben érdemes a gyerekeknek, illetve a kicsiknek és a nagyoknak a suliba menni, mert bizony nagyon-nagyon meleg általában még a szeptember első pár hete, meglátjuk. Ami a mai napunkat illeti, az időjárás mellett szerintem most már mindenki visszaállt a jól megszokott kerékvágásba, illetve igyekszik visszaállni, hogy holnaptól aztán minden rendben menjen. Talán a nyaraláson is minden túl van, bár én szerintem nagy feltűnően sokaktól hallottam idén nyáron azt, hogy nem megyünk nyaralni, majd ősszel megyünk pihenni valahova, mert hogy a túl nagy melegben nem szeretünk most már utazni. Úgyhogy hát ha valaki esetleg így járt, hogy nyáron tényleg nem nyaralt, de egy picit azért talán szabadságolt, annak még inkább kitartást kívánok, és hát akkor várva várjuk az őszt és azt az időszakot, amikor az őszi üdüléseknek is eljön az időszaka. Ami a ma reggelünket illeti, ma is számos vendégem lesz, és nagyon jó kis beszélgetések várnak ránk. Elutazunk például majd az Amerikai Egyesült Államokba, méghozzá egy nagyon régi kedves barátomnak köszönhetően, Pető Leventének, akivel annak idején együtt nőttünk fel, és együtt bandáztunk a Kurcsatov utcában. Levi nagyon jól gitározott egészen fiatal korában, és 25 évesen úgy döntött, hogy hát akkor ő kimegy Amerikába, hogy rockstar legyen. Eltelt 25 év, és most itthon van, hogy mit történt ez alatt a 25 év alatt, milyen utat járt be, arról fogunk beszélgetni 8 és 9 óra között. Egyébként Levinek rengeteg sztoria született ez alatt a 25 év alatt, rengeteg világsztárt ismert meg, úgyhogy nehéz lesz mindent besűríteni egy órába, de megpróbáljuk a lehetetlent, illetve arról is szó lesz vele, hogy esetleg, ugye most az a terve, hogy mégis hazaköltözik Magyarországra, ami egy nagyon érdekes kérdés szerintem, mert amikor valaki külföldről hazaköltözik Magyarországra, vagy akár Magyarországról gondolkodik, hogy átköltözik egy másik országba, például Spanyolország kapcsán hallom sokaktól ezt, akkor érdekli azt, hogy ott milyenek a viszonyok, az árak, mennyi egy kiló kenyér, vagy egy kiló krumpli mennyibe kerül, milyen a politikai helyzet, milyenek a társadalmi viszonyok. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Levi mit mond majd ezzel kapcsolatban, hogy ő hogyan gondolkodik jelen pillanatban Magyarországról, és egyáltalán érdeklik-e ezek a kérdések. Szóval Pető Levente lesz a vendégem 8 és 9 óra között, előtte 7:30-tól Pálfalvi Viktorral fogok beszélgetni, az Atomerőmű Sport Egyesület Kenusával, fiatal Kenusával, aki az Egyetemisták Világbajnokságáról ezüstéremmel tért haza pár nappal ezelőtt, miközben a felnőtt világbajnokság egyébként pont a hétvégén ért véget, ő ugyan még ott nem szerepel, de az elmúlt években elképesztő teljesítményt nyújtott, többször itt a stúdiónkban már vendégeskedett, most is meghívtuk, nem mellesleg a bajnok naptárunkban is szerepelt, úgyhogy Viktort várom majd ide 7:30 után, hogy kibeszéljük ezt az ezüstérmet, és hát a jövőt természetesen az olimpiával a csúcsán, mert hogy már tavaly azt mondta Viktor, hogy tulajdonképpen nyilván az a célja, hogy a Los Angeles-i olimpiára kijusson, úgyhogy egy kicsit sportolunk 7:30 után, 9 óra után pedig Lenkei István lesz a vendégem, a paksi református lelkész, abból az apropóból, hogy szeptember 12-én fennállásának 450. évfordulóját ünnepli a paksi református egyház község. Nyilván lesz majd ünnepi istentisztelet, lesznek programok ezzel kapcsolatban, erről is beszélgetünk, de szerintem az egyik legérdekesebb kérdés az, hogy hogyan tud egy helyi közösség több mint 400 éven keresztül fennmaradni, úgyhogy

0: Kész. Ez a dal címe a Hiperkarmától. Játszottam pontosan 9 perc múlva reggel 7:30. A kakasok már kukorékolnak. Ide hallom a stúdióban. Nyitva van az ablak, most még érdemes szellőztetni, de várhatóan 8-9 óra után megint nagyon füllett meleg lesz, és érdemes lesz becsukni az ablakokat. Augusztus 31-én azon a napon, amely nagy ünnepélyes, tehát a nagy ünnepélyt hozott annak idején 1896-ban Budapesten. Ma van 130 éve, hogy ünnepélyesen átadták a budapesti nagykörutat, úgyhogy ez egy érdekesség az évforduló naptárból, ami a ma ünneplőket illeti. Erika és Bella neve napja van a mai napon, viszont a ritkább nevek közül ma ünnepel Hanga, Aida, Aldán, Pamina, Rajmund és Amina is, úgyhogy kedves ismerőseiteket, rokonaitokat meg lehet köszönteni, ami pedig a születésnaposokat illeti. Ők együtt ünnepelnek a hírességek közül, például azzal a színésszel, akit nem csak a Micsoda nő című filmből ismerünk, bár általában innen emlegetjük a főszereplőt, a férfi főszereplőt. Richard Gere-ről van szó, aki 1949. augusztus 31-én látta meg a napvilágot Philadelphiában. Golden Globe díjas amerikai színész és filmproducer Richard Gere, aki annak idején az egyetemen filozófiát tanult, de végül is nem fejezte be és színésznek állt. Először színházakban játszott, kevesen tudják róla egyébként, hogy az első jelentősebb színházi szerepe a Grease, vagyis a Pomádé című musicalben volt, méghozzá az eredeti londoni előadásban 1973-ban. Aztán az 1970-es években már szintén elkezdett hollywoodi filmekben szerepelni, köztük az 1977-es Nappalok és éjszakák című thrillerben, valamint a 78-as Mennyei napok című filmben, aztán a 80-as évek elején már igazi sztárrá vált az amerikai Gigolóval és az azt követő Garnizónával. A Higgy neki, hisz Zsaru című filmben kimondottan negatív karaktert alakított, aztán 1990-ben jött a Micsoda nő című vígjáték, és 99-ben egyébként Julia Roberts-el újra együtt játszott az Oltári nő című filmben, ami a magánéletét illeti. Többször is megházasodott, 2 házasságából 3 gyermeke van, és politikai aktivistaként is ismert Richard Gere elsősorban Tibet függetlenségének támogatásáról híres, bár annak idején egyszer, egy ideig ki volt tiltva az Oscar díjgálákról is, miután egyszer díjátadóként arra használta a színpadot, hogy Kína emberjogi politikáját kritizálja nyilvánosan. Richard Gere tehát ma születésnapos, ma 77 éves, Isten éltessen mindenkit, aki vele együtt ünnepel.
1: Élesztő.

0: Egy igazi 80-as évekbeli klasszikus, a Tears for Fears, egyébként 89-ből szól a Showing the Seeds of Love című dal. Hamarosan, illetve mindjárt már is fél hét Gabi jön a hírekkel, aztán visszatérek majd többek között azzal a témával, hogy mit jelent az, hogy elkészült Paksnál a fenékküszöb, a Dunai fenékküszöb első üteme.
1: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal a NASA új generációs űrteleszkópját, a Roman Space Teleszkópot a floridai Cape Canaveral űrközpontból vasárnap értesült az MTI. A Roman Space Teleszkóp a SpaceX Falcon Heavy hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahonnan jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. A hétvégén elkészült a Dunai fenékküszöb első üteme. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Dunaszentbenedeki látogatásán augusztus 29-én megtekintette az elkészült védművet. Elmondta, hogy a szakemberek 16 ezer köbméter követ szórtak a vízbe, valamint arra is utalt, hogy amikor elkezdtek építkezni az érintett szakaszon, a Duna vízmélysége mintegy 4 méter volt. A sodrás erősödése miatt már 16-18 méter mély itt a Duna. Tisztelet és megbecsülés azoknak, akik itt dolgoznak, fogalmazott a tárca vezető. Hulladékkezelő technikus munkakörbe keres munkatársat a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. A munkakör fő feladatai közé tartozik a radioaktív hulladékok átvétele, szállítása, kezelése, valamint a hulladékkezelő gépek, tárolórendszerek üzemeltetése és a kapcsolódó dokumentáció vezetése. A jelentkezéseket szeptember 30-ig szakmai önéletrajzal az önéletrajz@rhk.hu e-mail címre várják. Az időjárási körülményekre tekintettel augusztus 21-én sokak bánatára elmaradt a Párnográszt koncert a Paksi Szent István napokon. Márkus Zalán, a szervező Csengely Dénes Kulturális Központ vezetője rádiónknak elmondta, hogy dolgoznak a koncert pótlásán.
3: Igyekszünk mindenképpen pótolni ezt a koncertet. Már ott a helyszínen elkezdtünk egyezkedni, hogy és mikor lehet. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk mi is, meg a zenekar menedzsmentje is. Magyarországon nem sok olyan zenekar van, akin 170-nél is több fellépése van, ugye, és ez mondjuk május elejétől maximum október elejéig tartó időszakban koncentrálódik. Feldobtunk már ötleteket, és reméljük, hogy ez minél hamarabb kiderül.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Két éremmel tér haza a poznani világbajnokságról Juhász István és Kollár Kristóf. Az atomerőmű esekét Kenus a szombaton délután Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel együtt megvédte a tavaly Milánóban szerzett világbajnoki címét Kenu 4-es 500 méteren. Azas és fiúk vasárnap délelőtt C2 500 méteren szálltak vízre, ahol végül kiélezett küzdelemben a dobogó harmadik fokára állhattak fel.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

A Republik indította a fél hetes hírek után a zenék sorát. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra 38 perckor, augusztus 31-ére, egy kiváló hétfői napra ébredtetek, amikor még nem indul vissza a jól megszokott kerékvágás majd holnaptól, de egyébként nagyon sok helyen a mai délután folyamán, vagy akár késő délelőtt megtartják a tanévnyitókat, miközben azt gondolom, hogy most már jó pár éve, hanem évtizede azért az a szokás, hogy az iskola első napján, tehát a tanév első napján a reggeli órákban általában 8 órakor tartják meg a tanév nyitókat, de akárhogy is legyen, ma még biztos a készülődésről szól mindenkinek a napja, az iskolára való készülődésről, ahol gyermek van a családban, kis vagy akár nagy gyermek, az utolsó bevásárlók körútak, beszerzők körútak indulhatnak, de ne felejtjétek, hogy még ha van is lista, hogy mit kell beszerezni, az első napokban azért majd még kiderül, hogy esetleg melyik tanár, pedagógus vagy iskola mit kér még pluszban, érdemes nem mindent beszerezni tulajdonképpen, szóval jó készülődést, és a mai munkanaphoz is meleg lesz, jelen pillanatban csak 21 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, viszont lesz ebből 32 is, füllett meleg várható, zivatarokat is ígértek már, hogy mit kapunk belőle, majd meglátjuk, de kiadós csapadékra azért nem kell számítanunk, ezek a legfontosabbak, amit az időjárásról tudni kell. Egyébként minden portál azt írja, hogy nem hoz évszakváltás, nem hoz a szeptember eleje évszakváltást, mert tulajdonképpen holnaptól, szeptember 1-től ugyanúgy folytatódnak a meleg nyári napok, miközben egyébként Európában is érdekesen áll a történet, annak ellenére, hogy még mindig okoztak problémát az erdőtüzek a különböző országokban, nem csak Horvátországban augusztusban, hanem ugye Spanyolországban és Franciaországban is. Most meg az a hír járja, hogy 10 cm-es jég pusztított Franciaországban és Olaszország északi részén is, úgyhogy azért a szélsőségek is jellemzőek. Az pedig, hogy mit hoz a szuper El Niño majd a következő hetekben, még majd meglátjuk, állítólag csapadékos ősz és tél vár ránk, bár így lenne, hogy pótolni tudjuk ilyen értelemben az óriási csapadék hiányunkat, ami a földjeinket illeti. No, de vissza a mai napra, tehát augusztus 31-e hétfővel, jó készülődést kívánok mindenkinek, folytassuk zenékkel, a Swedish House Mafia már itt is van, aztán visszatérek majd a paksi fenékküszöbös hírekkel.

No, it's a long, a Paks FM-en 3:47 előtt pontosan, 1 perccel, hétfő reggel. Hétvégén megint címlapon voltunk, hiszen Magyar Péter miniszterelnök is bejelentette egyébként innen Paksról szombaton, hogy elkészült a Dunai Fenék küszöb első üteme, hogy mit jelent ez egészen pontosan. Egyébként szó szerint a következőt posztolta: Paks és Dunaszent Benedek között csodát művel több száz vízügyes mérnök, honvéd, rendőr, ipari búvár, kormánytisztviselő és vállalkozó. 17 nap alatt megépítették a hazánk energia ellátását bebiztosító fenék küszöbet 43 ezer köbméter kő beépítésével. Az eredeti terv 30 nap volt, gyorsabban és olcsóbban készült el a sorsdöntő munka, mint azt tervezték. Legyen ez mostantól a minta minden területen. Köszönjük mindenkinek, tehát Magyar Péter ezt a bejegyzését tette közzé, miközben egyébként ugye Kapitány István energiaügyi és gazdasági miniszter is nagyon aktív a Dunai Fenék küszöb építkezést illetően, és Rószín Szendi Romulus honvédelmi miniszter is, aki szintén közzétette egy videót többek között a tegnapi napon arról, hogy hol és hogyan tartanak a munkálatok, nem csak a Magyar Honvédség által végzett munkákat mutatja be. Egyébként mindez nem azt jelenti, hogy véget érnek az építési munkálatok, úgymond a víz alatti fenéküszöb rész még továbbra is épül, tehát ez még nem a munka végét jelenti. Mindeközben, ami a Paksi civil összefogást illeti, az is zajlik és tart. Nem tudom, láttátok-e a posztokat, Rózsa beaposztolta, aki a civil jótékonysági együttműködést kezdeményezte 2 héttel ezelőtt, hogy a madocsai asszonyok is beszálltak a jótékonykodásba, lángost sütöttek azoknak a vízügyes, honvédelmi és mindenféle más szakembereknek, akik a Duna két partján dolgoznak, munkálkodnak. Állítólag egy olyan 120 darab lángost sütöttek meg vasárnap reggel. Aztán, ami nagyon fontos, hogy be a többek között azt is közzétette, hogy hát víz van, mármint, hát most már remélhetőleg a Dunában is, valamivel több, tehát mentes víz, ásványvíz az van, ami a felajánlásokat illeti, viszont még szükség lenne bizonyos italokra. Ő végül is felsorolta például az Ice Café cappuccinót, az Ice Café laktózmentes kávét, a Xixót, a dobozos üdítőket. Erre lenne leginkább szükség, és azt hiszem, hogy most már elég jól bevált az a módszer, hogy nem bevásárolunk és elvisszük hozzá a Péter utcába, egyébként a 27-es szám alatt ezt a Facebook oldalán is közzétette, hanem ugye közzétette az oldalán több bejegyzésben azt a számlaszámot is, azt az elkülönített számlaszámot, ahova várja folyamatosan a felajánlásokat, a pénzadományokat, és akkor ő ugye hát szinte minden nap bevásárol, és hát nem tudom, hogy hol tart az összeg, de már 1 héttel ezelőtt szerintem körülbelül 3 millió forint tartott a történet, amit úgymond ezen a számlószámon keresztül Paksi és Paks környéki civilek összeadtak arra, hogy az ellátásban segítsék azokat, akik a Duna két partján dolgoznak. Fantasztikus az összefogás, és hát nem tudom, hogy láttátok-e azokat a posztokat, amikor például katonák, a Honvédelmi Minisztérium által kivezényelt katonák posztolták, hogy ők már nagyon sok helyen segítkeztek, és nagyon sok helyre kivezényelték őket, például árvízvédelemnél, de ilyen civil összefogásban még soha nem volt részük. Néha kaptak egy jó szót, vagy egy kis ropit, vagy csokoládét, de ilyen mennyiségű ételt, italt és ellátmányt civil összefogásban még soha nem kaptak, és elképesztő, amit itt Pakson és Paks környékén produkálunk, úgyhogy hát köszönet mindenkinek érte. Tehát az, hogy bejelentették hétvégén többek között Magyar Péter miniszterelnök, hogy elkészült a Dunai Fenék küszöb, az azt jelenti, hogy elkészült az első üteme, tehát az építkezés még nem ér véget. Egyébként 30 napra tervezték ugye a munkálatokat, meg látjuk, hogy hogyan zajlik mindez, tehát Rózsa Beán keresztül pedig még tudtok segíteni.

0: nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Ez a Paks FM, ha jó zenékkel így hétfő reggel, hamarosan reggel 7 óra, már látszik, hogy szépen fog sütni a napocska egyébként egész nap. Zivatarokat és záporokat is ígértek, de nem az lesz a jellemző a mai napon. Ami pedig a közlekedésünket illeti, holnaptól visszaindul az iskolai élet, és a szokásos reggeli, illetve késő délutáni közlekedésre lehet majd számítani, ugye általában 4-8 és 8 között van a legnagyobb forgalom Pakson, visszaindul a tanévkezdés, illetve az iskolába járás, az óvodába, és mindenki visszaviszi a gyerekeket, bár ugye a legtöbb óvoda most már egy hete, két hete nyitva van, szóval holnaptól a kisiskolásokra, kis és nagy iskolásokra, a zebrák, a gyalogos átkelő helyeken, a buszmegállókban egy picit jobban kell, a buszmegállók környékén jobban kell figyelnünk, illetve nagyon sok gyermek van, aki rollerrel vagy biciklivel jár iskolába, úgyhogy legyünk majd nagyon figyelmesek. A mai nap most még a készülődésről szól, illetve a nyári szünetnek egy ilyen utolsó levezető napja van, de ami a közlekedést illeti, tehát majd holnaptól kell egy picit jobban figyelnünk és türelmesebbnek lenni. Egyébként, ami a rollereket illeti, továbbra is várja Magyarország azt, hogy megszülessen a szabályozás arra vonatkozólag, hogy akkor milyen szabályok vonatkoznak egészen pontosan az elektromos rollert használókra, de bízunk benne, hogy azok a kis és nagyiskolások, akik holnaptól rollerrel mennek majd iskolába, saját és szüleik belátása szerint is bukós isakban fognak közlekedni, és óvatosan mindenek előtt. No, de lássuk, hogy mi a helyzet most az utakon.
1: És most közlekedj velünk!
0: Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad-Vénmind csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös és a 177-es szelvények között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként csak egyet sáv járható. Ami a 6-os főutat illeti, délen Istvándinál a 246-os szelvénynél félpályás lezárás mellett dolgoznak, ami pedig az alsóbb rendű utakat illeti, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és 51-es szelvények között továbbra is tart az útépítés, most már hónapok óta a fél útpálya több helyen zárva van, és ez sokszor torlódást okoz, elsősorban a reggeli, majd a délutáni órákban. Az 53-as főúton Tompa közelében a 81-es szelvénynél kábeltelepítés miatt van útszűkület, a 61-es főúton Dunaföldvárnál az 1-es kilométernél üzemeltetési munkák miatt vezettek be forgalomkorlátozást, a 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es szelvények között építési munka miatt van útszűkület, úgyhogy ezek a legfontosabb információk, balesetmentes, nagyon jó utat kívánunk mindenkinek!
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva, Paks FM, összeköt! Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után. Mindezt a külügyminisztérium sajtóosztálya közölte vasárnap az MTI-vel a portál előzetes megkeresésére. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntető eljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök vasárnap. Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. A Tolna vármegyei és Fejér vármegyei kormányhivatalok képviselői a helyszínen tájékozottak a Paks 2 beruházás előrehaladásáról, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint a dr. Bozsolik Róbert Tolna vármegyei főispán és Budai Attila a Fejér vármegyei kormányhivatal főigazgatója vezette küldöttség számára. Kis László Gábor programigazgató számolt be az aktuális munkafolyamatokról. Hálózatkarbantartási munkálatok miatt szeptember 8-án 8 és 16 óra között tervezett áramszünet lesz Dunaföldváron, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramkimaradás az Irinyi János és a Völgy utcákat érinti. Az érintett felhasználási helyek pontos listája megtalálható a paksfm.hu oldalon a hírek menüpontban. Sok segítséget kapott a tejtermeléssel foglalkozó Györkönyi Köhler család, akiknek 1500 takarmány szénabálája égett le egy tűzben júliusban. Köhler Péter, a tehenészet vezetője rádiónknak elmondta, volt, aki egy-egy bálát ajánlott fel, volt, aki kaszálót, de minden segítségért egyformán hálásak.
4: Lehet, akkor most meg is köszönném a tűzoltóknak, a katasztrófavédelemnek, meg a nagyon sok segítségét a környékbeli gazdáknak, szomszédoknak, meg hát nagyon sok ember segített tényleg, úgyhogy ez nagyon jó érzés, nagyon sok erőt lehet ebből meríteni. Olyan gazdák, állattartók hoztak nekünk ide bálákat, akiknek valószínűleg őnekik sincsen nagy bőséggel belőle, de egy kocsival vagy két-három bálát valaki elhozta, valaki ez elmentünk, vagy még nem jutottunk el odáig, kaszálókat ajánlottak föl. Valaki a szalmáját nem zúzta le, és összebálázhattuk. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon segítőkészek voltak az emberek a legtöbben.
3: Szeptember 12-én szombaton rendezik meg a 19. németkéri búcsúfa állítást, adta hírül a település a közösségi oldalán. A szervezők 14:45-kor közös búcsúfa díszítésre várják az érdeklődőket a németkéri szenior örömtánc csoport közreműködésével. A búcsúfa állításra 15 órától kerül sor a művelődési ház udvarán, amelyen a BB Duo működik közre. Az eseményre további kulturális műsorral készül a németkéri szivárvány óvoda, valamint a Fitos Dezső társulat.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 7 perccel reggel 7 óra után jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. 2026. augusztus 31-én hétfőn, a nyár utolsó napján viszont egy olyan hétkezdéssel, amely még nem az iskola kezdetét jelenti, mármint a mai nap, az majd holnap fog bekövetkezni. Remélhetőleg ma még nem akkora forgalommal fogtok találkozni, illetve hát biztos, hogy így lesz, hogy holnap sokkal nagyobbal, 7 és 8 óra között, tehát ma még nem akkora forgalommal fogtok találkozni, mint majd holnaptól, de előre is készüljünk lelkileg, hiszen holnap szeptember 1-e indul az iskola. Egyébként szeptember 1-ével nem indul be az őszi időjárás, ami a meteorológiai előrejelzést illeti. Ma is 32 fokos kánikula, illetve meleg hőség várható, és hát bár zivatarok miatt elsőfokú jelzés van kiadva minden megyére, meglátjuk, hogy kapunk-e belőle valamit, elvétve várhatóak zivatarok, és nem lesz nagy mennyiségű csapadék, ezt ígérik. Elkészült a Dunai Fenéküszöb első üteme, többek között ez is címlapon van mindenhol, illetve címlapon volt mindenhol szombat óta, mióta Magyar Péter bejelentette, hogy miről írnak ma reggel a lapok, arról is szó lesz, és hogy milyen programokra számíthatunk majd ezen a héten. Arról is, majd például egy igazi nyárzáró napra várnak majd mindenkit az atomtérre Pakson, hogy milyen programok lesznek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Azzal is jövök hamarosan.

0: FM reggeli ébresztő műsora.
1: Na lássuk, hogy miről írnak ma reggel a lapok. Kezdjük az Indexel. Tovább hullanak a csontvázak a MÁV szekrényből, az utasok életére is veszélyes a belső maffia. Újabb forrás beszélt az Indexnek a MÁV-on belüli visszásságokról, amelyeket dokumentumokkal is igazolt. Vállalati pénzből magáncélra felépített csarnok, autóbuszokra könyvelt, de azokba fizikailag be sem építhető alkatrész, eltűnő bizonyítékok, közvetítőkön keresztül drágábban megvásárolt alkatrész és életveszélyes járművek. Az indexnek nyilatkozó egykori Volánbusz, majd MÁV személyszállítási ZRT munkavállaló szakszervezeti vezető szerint nem elszigetelt visszaélések, hanem évek alatt kiépült, csereszabatos emberekkel működtetett rendszer rajzolódik ki a Volánbusz műszaki és beszerzési területein. Egy érdekes cikk tehát az Indexen. Telex, nem Paks kiesése, hanem a hőhullámok okozták a legnagyobb kiugrásokat az áram árában. Egyébként Paks továbbra is nagyon sok helyen címoldalon van, hiszen szombaton ugye bejelentette Magyar Péter miniszterelnök, hogy elkészült a Dunai fenékküszöb első üteme. Ami a Telex cikkét illeti, azt írja, hogy előzetesen az áram árának elszállása volt az egyik legrosszabb forgatókönyv a paksi leállás idejére. A legdurvább árcsúcsokat azonban hőség idején láthattuk. Nyilván egy elemző cikkről van szó, de vannak benne érdekes adatok. Az elmúlt napok egyik legfontosabb hazai fejleménye az volt, hogy sikerült fokozatosan a teljes kapacitásig növelni a paksi atomerőmű termelését. A létesítmény szerdán már közel 45 gigawatt órányi áramot állított elő, amely több mint július 27-e óta bármikor és nem mellesleg a teljes hazai áramigény harmadát fedezi. Erről szól tehát a Telex cikke. HVG. Unger Anna 2. Engem ne hívogasson se Magyar Péter, se senki más. A Vagyon Visszaszerzési Hivatal vezetője beszélt a szuper képességeiről is. Így fogalmaz a HVG. Egyébként Unger Annának ezt a kijelentését szinte minden portál lehozta, és szintén címlapra tette. Én nem népszerűségre pályáztam, jelentette ki az elmúlt napok kritikáira reagálva Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke az RTL házon kívül című műsorában, ahol többek között azt is mondta, hogy őt ne hívogassa se Magyar Péter, se senki más, erre pedig egyébként Magyar Péter egy kommentben arra reagált is, és azt írta, hogy nem is tervezi. Vagyis, gondoljuk mi, ez azt jelenti, hogy hagyják majd önállóan dolgozni, és Unger Anna egyébként több interjúban azt is elmondta, hogy az első és legfontosabb, hogy mindenek előtt a hivatalt magát kell felállítani, tudja azt, hogy nagyon-nagyon türelmetlen mindenki, hogy a Vagyon Visszaszerzési Hivatal szinte azonnal teljesítsen, de mindez majd időbe fog telleni, 3, illetve 6 éves ciklusról beszélt. Portfólió. Szinte egyik napról a másikra fellázadt a fél ország, Trump nem enged a nyomásnak, hiába lehet politikai öngyilkosság. Egy búvó patakként csorgadozó ügy határozhatja meg a következő választásokat.

0: demokratáknak vagy a republikánusoknak sikerülhet-e meglovagolni az adatközpontok ellen forduló közhangulatot, egy érdekes elemzőcikk a Portfólió oldalán tehát ezzel kapcsolatban. Nézzünk rá a Blikre is. Autóra sincs jogsia a repülőgép tolvaj Robertnek, megtaláltuk az álmokfutást rendező fiatal családját. Ez az eset is még sok helyen főcím oldalon van. Egészen elképesztő eset, ugye, hogy a légierő gripenjeit szombaton, illetve az egyiket elkötötték. Egy férfi úgy gondolta, hogy kipróbál egy repülőt, ezért döbbenetes módon egyszerűen ellopott egyet a kalocsai reptérről, nem tétovázott sokáig, a géppel Paks felé indult, a szokatlan eseményt a honvédség radarjai azonnal észlelték, és két Gripen rögvest a levegőbe emelkedett. A 24 éves fiatal ember, akiről később kiderült, hogy részeg volt, kényszer leszállást hajtott végre egy napraforgó táblában, majd a közútra sietett, és egy kocsit is megpróbált elkötni. Végül a rendőrök elfogták, kórházba szállították, ahol csak vasárnap tudták kihallgatni. A Blik kiderítette, hogy ki volt az álmukfutó, és a családját is megtalálta. Ezekről írnak tehát a lapok, több szempontból is címlapon voltunk a Gripenes üggyel, a fenéküszöb első ütemének elkészültével, és sajnos ugye az elmúlt napokban Boros Gergely halálával is. Hát ennél jobb híreket erre a hétre. Folytatjuk most zenével, aztán, ahogy ígértem, arra is ránézünk, hogy milyen programokra számíthatunk majd ezen a héten. Annak ellenére, hogy indul a suli, sok program lesz, jön a Borbála csütörtöktől, ma pedig a Nexton nyárzáró buli az Atomtéren.
1: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en!

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Nyárzáló délutára hívnak és invitálnak mára mindenkit Paksra, az Atomtérre. Délután 3 és este 7 óra között kerül megrendezésre a Next Zone elnevezésű nyár búcsúztató vigadalom. A kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paksi rendőrkapitányság, a Paks kistérségi szociális központ, valamint a Csengei Dénes kulturális központ közös szervezéséről van szó. Kit lesz az Ökocsiga játszóház, Zomborka Zoli, vagyis Zombi biztosítja majd a zenét, büfé, étel, ital, rendőrségi prevenció, bűn és baleset megelőzés, látványos VR szemüvegeket is ki lehet majd próbálni. A rendezvény teljesen ingyenes, mindenkit szeretettel várnak, tehát lesz egy kis nyárzáró vigadalom ma délután 3 és este 7 óra között az Atomtéren. Aztán ezen a héten újra lesz termelői piac Pakson, a piac téren délután 17 órától, majd a szerdai napon, tehát ugye mindig két hetente szerda délután rendezik meg a termelői piacot, tehát legközelebb szeptember 2-án, szerdán, holnap után 17 és 18 óra 30 perc között. Egy nem mindennapi filmbemutató lesz 3-án csütörtökön, méghozzá Pakson. Rudolf Péter érkezik városunkba, aki a Nem tűntem el című film főszereplője, és 18 órától a Csengei Dénes Kulturális Központban Pakson úgy mutatják be majd a filmet, hogy a vetítéssel egybekötve közönség találkozóra is sor kerül, vagyis Rudolf Pétert hallhatjuk és láthatjuk majd a film előtt és a film után, gondolom, hogy beszélgetni is fog, lehet majd vele. És ami nagyon fontos, hogy ezen a héten Borbála szeptember 3-ától 5-éig, vagyis csütörtöktől szombatig Pakson, a Sárgödör téren, ez úgy emlékszem tavaly óta vadonatúj helyszín, és rengeteg sok program vár majd ránk, már csütörtöktől este 6 órától fellép a Cimbaland, Cimbali Band nevű zenekar, a Medinai Tambura zenekar. Este 8 órától színpadra kerül a Fényre írt szó, amely a Csengei Dénes Kulturális Központ kollégáinak egy kiváló darabja. Aztán este 9:30-tól a Zuboy zenekar érkezik. A pénteki napon fellép majd többek között a Latin Combo, Csík János és a Mezó és a Firkin zenekar, szombaton pedig a Belvárosi Betyárok, az Eszterhéj zenekar és a Kacaj zenekar is itt lesz. Úgyhogy Borbála ezen a héten csütörtöktől szombatig mindenkit szeretettel várnak a Sárgödör téren.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Élesztő! Hoppá!

0: világon.
1: Yes. Egy igazi hétfőre való sláger, bár ez a hétfő még nem olyan hétfő, amilyen majd a jövő heti lesz. Holnap kezdődik csak az iskola, ennek ellenére azt gondolom, hogy mindannyian érezzük, hogy ma valahogy másképp indul a hét, ez már nem igazán a nyári szünet, és biztos vagyok benne, hogy a jól megérdemelt szabadságot nem ma indítják a legtöbben. Augusztus 31-e van, mindjárt 7:30, Gabi jön a hírekkel, 7:30 után pedig első vendégemmel folytatjuk. Pálfalvi Viktort várom ide a stúdióba, az Atomerőmű Sportegyesület Kenusa az Egyetemisták Világbajnokságáról ezüstéremmel tért haza, többek között ezt fogjuk kibeszélni. Viktorral maradjunk együtt.
2: Mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra, hogy mit tartalmaz?

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal a NASA új generációs űrteleszkópját, a Roman Space Teleszkópot a floridai Cape Canaveral űrközpontból vasárnap értesült az MTI. A Roman Space Teleszkóp a SpaceX Falcon Heavy hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahonnan jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. A hétvégén elkészült a Dunai Fenékküszöb első üteme. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Duna-Szent Benedeki látogatásán augusztus 29-én megtekintette az elkészült védművet. Elmondta, hogy a szakemberek 16 ezer köbméter követ szórtak a vízbe, valamint arra is utalt, hogy amikor elkezdtek építkezni az érintett szakaszon, a Duna vízmélysége mintegy 4 méter volt. A sodrás erősödése miatt már 16-18 méter mély itt a Duna. Tisztelet és megbecsülés azoknak, akik itt dolgoznak, fogalmazott a tárca vezető. A Sárkereszt úri Sárkör színtársulat is részt vett a Tehetségművészeti Korzó elnevezésű rendezvényen tegnap délután Pakson. Iker Józsefné, a Tehetségművészeti Iskola vezetője rádiónknak arról mesélt, hogy honnan eredeztethető a Sárkereszt úri kapcsolata az iskolának.
3: Amikor a művészeti iskolánk elindult 2018-ban, akkor feltérképeztük Dél-Fehérnek a településeit, hogy hol lehetne megfelelő helyen a mi telephelyünk, vagyis telephelyeink. Aztán így jutottunk el Sárkeresztúrra, ahol a helyi óvodában van telephelyünk, fantasztikus, jól érezzük magunkat, nagyon sok kedves tanítványunk van ott, és hát miután jobban megismertük a települést, ezután láttam ezt, amit az előbb beszéltünk is, hogy nagyon-nagyon sok falu örülhetne, hogyha ilyen kulturális élete lehetne, mint ott, ami megvalósul. Ehhez persze kell egy olyan szintű szimbiózis, amit én látok ott az intézmények vezetőinél, illetve a falu lakosságának a közreműködése, egymás felé irányuló szeretete. Szóval olyan csodálatos, hogy ott akar lenni az ember.
2: Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a police.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674-501-100-as vagy a 0620-287-86-83-as telefonszámon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrierkukac.tolna.polisz.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás szeptember első hetében is folytatódik. Ma Pakson, szeptember 2-án Dombováron és Szekszárdon, 3-án Tamásiban és Bonyhádon, 4-én Gyönkön, 5-én Dunaföldváron várják a rendőrség kollégái a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Két éremmel tér haza a poznani világbajnokságról Juhász István és Kollár Kristóf. Az atomerőmű esekét Kenusa szombaton délután Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel együtt megvédte a tavaly Milánóban szerzett világbajnoki címét Kenu 4-es 500 méteren. Azas és fiúk vasárnap délelőtt C2 500 méteren szálltak vízre, ahol végül kiélezett küzdelemben a dobogó 3. fokára állhattak fel.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Az egyetemisták és főiskolások világbajnokságáról egy ezüst és egy bronzéremmel tért haza az Atomerőmű Sportegyesület kenusa Pálfalvi Viktor, aki a vendégem a következő percekben. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
1: Mondtad, hogy egy kicsit korai az időpont, de hát szoktál te már vízen lenni korán reggel is, vagy inkább az később kezdődik?
2: Egy kicsivel szokott csak később kezdődni, igen.
1: Egészen kicsivel. Köszönöm, hogy eljöttél. 19 éves vagy, és először vettél részt az egyetemisták világbajnokságán, mint ahogy most azt kidumáltuk, mert hát annyi nagyszerű eredményed volt már az elmúlt években is, lényegében 17 éves korod óta, hogy már összekeverjük itt a dolgokat, hogy mikor, hogyan szerepelsz. Milyen volt ezen a világbajnokságon részt venni? Mesélj!
2: Összességében szerintem, hogy nagyon jó, vagy nagyon pozitív élményt szereztem ezen a világbajnokságon, én azt gondolom, mind így az emberek terén, akikkel ott voltam, meg mind így a versenyzés terén is, úgymond így az idei év után, ugye egy jó eredményt tudtam elérni nyilván csapathajóban, ami szerintem ez így sokat számít, hogy közben jó kapcsolatok épültek, jól éreztük magunkat, és még az eredmény is jó lett.
1: Az eredmény nagyon jó lett, ugye a kenu 2-esben 1000 méteren ezüstérmet hoztál, és a 4-esben 500 méteren, kenu 4-esben pedig bronzéremmel jöttél haza, elfelejtetted az érmeidet elhozni. Na hát,
2: na, ezt
1: most már meg kell tanulnod, hogy mindig éremmel kell jönni a Paksebben.
2: Na, legközelebb majd hozom.
1: Hadd csillogjon, hadd legyünk büszkék rá, dunaszentgyörgyi fiatal srác vagy, most már tehát egyetemista, ezt is kipipáltad az egyetemisták világbajnokságát, de azért engedd meg, hogy megjegyezzem, hogy ugye tavaly ugye a 2025-ös ifjúsági Európa bajnokságról aranyéremmel tértél haza Romániából, 2024-ben pedig mindössze 17 évesen ifjúsági és U23-as világbajnokságon szintén világbajnoki aranyérmet hoztál a kenu 4-esben többet magaddal. Hát gyönyörű eredmények. Ez most már így van, hogy akárhova elmész, akkor a dobogó a lényeg?
2: Igen, hát köszönöm szépen. Hát számomra igen, tehát én nagyon szeretnék, hogyha valahova kijutok, akkor nyilván én nagyon szeretnék onnan egy érmet hozni, és nyilván a legjobbat nyújtani, ami benne van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, hogy meg hogyha innen Magyarországra azért ki tud jutni az ember, akkor ebből az erős mezőnyből én azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is meg tudja majd állni a helyét.
1: Igen, hát nem mondom, hogy a dobogót most már ezentúl elvárjuk tőled, de hát annyira fiatal vagy, és olyan fantasztikus eredményeket hozol, hogy ez csodálatos, hogy mindenhonnan éremmel jössz haza. Sokat jelentett egyébként, hogy ezt a világbajnokságot, az egyetemisták világbajnokságát Szegeden rendezték meg? Tehát mit tudom én, a vízen hallani a magyar szurkolók hangját?
2: Egyébként nekem meglepő volt, mert én még nem versenyeztem így hazai környezetben nemzetközin, és ez egy kisebb nemzetközi verseny, viszont én azt gondolom, igen, hogy azért biztos, hogy adott némi pluszt ott, főleg a végén mondjuk, hogy amikor odaérünk az utolsó 200 méter, és akkor nyilván halljuk, hogy ott a szülők is élőben szurkolnak, akkor ugye nyilván a család, barátok, mindenki, meg aki magyar ott a lelátón, az mind nekünk kiabál. Szerintem ez egy abszolút nagyon felemelő érzés.
1: Tudod, milyen érdekesen hangzik, hogy mindössze 19 éves vagy, és azt mondta, hogy hát nemzetközi versenyen még nem voltam Magyarországon, tehát mindenhol máshol már jártál. Hát ez úgy hangzott, és így is van. És így is van. Egyébként pedig hát egy óriási geg övezte tulajdonképpen a kenu 2-es futamodat, mert hogy Gyáni Leventével ültél a kenuban, és aki figyeli a pályafutásodat, az tudja, hogy tavaly ugye az aranyérmet kenu 2-esben az ifjúsági Európa bajnokságon Gyáni Milánnal együtt szerezted meg. Ez most ez véletlen? Egy beesés? Hogy a tesókat kipipáltad?
2: Igazából egy kicsit véletlen is, meg hát így jött a megkeresés, akkor nyilván ez már innen, hogy én a Levivel menjek most ugye ezen az egyetemi VB-n, és akkor nyilván onnan meg már azért egy direkt dolog volt.
1: Gondolták, akik ezt kitalálták, nyilván az edzők elsősorban, hogy hát ha a Gyáni fiúval bejött ez a 2-es, akkor tegyük össze, de hát ugye Milán még nem egyetemista.
2: Igen,
1: így akkor maradt a Levi.
2: Igen.
1: ez volt a koncepció.
2: De szerintem ugyanúgy kihoztuk belőle a legjobbat, amit lehetett, úgyhogy...
1: Abszolút, abszolút. Gyönyörű volt ez az ezüstérem. Egyébként hogy éreztétek a futamot magát? Mert ugye hát a fehér oroszok futottak be elsőként, mögöttetek a litvánok, lehet, hogy ők is egy kicsit megszorongattak titeket. Hogy éreztétek a futamot?
2: Összességében én úgy gondolom, hogy nagyon jól tudtunk rá készülni, meg nagyon jó hangulatban, tehát így a készülődés is. Azért ott mi előzetesen számolgattuk ezt, hogy nagyjából milyen esélyeink vannak, és nyilván azért ott megfordult bennünk, hogy mi nyerni szeretnénk, és hogy arra is van esély. És akkor azért elnézegettük ott a fehér orosz egységeket, hogy hát jól mennek egyesben is, párosban is, és akkor azért azt gondoltuk, hogy ez nem lehetetlen küldetés, de én azt gondolom, hogy úgy pozitívan álltunk oda, azért előzetesen számolgattunk, hogy hol tudunk majd végezni esetleg. Viszont a távközben azért nem nagyon gondolkodtunk, ugye láttuk, hogy el tudtunk menni a mezőnnyel elég jól. Hát annyi, hogy a végére egy kicsit több maradt a fehér oroszokba, ők tudtak még ilyet indulni, és még a litvánok is mögöttünk, akik hát majdnem elcsíptek minket, de még maradt annyi az előnyünkből, hogy az a második helyen kitartson.
1: Uh-huh. Még az elején vagy a pályafutásodnak, de amikor az edzők döntenek arról, hogy melyik kategóriában indulj egy bajnokságon, főleg egy nemzetközi bajnokságon, kivel párosítanak össze, akár egy Kenu 2-esben, Kenu 4-esben, azzal eddig mindig egyetértettél? Vagy van azért erről egy konzultáció, még akkor is, ha 19 éves vagy?
2: Van erről ugyanúgy egy, azért szoktunk róla beszélni, nyilván ugye azért az edzők azért valamit értenek ebből, és akkor azért ők is próbálnak szerintem olyan párosokat összetenni, ami így a nemzet érdekeit nézi. Úgyhogy, de igen, meg vagyunk róla, a kérdezés van, szoktunk róla beszélni előtte.
1: Uh-huh. 24 ország, több mint 200 egyetemistája és főiskolás sportolója mérte össze a tudását, ezt azért jegyezzük meg itt Szegeden. Egyébként tudjuk, hogy óriási a fizikai felkészültség ilyenkor, ugye hát nyaralni nem nagyon szoktál járni, te se.
2: Hát ilyenkor nem igazán van rá ideig.
1: A család ezt elfogadta, hogy...
2: Na, csak muszáj nekik, igen.
1: Muszáj nekik. Te is utazol, csak te más céllal és versenyekre, és hát ilyenkor van ugye a szezon. A fizikai felkészülés mellett ugye gyakran mindig hangsúlyozzátok, hogy mennyire fontos a mentális felkészülés. Abban hogyan készülsz?
2: Na, hát nekünk van így az egyesületnél pszichológusunk, egyébként egy sportpszichológus, és akkor vele szoktunk azért így heti vagy két heti rendszerességgel azért beszélgetni, aki segíti így összetenni ezeket a mondjuk egy pályát a versenyen, vagy csak így magunkat arra késztetni, hogy így kicsit így rá tudjuk magunkat hangolni így a verseny előtt akár már, tehát nem feltétlen kell nekünk odaállni ahhoz a pályához, hogy így el tudjuk magunkat képzelni egy versenyhelyzetbe, úgyhogy nekünk így szerencsére biztosítva van ez a rész.
1: Uh-huh. Lassan indul a suli, és te túl vagy az első éven az egyetemen, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jársz, milyen szakra is?
2: Építőmérnök.
1: Építőmérnök, és hát ugye ennek köszönhetően vehettél részt az egyetemisták világbajnokságán is, első alkalommal. Hogyan tudod összeegyeztetni, tehát tudsz koncentrálni a tanulásra? Mert azt látjuk mindig, hogy a fiatal sportolóknál úgy vannak vele, hogy persze-persze tudják, tovább kell tanulni, illik tovább tanulni, jó, ha azt az ember tovább tanul, de hát egyszerűen olyan elképesztő energiákat teszel bele a sportra, hogy sokszor el se tudjuk képzelni, hogy hogyan tudsz még a tanulásba is beletenni. Szóval milyen éved lesz a következő évben?
2: Hát remélem, hogy jó évem lesz majd, így a tanulás szempontjából is. Én azt gondolom, hogy szerintem én levelezőn végzem ezt az egyetemet, tehát így szerintem teljesen összeegyeztethető így a sport és a tanulás. Nyilván én azt gondolom, így magamon érzékelve, hogy azért kicsit így nehéz mondjuk tényleg egy edzés után odaülni, hogy még tanuljak, vagy még csináljam. Tehát azért néha ebben van egy kis noszogatás is otthonról, hogy ezt meg tudjam csinálni, viszont azért meg hálás vagyok, mert azért kell néha.
1: Hát figyelj, a veled egy korosztályú mondjuk sportolók közül azért mennyien tanulnak tovább? Azért a nagyja igen, nem?
2: Én azt gondolom, hogy a nagy része igen.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Miközben egyébként arról beszélgetünk, hogy az egyetemisták világbajnoksága lezajlott augusztus közepén, tegnap ért véget a kajak-kenu világbajnokság Lengyelországban, Poznánban. Követted?
2: követtem
1: az eseményeket. Igen, igen. Na mit szólsz? Mert hogy azon kívül, hogy majd mindjárt beszélünk arról is, hogy milyen kiváló, Gabi is mondta az előbb a hírekben, milyen kiváló paksi eredmények születtek, az érem táblázaton Magyarország végzett az első helyen. Mit szólsz?
2: Hát én örülök neki. Szerintem minden nemzetközi versenyen azért ott tudunk lenni az élvonalban, ami szerintem megmutatja azt, hogy mennyire erős itthon ez a bajnokság, úgymond. És hogy, milyen, hogy úgymond ez egy világ színvonalon is megállja elég jól a helyét, és hogy ott vagyunk az elején abszolút.
1: Uh-huh. Igen, hát mi mindig mondjuk Bedecsferéknek és a többieknek is, hogy elképesztő az a munka, amit az Atomerőmű Sportegyesület kajakkenu szakosztálya itt végez Bakson, de ez valóban országos szinten elmondható, hogy nagyon erős sportolók vannak, ugye akikkel most nyertél, azok mind szegediek voltak például, igen, tehát a szegediek is nagyon jól futnak, és hát ami a mostani világbajnokságot illeti, ugye talán a legszebb eredményünk, hogy Juhász István és Kollár Kristóf bronzérmet szerzett, ugye az 500 méteren kenu kettesben, és a kenu négyesben is részt vettek, ott pedig címvédők lettek, igen, arannyal. Ugye itt is ASE versenyzőkről van szó.
2: Így van, igen, igen. És hát úgy nézzük, akkor a csapattársaim, együtt készülünk, úgyhogy nagyon nagy izgalommal néztem őket, nagyon-nagyon szurkoltam nekik. Úgyhogy én nagyon örülök az ő eredményüknek.
1: Igen, elképesztő. Elképesztő az az eredmény is, amit ők hoznak, és elképesztőek azok az eredmények, amelyeket te hozol az elmúlt években, amikor az előbb felsoroltam, ugye tulajdonképpen már a 2 évvel ezelőtti, mindössze 17 évesen hozott első érmeidet és nemzetközi sikereidet nézve. Emlékszel, hogy mi volt az első átütő sikered? Mondjuk 10 évesen kezdted, úgy tudom.
2: Igen, körülbelül. Hát az első átütő sikerem, nekem az első versenyem az egy ilyen tolnai verseny volt, és ott még túrakenuban, ugye négyes kenu, ott elsők lettünk, és utána már volt valamikor tavasszal egy ilyen egyes versenyem, de az még ilyen minikenuba volt, és ott már sikerült nyernem.
1: Uh-huh. Ez igen. Jó. Mi várható a következőkben? Mert hogy ezen a héten is lesz egy újabb nagy verseny Szolnokon.
2: Igen, itt a felnőtt országos bajnokság lesz még, ahol úgy szintén rajthoz állunk.
1: Kikkel fogsz, és milyen kategóriában indulsz, vagy milyen kategóriákban?
2: Pont a Juhász Pistiékkel fogok majd. Hát kenu négyesekben, kenu párosokban, egyesben is, és még sárkányhajóban is majd.
1: Tényleg sárkányhajóban is?
2: Igen.
1: Mi a véleményed a sárkányhajózásról? Ez egy nagyon látványos és nagyon kicsit ilyen vidám futam mindig, amikor a sárkányhajók elindulnak.
2: Igen, én még nem vettem részt így sárkányhajós versenyen, szóval ez így egy új élmény lesz majd, én azt gondolom, de kíváncsian várom.
1: Aha, de hogy ebben most téged beválogattak, vagy te akartad? Vagy invitáltak?
2: Invitáltak, igen, viszont nagyon megtetszett így a csapat, szerintem nagyon jó csapat lett így összerakva, és nyilván az a cél, hogy majd a sárkányhajó világbajnokságra kijussunk vele.
1: Hát igen, ugye Kisner Zoltán az Atomerőmű Sportegyesület részéről már kijutott ugye a tavalyi évben, és úgy tudjuk, hogy elméletileg a napokban eldől az is, hogy megy-e idén is. Nem tudom, hogy ebben van-e fejlemény, tudsz erről.
2: Nem, még
1: jó,
2: nem tudom.
1: Jó, majd tartjuk vele a kapcsolatot. Jó, tehát akkor Szolnok a következő mérföldkő, és aztán... Jön még valami?
2: Azután
1: ami
2: egy pihenő.
1: Egy kis pihenő. Pedig még azért a vizen vagytok egy olyan októberig általában?
2: Hát amíg az időjárás enged, igen, uh-huh. Ez azt hiszem az október-november, ami inkább a november.
1: Tudom, hogy ti már elsősorban az Atomerőmű Sportegyesülettel ez a korosztályban te sportolsz, illetve evezel, már elsősorban Domboriban tartja az edzéseit, de egyébként, hogyha a Csónakháznál vagytok, onnan látni a paksi fenéküszöb építkezést?
2: Igen, én most a múltkor megnéztük, és a Stégről abszolút látszik.
1: Hát sajnálom, hogy csak a Stégről nézted, mert akkor megkérdezném, hogyha a vízen voltál, hogy érezhető-e, hogy emelkedett a Dunai víz.
2: Nem, sajnos azt nem látom.
1: Jó, rendben van. És egy utolsó kérdést engedj meg, és hát nagyon jókedvűek vagyunk, és nagyon örülünk a sikereidnek, de nem lehet kihagyni azért azt a kérdést sem. Sajnos Paks címlapra került többek között a múlt héten Boros Gergely halálával kapcsolatban is. Ugye világbajnok kajakozónkról van szó, aki itt élt Pakson, és az Atomerőmű Sportegyesület versenyzője volt. Volt vele kapcsolatod?
2: Igen, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy volt vele kapcsolatom. Néha edzést tartott nekünk, tehát
1: Tényleg néha besegített, mert hivatalosan nem volt egyszer.
2: Igen, kisegített nálunk, és hogyha kellett, akkor tényleg bármiben számíthattunk rá. Én azt gondolom, biciklizni is jártunk együtt, úgyhogy igen, nagyon sok szép emlékem van Igeriről.
1: Uh-huh. Tehát akkor ő tulajdonképpen tartotta a kapcsolatot így az utánpótlással is, ha lehet így mondani.
2: Igen, abszolút.
1: És azt gondolom, hogy egy olyan példakép a mai napig, és ez így is lesz, akire föl lehet szintén nézni.
2: Ez így van.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és egy kicsit tudtunk beszélgetni. Hány órakor kezdődik az edzésed?
2: Hát 9 körül.
1: Mi az, hogy körül? A sportolók megszoktuk, hogy nagyon pontosak, precízek. Mi az, hogy körül?
2: Hát ilyen 8:30-kor indulunk le a Domboriba, és amikor majd leérünk, akkor...
1: Leérünk, meg igen. Akkor a hajót elkészítjük, igen, és meg az egyébeket. Jó. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert.
2: Köszönöm kíván. Szépen a megkívást még egyszer.
1: Az Atomerőmű Sportegyesület Kenusa Pálfalvi Viktor volt a vendégem, abból az alkalomból, hogy az egyetemi világbajnokságról, Szegedről egy ezüst és egy bronzéremmel tért haza. Szolnokról akkor hasonlóakat várunk.
2: Köszönöm szépen.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Puszínjátszó Egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Harmad Gabi. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után. Mindezt a külügyminisztérium sajtóosztálya közölte vasárnap az MTI-vel a portál előzetes megkeresésére. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntető eljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök vasárnap. Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. Hulladékkezelő technikus munkakörbe keres munkatársat a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. A munkakör fő feladatai közé tartozik a radioaktív hulladékok átvétele, szállítása, kezelése, valamint a hulladékkezelő gépek, tárolórendszerek üzemeltetése és a kapcsolódó dokumentáció vezetése. A jelentkezéseket szeptember 30-ig szakmai önéletrajzal az önéletrajz@rhk.hu e-mail címre várják. Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674501100-as vagy a 0622878683-as telefonszámon munkaidőben a humán igazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrier@tolna.polisz.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás szeptember első hetében is folytatódik. Ma Pakson, szeptember 2-án Dombováron és Szekszárdon, 3-án Tamásiban és Bonyhádon, 4-én Gyönkön, 5-én Dunaföldváron várják a rendőrség kollégái a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket. Szüreti mulatság lesz Tengelicen szeptember 5-én, adta hírül a Tengelici Hírmondó augusztusi száma. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy aki teheti, egy tálca süteménnyel támogassa a rendezvényt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: műsora. Élesztő.
1: 25 éve Paksról indult, kiment az Egyesült Államokba, néha hazatér, most is itt van Pakson, Pető Levente a vendégem a stúdióba. Örülök, hogy itt vagy.
2: Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy újra látlak. Hát sok ideje.
1: Igen, sok ideje. Te állítod, hogy 30 éve nem láttuk egymást.
2: Szerintem igen, sőt, hát körülbelül annyi biztos.
1: Nekem van egy olyan emlékem, hogy az érettségi utáni években, ott a 90-es évek második felében, mint hogyha az Amatőr Popros Jazz Fesztiválon még valamelyik bandával ez szerepeltél igaz. Volna.
2: Igen, igen, igen.
1: És képzeld, én akkor zsűri voltam. Hihetetlen. És úgy emlékszem, hogy hát azért ott megint mindenkinek leesett az álla, hogy te hogyan gitározol.
2: Na, köszi.
1: És hát valószínűleg ebből a megfontolásból 25 évvel ezelőtt Papp Zoli barátoddal úgy döntöttél, hogy kimentek Amerikába, hogy rockstárok legyetek.
2: Igen, ez volt a cél. Hát ezzel indultunk el. Tehát kb. Két évig tervezgettük, és akkor 26 évesen akkor úgy döntöttük, hogy akkor na, gyerünk, próbáljunk szerencsét. Hát mi csak néhány hónapra indultunk el, tehát az, hogy meglátjuk, hogy mi van kint, aztán majd onnan tovább megyünk. Hát Zolinak ez két év lett, nekem meg 25 év.
1: De amikor ilyet kitalál az ember, hogy kimegy sztárnak lenni Amerikába, hát olyan sokan gondolkodnak ebben, egyébként elsősorban színészetben gondolkodnak, másodszorban a zenészben, ki mihez ért, ki mit tud, akkor te tudtátok, hogy hova akartok menni? Melyik államba, melyik városba?
2: Nem tudtuk, tavasz, hát amiket terveztünk, ugye az más lett, mint ahova jutottunk. Mi San Francisco, Los Angeles környékét céloztuk meg magunknak, de mikor készülöttünk ki, akkor volt már egy srácként dobos, aki már kint volt Floridában, és akkor menjünk először oda, ő is ugyanolyan célokkal ment ki, ő is egy ismertebb bandába játszott itthon Magyarországon, és akkor oda mentünk ki, mint egy ilyen ugródaszka, sőt, passzolt is, mert Zoli ugye basszusgitározik, a srác dobolt, én meg gitározom, akkor csináljunk is zenekart. Tehát ez volt az alapötlet, és ott kezdtük. Hát elég nehezen indultak a dolgok, próbáltunk egyről a kettőjük, de nem volt olyan egyszerű, mint azt először gondoltuk, és aztán néhány hónap után azzal kellett szembesülnünk, hogy ellopták a pénzünket, meg az autónkat. Hát újra kellett mindent gondolni, nagyon hirtelen, hogy akkor hogyan tovább. Utána jött egy kis éhezős időszak.
1: Éhezős időszak, hallod, a filmekben van ilyen.
2: Igen, teljesen ilyen. Majd lesz még a történetben sok ilyen.
1: Ugye, és ez mennyi ideig tartott?
2: Hát nekünk örökkévalósára, de egy hétig. Egy hétig tartott, csak hát nem tudtuk, hogy mikor lesz vége. És végül is magyarokkal vettük fel a kapcsolatot, tehát fantasztikusan segítőkészek voltak, és akkor onnan talpra tudtunk állni. Olyannyira is, hogy ez volt ilyen karácsony környékén, és azért akkor már kim voltunk 2-3 hónapja, és éreztük, hogy azért ez nem olyan egyszerű ez az Amerika, mint azt mi először gondoltuk. Elkezdtünk dolgozni december közepén, ez csak azért érdekes, mert kb. Egy hónap alatt összetünk magunkat annyira, hogy volt egy kis pici pénzünk, és akkoriban van a világ legnagyobb zenei vására, a NAMM Show, N-A-M-M, NAMM Show, és oda mindenképpen el akartunk jutni. Frankfurtban is van valami hasonló, ez sokkal nagyobb. És ez egy meghívásos alapon működik alapvetően, világsztárok vannak ott, akikkel lehet játszani, nem játszani, meg lehet nézni őket, elnézést. Hát nagyon-nagyon izgalmas. Ez egy ilyen 3-4-5 napos rendezvény változik az években. De mindegy, oda el akartunk mindenképpen jutni, hogy az összes pénzünket arra költöttük, hogy akkor fölültünk a repülőre, átrepültünk Los Angelesbe, elmentünk a NAMM Show-ra, ott megismerkedtünk, barátokat szereztünk, majd vissza Floridába, ott még dolgoztunk, hogy tudtuk, hogy na, mi akkor nekünk ott helyünk, nekünk Los Angelesbe helyünk. Még egy 4-5 hónapot gyűjtögettünk, vettünk egy Lincoln Tankart, és ez egy ilyen szélesebb, nagyobb autó, ilyen fotel ülésekkel, és Floridából nekivágtunk, hogy átautózzuk az Egyesült Államokat. Hát ez kb. Egy hét volt, közben lerobbant az autónk a sivatag közepén. Ki volt írva, hogy most tankoljunk, meg együnk, mert utána egy 50-80 kilométeren keresztül semmi nem lesz.
1: És nektek az alatt robbant le az autó.
2: És nekünk ott megyünk, és a generátor elment az kocsiból, kikapcsolt a motor, a rádió, minden, és csak úgy süvítünk, és lassulunk, szép lassulunk, ugye egyenes úton semmi nem vesz körbe, és hát ez úgy sivatagos, hogy ez egy ilyen sziklás sivatagos, tehát nem a homokos, hanem ez a sziklás. És akkor, ahogy ott lassulunk le, egyszer csak látjuk, hogy van egy lejárat, és ahogy ott éppen kimentünk, meg ott az autópálya alatt volt egy ilyen aluljáró, ott megállt az autót, föltoltuk, pont volt egy benzinkút, nem tudom, hogy volt ott benzinkút, pedig arról volt, hogy nincsen. Próbáltunk segítséget hívni telefonon, de mondták, hogy most vasárnap van, majd holnap. Akkor ettünk ott egy hamburgert a benzinkúton, és lefeküdtünk a kocsiba aludni, hát ott borzasztó kényelmetlen volt. Másnap reggel relatív korán fölkeltünk, körbenéztünk, és ahogy körbenéztünk, hát hogy ott épületek nem voltak, nem lakóvezet volt, de ahogy elnézek balra, semmi nincsen, elnézek jobbra, és ott van egy Mitsubishi dealership. Hát mondom, ez hogy kerül ez ide, miért van itt a semmi közepén egy benzinkút mellett egy Mitsubishi dealership, mondom, kicsit közelebb megyek, mert ilyen 100 méterre volt. Megyek közelebb, látok egy másik épületet, mögé nézek, és mellette van egy Ford dealership, ami meg ugye a Lincolnnál ugye ugyanaz a Ford gyártja. Mondom, bemegyek, megkérdezem, hogy be tudják-e vontatni, megcsinálni. Bementem, mondom, hogy itt áll a kocsi, persze nem probléma, bevontatták, és 3 órán belül már az úton voltunk kijavítva, és mentünk tovább. Úgyhogy, ez óriási.
1: És átjutottatok egyébként Los Angelesbe, vagy voltak még egyéb kitérők?
2: Las Vegason keresztül mentünk, meg hát végig. Tehát először, amikor mentünk át, akkor New Orleansba álltunk meg, Texasban, úgyhogy sivatagban.
1: Aztán... Azért nevetsz, mert most ott élsz, nem?
2: Ja, nem, azért nevettem, mert lerobbantunk ott. Okay. Ja, igen, most Texas, Austin, Texasban lakom. Pontosabban a külvárosában, Georgetownban. Aztán megálltunk még Arizonában, és föl Las Vegasba, Nevadába, és úgy le Harrington Beachre, ami Los Angeles-től ilyen 40 percre van déle. Ahhoz tart, amikor mi arról beszélünk itt Magyarországon, hogy Los Angeles, mi azt értjük alatta, azt a nagyobb területet. Los Angeles csak egy kis kerület tulajdonképpen, egy belvárosi rész, és hát oda mentünk, ott voltak az ismerőseink. Ja, úgy meséltem ugye, hogy megismerkedtünk ott januárban ezekkel az emberekkel, ők egy nálunk 20 éve idősebb generáció, egy ilyen 30 fős zenei zenészekből áll tulajdonképpen, élvonalbeli zenészek. Őket úgy kell elképzelni, hogy a 80-as években ők is ott voltak az élen, abban a körükben mozogtak, hogy na, ők belül is lehet akár világsztár. Egy vonalban voltak Van Halenékkel, együtt csináltak bulikat is, de ő nekik nem jött be. Tehát ugye nem mindenkinek lehet, csak nincs annyi hely, és hát a Van Halenék befutottak, ők nem, de nagyon érdekes volt olyan házi buliban is járni, mert ugye ott olyan házi bulik szoktak, vagy annak idején olyan házi bulik voltak, ahol élő zene volt. És ezek a zenészek, ugye ezek a zenészek, ez a 30 fős társaság, mindenki játszott mindenkivel valamilyen formációban, és nagyon-nagyon szerették egymást, annyira nagyon szerették egymást, mert szerettek együtt zenélni, hogy hétvégente, még azon kívül, hogy hétköznap is zenéltek együtt, különböző formációkban pénzt keresni, hétvégén összejöttek ilyen házi bulikba, és ilyen jammel is ment tulajdonképpen, amire egyébként visszatérünk majd, mert ugye ebből jön a
1: Paksi Jam Fest.
2: A Paksi Jam Fest igazából erre.
1: Amit most már hányadik éve is szerveztek, hát meg a cseresznyés iskolán?
2: Ez volt a negyedik alkalom, igen. De hogy ez ebből jött tulajdonképpen.
1: Csak hogy a hallgatók is értsék, aki esetleg nem tudná, a vételkörzetünkben, tehát régi zenész, Paksi zenész barátaiddal igen, szoktál igen. Összejönni, amikor augusztusban, általában augusztusban hazatérsz, évente igen. Egyszer, és ez pár éve megrendezitek, hogy összejöttök zenélni, és először csak úgy indult, hogy hát akkor egy kicsit zenéljünk, de idén hát hallod már, a hírek szerint majdnem koncerthangulat volt.
2: Hát nagyon-nagyon jól sikerült, tehát most már kialakult a hely is, ahol elférünk, itt a Cseresznyés iskolában, rendes hangosítás volt fényekkel, szóval azért, de mégis próbáljuk megtartani a kis baráti légkört, hogy ne ott túl nagy legyen, mert akkor az emberek kevésbé mennek följönni a színpadon, mert ennek az a lényege pont, hogy bárki följöhessen, és kapcsolódjunk. Fiatalokat is hívtunk tavaly is, a Kovács Alizék is kijött.
1: Igen.
2: És nagyon-nagyon-nagyon jó hangulat.

0: azokkal mindenkivel nagyon szeretem találkozni, és ha már találkozunk és beszélgetünk, mert van miről, akkor mi lenne, ha már zenélnénk is, és nem kötött dolgokat, hanem ilyen dzsemmelés szempontból, pont azért, hogy az ilyen önkifejezés, improvizatív dolgokkal kapcsolatban tudjunk egymással kapcsolódni, még azon keresztül is. És ezzel nagyon-nagyon jó bejönnek. Amikor az egyik nagy élmény volt rögtön az első évben, amikor így ment egy ilyen szóló oda-vissza, és azért már eltelt 30 év, mindenki fejlődött zeneileg nagyon sokat, és akkor vannak bizonyos szituációk, amikor bizonyos hangok oda passzolnak, és azok, hogy ha azt bejátszod, akkor az jelent valamit, és akkor a Vinai Csabival így összenéztünk, hogy tudod, és ezek ilyen jópofa kapcsolódási pontok voltak.
1: Igen, és a hallgatók kedvéért mondom, hogy egyébként ez a Baráti Jam Fest, ez egy zárt körű, tulajdonképpen zárt körű rendezvény, bár úgy tudom, hogy senkit nem dobtatok ki a képen oda tévedt, például Harmad Gabi kolléganőnket sem, miközben egyébként tényleg már idén is azon gondolkodtam, hogy biztos, hogy nem lehetne ebből valami nyilvános dolgot csinálni?
0: Lehetne. Egyébként azt azért meg szeretném említeni, hogy az Engler Attila
1: és a hangszerűzete,
0: igen, tehát ő nagyon sokat segített ebben már az elejétől kezdve, tehát ezt egyedül nem tudtam volna létrehozni, de nem csak ők, hanem a csekeházas pár is nagyon sokat segített, meg nagyon sokan, de most az a baj, hogy ha elkezdek sorolni neveket, akkor
1: nem lesz vége.
0: Kis Petya hozta a dobfelszerelését, szuper, nagyon-nagyon jó volt. Szóval tényleg itt nem zárt körű, azért nem hirdetjük meg nagyobba, mert tényleg akkor félő esetleg elveszik ez a kis bensőséges hangulata, és akkor esetleg már nem mernek följönni a színpadra, mert pont az a lényege, hogy teljesen véletlenszerűen random emberek egymással játszanak.
1: Uh-huh. Na jó, hát ez egy más kérdés, egyébként akik ott játszanak, azok egyébként szoktak színpadon szerepelni, de most nem akarok veled erről vitatkozni, hogy mikor lesz ebből egy rendes paksi fesztivál. Térjünk vissza Los Angeleshez, megpróbáljuk egy órába belesűríteni a beszélgetésünket, nyilván rengeteg a sztorid, és tök jó, hogy 20-25 évvel ezelőtti apró sztorikra emlékszel, tehát hogy rengeteg minden megmarad benned, de azért azt tisztázzuk, hogy mi a legmagasabb szint, ahova eljutottál, mint gitáros? Tehát tudsz valamit mondani nekünk, hogy melyik volt az a banda, vagy az a fellépés, vagy volt egy olyan pont, mert ugye dolgoztál hangszerboltban, tanítottál, és nem akármilyen tanítványid voltak, erről külön beszéljünk majd, de mi az, amit sikerült elérned?
0: Hát próbálj végig gondolni, hogy milyen szempontból.
1: Hát mondjuk abból a szempontból, amit elképzeltetek az Olival, hogy kimentek és rockstárok lesztek.
0: Hát ez így ebben a formátumban nem történt meg. Ennek, tehát közel voltunk a tűzhöz, de azért ennek vannak más dolgai, tehát nem csak arról van szó, hogy rockstar, tehát a rockstar világ, tehát ez, még nem tartunk ott a történetben, és nem is biztos, hogy egyébként erről egyébként írtam feljegyzést, de tehát volt egy időszak, amikor visszaköltöztem, ugye Las Vegasban értem 3,5 évet utána visszaköltöztem Huntington Beach-re, és akkor nagyon belevágtam ebbe, hogy nagyon szerettem volna komolyabb dolgot elérni, és ott akkor Hollywoodban is 3 évet buliztam, ismerkedtem, kapcsolatokat teremteni Lemmyvel a Motorheadből, egy helyre jártunk bulizni, tök jó fej ember volt. Tehát próbálkoztam, de amikor az ember belelátta abba, hogy ez a világ mi is van mögötte, akkor megkérdőreztem, hogy az, ami számomra a rockstárság, meg az, amit látok, hogy hova vezet, vagy hogyan élnek ezek az emberek, az nekem már akkor kicsit elidegenedtem ettől. Tehát,
1: Jó, de azért erről mondj valamit, ez jó tanúság lehet a fiataloknak is, akik abban gondolkodnak, hogy majd kimennek rockstárnak, vagy akár színésznek, mert mi van abban a világban? Hát igen, ilyen nappal. Éjszakai bárokban le kell kezdeni, hétvégén is, lehet, hogy nem éppen egészséges életmódot élnek, ilyenekre gondolsz?
0: Hát ilyenekre is, de inkább a lelki részét. Tehát azért a siker az nagyon-nagyon tehát az egóra nagyon-nagyon nagy hatása tud lenni, és el tudnak szállni az emberek, viszont ez egy ideig tart, és utána így elfelejtenek. Tehát utána jön egy generáció, és a generáció nem 30 évre gondolok, hanem egy ilyen 5 éves idővallumokban már azt se tudják, hogy ki vagy, és ők hozzászoktak, megszokták, várják ezt, és nagyon érdekes volt, hogy ezekben a bárokban, ahova jártam, ezek ilyen, főleg ilyen rock klubok voltak. Úgy szoktam mondani, most angol szavakat fogok használni, a kétféle típusú ember járt oda, a used to be és a wannabe. A used to be az azt jelenti, hogy aki valaha volt valaki, nagy híresség, a

0: Nabi az, aki meg nagyon szeretne. És ezek az igazi sztárok azok nincsenek ott, és akkor ezek próbálnak így egymást kihasználva előbbre jutni. Hát aki még nem volt, aki most szeretne betörni, az próbálja ezeket a kapcsolatokat felépíteni. Aki meg már lecsengett, az megpróbálja ezt kihasználni. Tehát nem egy olyan millió, ami nekem nagyon szimpatikus volt, amiben bele akartam. Engem nem ez a része érdekelt.
1: Igen, ez is érdekes, amit mondasz, de ugye elképesztően jól gitározol, gitároztál jó, már jó. Akkor. Igen. Biztos, hogy voltak szituációk, hogy zenészek, akár befutott zenészek, akiket megismertél, azt mondták, hogy elképesztő, ahogy játszol. És ez se volt egy olyan ugródeszka, ami valahova egy invitálást hozott volna?
0: Nem volt, ráadásul...
1: De várj, azért, mert sok ilyen van, mint
0: sok, te? Nagyon sok. Tehát ugye az a másik dolog, hogy amikor...
1: És ott mind kimennek Amerikába.
0: Igen, tehát, igen, meg Amerikán belül is, tehát azért azzal szembesültünk, tehát ha az ember elmegy, tehát ugye meséltem, hogy Los Angeles egy kis kerület, azért mellette van Hollywood, North Hollywood, Észak-Hollywood, és akkor ott van mellette Bel Air, Beverly Hills, és akkor, hogy haladunk kifele, meg Santa Monica, ezek így egymás mellett vannak. Ez a környék, ez tele van olyan emberekkel, akik be akarnak futni, és nem csak zenészek, hanem színészek is. Tehát az, amikor azt látod, hogy mindenki gyönyörű, mindenki tehetséges, mindenki fantasztikusan jól zenél, tehát azért az egy másik szint. Tehát ott kell valami plusz. És nagyon érdekes, hogy ott azon a szinten, amikor már mindenki nagyon-nagyon-nagyon jó, ott jön be, hogy a személyiség fog számítani, nem a tudás.
1: Jó, de volt olyan pillanat, mert most oké, figyelj, eltelt 25 év, most már bölcsen nyilatkozol erről, de azért ott ez nagyon frusztrált téged? Tehát mit tudom én, 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, hogy úgy érezted, hogy hát az a fajta rockstárság nem jött be,
0: nem.
1: Még hogyha valamilyen formában mégiscsak zenével foglalkoztál.
0: Érdekes, ez én nem nekem ez nem merült fel, hogy frusztrált lennék, mert akkor is ebben a környezetben voltam, és élveztem azt, amik vannak. Tehát azért, ha rockstarok nem is volt, de azért volt egy-két olyan kalandunk, amik rockstaros hangulatú. Most ezeket nem tudom elmondani.
1: Ezt de... figyelj, vagy nem publikus, de azért egy-két hírességet még mondhatsz. Például, mondd már el, kérlek, nekem mutattad a tanítványait közül, tehát akiket, hol tanítottál gitárt?
0: Igen, tehát akkor Las Vegasban éltem, és ugye ebben a gitárboltban dolgoztam, az egy 5000 hangszer volt, 5000 gitár volt a hangszerboltban, tehát ez a világ legnagyobb gitárüzete volt, annak az IT-s dolgait intéztem, oda jöttek be rendszeresen, ugye, mivel ez Las Vegasban volt, jöttek világsztárok, Brian May-től kezdve, nagyon-nagyon sokan voltak, és azok ott lógtak, ott ment a röhögcsi, és este meg mentünk velük lógni, tehát én tök jó volt. És ugye ott én elkezdtem gitárt is tanítani, néhány éven keresztül, az ott a 3 évig ott tanítottam, és volt egy 10-12 éves srác, akit elkezdtem tanítani, őt 2 évig tanítottam, az ő neve Dario Lorina, és azt kell tudni róla, hogy amikor ilyen 20 néhány éves lett, akkor belépett a Zach Wilde, aki az Osborne-nak volt a gitárosa, ő neki van egy saját zenekara, a Black Label Society, és abba Dario lett a második gitáros. A mai napig ő egyébként. Tehát most volt, aki turnézni, most itt bárki láthatta, aki.
1: Szuper, ha tudtuk volna, akkor befűztünk volna téged, hogy csináljunk már vele interjút.
0: Simán. Nagyon-nagyon kedves.
1: Na, akkor figyelj, kérek egy listát, hogy kiket ismersz, milyen hírességeket, és akkor...
0: Jó.
1: Ezt összehoztuk. Jó, meglátjuk. Meglátjuk. Jó. Egyébként, tehát most egy kicsit csapungunk, de jó ez így, mert tudom, hogy az egész életedet, illetve az elmúlt 25 évet, elmondom a hallgatóknak, hogy a Levi felkészült, a 25 évét összeírta, elém tette, hogy akkor ezen kéne végig menni, hát körülbelül holnap reggelig itt ülnénk, de azt azért hadd kérdezzem meg, hogy nem tudom, hogy mennyire akartál erről beszélni, hogy most lehet, hogy több időt fogsz itt Magyarországon tölteni.
0: Igen, tehát azért ezzel a 25 év alatt sok minden történt, és úgy az utóbbi pár évben, főleg azt a 3 év alatt, lehet, hogy nem tudom, hogy a Covid miatt, az még jobban kiélesedett, de ugyan 3 évvel ezelőttől érzem, hogy egyre jobban erősödik, és most az idén elkezdtünk filozni azon, hogy mi lenne, haza költöznénk. Nekem ez jobban húz a szívem, és akkor felmerült, hogy akkor mi lenne, ha maradnék itthon fél évet, és akkor megnézném, hogy milyen itthon, hogy tetszik, biztosan tényleg szeretnék-e jönni. És hát fölmerült Paks is, mint célpont, meg Pest is. Pécs is, de azt már elvetettem, úgyhogy most inkább Pécs, meg próbálom leszűkíteni. Úgyhogy Pécs, meg Budapest és Paks között vacilálok.
1: És ez a fél év már tart, tehát már benne vagyunk abban a fél évben, amikor vacilálsz, tulajdonképpen hazajöttél, és hát meglátjuk a továbbiakat. Nagyon jó, oké, figyelj, Levi, akkor most zenéljünk egy kicsit, jó? És ha már a Van Halen nevű amerikai rock együttes szóba jött, velük is sikerült megismerkedned, és még jó pár világsztárral egyébként erről még a következőkben szó lesz, akkor Van Halennel folytatjuk. Annak idején 1972-ben alakult a csapat, az amerikai rock legendák egyik nagyja Van Halen. A 84-es Jumpot készítettem be tőlük, aztán Pető Leventével visszatérek. A gitáros és zenésszel, aki Paksról indult 25 évvel ezelőtt, hogy meghódítsa az Amerikai Egyesült Államokat, mint rockgitáros. Számos sztori vissza van, még maradjatok velünk.

0: A rock legenda az 1970-es évek óta működő Van Halen nevű amerikai rockbanda és az 1984-es Jump. Ez szólt nem véletlenül, hiszen Pető Levente, aki annak idején Paksról indult gitárosként, és az Amerikai Egyesült Államokban él 25 éve, a Van Halen nevű bandával is jó barátságot kötött, és folytatjuk a beszélgetést Levivel. Azért azt meséljük el, hogy mi nagyon régóta ismerjük egymást, mert hogy ugye a Kurcsatov utcában együtt nőttünk fel kvázi, ott igen, a kettes szám alatt, és hát azért voltak bandázások, ugye első generációs pavos gyerekek vagyunk, a szüleink az atomerőmű miatt költöztek Paksra, nem tudom, hogy a szüleit honnan szintén jöttek.
1: A Pécs.
0: Mi Budapestről érkeztünk, és aztán egyébként az ifjúság útján is egy utcában laktunk, egyen jártál fölöttem az általánosban, a gimiben, ahol már olyan gyönyörű, hosszú vörös hajad volt. Én emlékszem erre, hogy leért derékig, vagy fenékig, nem is tudom, hogy igen, meddig volt ilyen hosszú hajad. Te voltál a gitáros srác, akiről azért mindenki tudta, hogy tehát senki nem furcsáltana, hogy ilyen hosszú hajat neveztettél. és azért vannak nekünk ilyen közös emlékeink. Tényleg Kurcsatov utcai gyerekkorunkból mire emlékszel leginkább? Arcokra, nevekre, sztori, hát, valami igen, sztorira?
1: Hát nekem azok, amikor a játszótéren, ahogy emlékszel a körhintára? Arra a kétszintesre?
0: Hogyne.
1: Nem körhinta, bocsánat, nem körhinta volt, hanem mászóka volt, körmászóka volt.
0: De a mai napig nem értem, hogy te tudtak egy olyat tenni.
1: Azt én sem értem, mert nagyon veszélyes
0: volt.
1: Konkrétan.
0: De az a kedvenc. Konkrétan az a mai napig, vagy mit
1: csinálni? Pont ugye múlt héten találkoztam a Lukács Katával, meg ugye tavaly meg a Apró Tibivel, és beszélgettünk ezekről a dolgokról, és mondtam, hogy mennyire sokat számít, mennyire emlékszem mai napig azokra a kacagásokra, ami volt, hogy 7-8-an ott rohangálunk körbe.
0: Igen.
1: Azok jók voltak nagyon.
0: Azok jók voltak, tényleg. Na, ez jó, ezt már el is felejtettem, hogy volt egy ilyen mászóka, vagy én sem tudnám megmondani, hogy mi volt az. Volt egy kör, amire föl lehetett mászni, meg volt egy szűkebb kör, egy kicsit igen, magasabb, azon ott fogóckodtunk, és volt valami hülejátékunk.
1: Ilyen fogócskás.
0: Valami fogócskás. Hihetetlen. Tényleg. Körbe. Azt hiszem, hogy ha én gyerekemet látnám, akkor lehet, hogy rosszul lennék. De igen. Na, tehát, hogy azért vannak közös emlékeink, és hát azért ezt mindenképpen szerettem volna megemlíteni, tudod, Európából mindenki Amerikába vágyik, és akkor van valaki, aki 25 év után hazaköltözne, és ez egy érdekes dolog. Egyébként informatikával foglalkozol.
1: Így van.
0: Tehát távmunkában dolgozol tulajdonképpen, tehát innentől kezdve akkor bárhol letelepedhetsz.
1: Igen, igen. Hát ugye én olyan főiskolát is végeztem, és tehát szoftverfejlesztéssel foglalkoztam az elmúlt 30 évben, vagy 32 évben most már, de az utóbbi 3 évben az AI-jal azért nagyon sok minden előkerült. Igyekszem eléggé az élvonalban lenni, és mindent tudni róla, mindent kipróbálni, mindenféle dolgokat letesztelni, és ha már ezt itt szóba került, tehát most már én tehát nem konkrétan a szoftverfejlesztéssel foglalkozom, hanem AI rendszereknek a megtervezésével és azoknak a beindításával tulajdonképpen. Másoknak is, más cégnek is, illetve saját magamnak is nyilvánvalóan. És ha már itt tartunk egyébként, ez azért érdekes. Tehát én azt gondolom, hogy ez a most, igaz, hogy már 3 éve kezdődött ez az AI-os dolog, de most még mindig nagyon nagy lehetőség van benne. Nyilván mindenki használja a ChatGPT-t, meg a telefonján beszélget vele, de nem ez a szintről beszélünk, hanem ki lehet alakítani komplexebb rendszereket, és amikor múlt héten, ahogy itt voltam, akkor az Alánnal beszélgettünk, hogy mi lenne, ha csinálnánk tartanék egy előadást AI-jal kapcsolatban, hát ha tudnék valami információt átadni, és akkor erről lehetne vagy egy előadás, vagy akár ha itt lennék Pakson, akkor akár egy 3-4 hétre, egy heti egy alkalmas ilyen workshopot csinálni.
0: Lehet, hogy ebből lesz valami?
1: Így beszélgettünk róla, tehát mondhatni, hát szervezés alatt van, aha, beszélgettünk róla, hogy lehetne megvalósítani. Igazából rajta múlik, hogy mikor.
0: Aha. Oké, figyelj, ez is nagyon izgalmas, és nagyon örülünk neki, de mikor és hol lehet téged legközelebb gitározni hallani? Azon kívül, hogy úgy tudom, hogy egyébként most keresgél ezt a bérletet.
1: Igen, igen, szeretnék itt Pakson.
0: De azért te tudsz fejhallgatóval is gitározni, senki ne ijedjen meg. Tehát mikor lehet, mi van a zenéléssel? Tehát most nincs banda sem Amerikában?
1: Nincsen banda sem Amerikában, sem itthon. Hát ez a Jamfest volt, amit csináltunk, de nincsen semmi konkrét. Vannak vannak tervben, tehát a felszerelésre megvan hozzá, úgyhogy vannak ötletek, de még erről nem merek semmi konkrétat.
0: Hát pedig valamit kéne. Figyelj, jó, nem is, persze nem kell, de tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy te abban is gondolkodsz, hogyha esetleg hazaköltözöl Magyarországon, akkor, tehát gondolom, zenélni muszáj, nem?
1: Persze, hogy nem.
0: Tehát
1: hogy nem.
0: Muszáj zenélni, persze. Tehát valamit zenélni kell. Így nem van. Tudom, hogy most, amikor Texasban mióta élsz, hány éve?
1: 13 éve.
0: Aha, ott volt valami egyébként bandád, vagy valamiféle zenei kötődés is, vagy a kis szobában zenéltél?
1: Hát igen, tehát azért tehát Las Vegasban ott volt több zenekarom is, amikor mindjárt visszatérek, Las Vegasban több zenekarom is, Los Angeles környéken is, de ott játszottunk kaszinókban, striptease bárban, tehát volt mindenféle dolog, és amikor Austinba költöztünk, ugye Austin az élőzene világvárosa, tehát vagy fővárosa, így szokták mondani, nagyon sok klub van, rengeteg zenész van, de ott is az volt, hogy kb. Ugye, valószínűleg ez ilyen korjellegű dolog, tehát az volt, hogy azok a korombeli srácok meg lányok, akik abban a, tehát akik zenélnek, azok vagy nem voltak azon a szinten, amit én szerettem volna, vagy ha voltak, akkor pedig ebből akartak megélni, és heti 3-4-szer, mert ugye ott azért pörög a világ, tehát ott nagyon sok klub van, ahol lehet játszani, és abból meg lehet élni. Én nem szerettem volna ezt. És ugye, és akkor így után feladtam, és nem foglalkoztam ezzel. Ja, otthon foglalkozom a zenéléssel, továbbra is szorgalmasan gyakorolok a mai napig. Úgyhogy.
0: Jó, tehát, hogyha hazatérnél és hazaköltöznél Magyarországra hosszú távon, most tegyük fel Paksra, azért volnának még neked a zenéléssel terveid. Jó, tehát akkor nem tudtál mondani egy időpontot és egy helyszínt, hogy hol lehet téged gitározni, hallani, de...
1: Van itt, nem beszélhetek
0: jó,
1: róla.
0: Jó, van terv, jó, van, Levi. Oké, jó, béké hagylak. Te profi gitáros lettél, meg nagyon jó riporter lettem ám, tehát... Oké. Jó, figyelj, hát negyed óránk azért még van, úgyhogy kicsit térünk vissza Amerikába, mert ugye ott tartottunk, hogy Los Angeles, aztán Las Vegas, aztán visszaköltöztél Los Angelesbe, és egyébként nem tudom, Los Angeles után jött Texas, vagy még
1: igen,
0: ott voltak kitérve?
1: Igen, ott onnan tudom.
0: De egyébként miért költöztél Texasba?
1: Hát annak, ugye folyamatosan nekem az informatika az megmaradt az életemben, és akkor nekem ez a hollywoodos dolog az már lecsengett éppen, és a cég, akinek dolgoztam, ők mondták, hogy mennének Texasba, és az egy jó ötletnek tűnt. Hogy...
0: Ja, értem, így jött. Így
1: mert
0: jött.
1: Én akkor már éltem egy 7-8 évet ott, és akkor hogy úgy bennem is volt, hogy úgy váltanék, és akkor mondták, hogy ők költöznek Austinba, és hogy
0: igen.
1: Mi lenne, ha...
0: Igen, tehát a kenyeredet tulajdonképpen az informatikával kerested. Jó. Mi az, amit még az elmúlt 25 éves amerikai útjaid, lakhatásaid, zenélő sztoriaidból még mindenképpen elmesélni. Tudom, hogy rengeteg
1: igen,
0: a sztori.
1: Igen. Én kiemelnék, ha meglátjuk, hogy mennyi időnk van, egy-két sztorit azért, ami mutatja a lehetőségeket, mondjuk, hogy milyen dolgok tudnak történni az emberre, hogyha az ember fel van készülve, készen áll, és a jó helyen van, jó időben, azért az mit tudok, milyen tud lenni. Két gyors sztorit. Az egyik az volt, amikor Las Vegasban éltünk, ott volt egy Prince Tribute zenekar, akik fantasztikusan jó zenészek voltak. Tehát azt tudni kell, hogy az Egyesült Államokban a Tribute zenekaroknál ott az nem csak arról szól, hogy azt a zenét játsszák, hanem úgy is néznek ki, még külsőleg is valahogy nem tudom, hogy oldják meg, hogy tényleg még arccal is, meg méret és hasonlít.
0: Akkor a rajongók, hogy...
1: Hát nem, aki a Prince volt, tehát ugyanaz a magasság, ugyanaz a testfelépítés, ugyanaz a hang, ugyanaz a ruha, és az egész zenekar, tehát ott nagyon komolyan az a 80-as évekbeli Prince
0: show-t
1: lenyomták, voltak táncosok, nagyon komoly volt. Na és elmentünk megnézni őket, ilyen bárba játszottak, full tele volt a hely, egy ilyen, a színpad olyan 30 méterre volt kb, bevilágítva az összes reflektor oda, és akkor ott oldalt volt egy bár, mi oda elosontunk, kértünk valami italt, és akkor fogjuk az italunkat, onnan a bárpulttól nézzük ja, így tartom mindig a... Tehát, és hogy nézzük a zenekart, és akkor egyszer csak az énekes így elkezd így hunyorogni, és így néz arra fele, és így néz rám. Mondom, de hát ő messze volt, tehát ez olyan furcsa, és akkor így mondja, hogy így tátogja, hogy te játszol? Te mi, hogyha hangsz? És mondom, hogy én azt mondom, yes, igen, te. Hát mondom, igen, boldogatok vissza, igen. bólint a fejével, leugrik a színpadról, ugye wireless, azt mondják magyarul, tehát wireless volt a gitára, tehát adóvevős aha, gitárja volt, azzal szép, és így a tömeg így válik szét, és így jön oda, a reflektor így követi, és akkor mi a fene van? És akkor azt mondja, hogy szia, mondja, Jason vagyok, én meg mondom, szia, én meg Levi vagyok, azt mondja, tessék, és odaadja a gitárt, és akkor gyere velem, és akkor vissza,
0: és akkor fölvitt
1: a színpadra,
0: hogy játsszák?
1: Én, hogy játsszák, igen, és akkor mondta, hogy figyelek, meg kell menni a vécére.
0: Ne, ez most komoly. Hát ez hihetetlen, várjál, mielőtt elmondod, hogy mi történt a színpadon, hogy szúrt ki téged? Hát miből gondoltál?
1: Gondolom a hosszú hajam miatt.
0: Ne idegesíts.
1: De hogy ebből, hogy gondoltál, és hát ráadásul baromi jó jam lett ott is.
0: Na várjál, okay, akkor ő elment?
1: Ő lelépett, igen. És akkor mi, jött a
0: egy új, éppen indult egy új dal, vagy mi?
1: Tehát ugye ez kicsit olyan sztori, mint ahogy a visszajövőben volt. Tehát ugye a blues körben megjegyezel, hogy okay, akkor most blues játszunk H-ban, és akkor mehet egy-két H, és akkor ezt kb. Mindenki tudta.
0: Óriási. És meddig játszottál fönn a színpadon?
1: 10 percet kb.
0: Tényleg? Még
1: visszajött a srác, igen.
0: És nem mondták, hogy wow.
1: De összebarátkoztunk velük utána.
0: És milyen volt velük játszani?
1: Nagyon jó, fantasztikusan jó volt.
0: Simán tudtad, hogy akkor merre
1: vett a történetet. Persze, igen.
0: Óriási sztori. Nagyon jó. Oké, még jöhetnek a sztorik.
1: Még egy ilyen hasonló. Tehát ez az, hogy az ember fel van készülve, olyan a kisugárzás, hogy adja, és készen áll, és nem aggódik, tehát azért ez egy érdekes szituáció, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok mindent el lehet érni. Manapság annyi a különbség, hogy ha valaki hallgatja, hogy ma már nem kell ezért Amerikába menni, tehát azért az interneten, ha elkezd posztolni valaki magáról dolgokat, és azok jók, azokat ugyanúgy észre tudják venni, mint ahogy nekem a hosszú hajamat a bárba. Tehát nem feltétlenül kell, ha jól vagy, azt meg fogják tudni, meg ha elég marketinget tesz ebbe. A másik sztori az inkább egy másik jellegű dolog, az, hogy hogy bevonz dolgokat az ember az életébe. Mielőtt mentem ki, elkezdtem hallgatni, fúziós jazz hallgatni, és a kedvencem Greg Howe volt, ő egy gitáros srác, fickó, és hát el voltam képedve, hogy miket játszik. Hát ezt évekig hallgattam, és a nem sorra, ugye megyünk ki, ott sok emberrel lehet találkozni, és akik oda járnak, azok van egy ilyen rutin, hogy napközben megnézze az ember a show-t, meg végigjárja a különböző ilyen kiállítókat, és este 8-kor a Hiltonnak a bárjába összejönnek az emberek. Persze nagyon sok rendezvény van még este is, tehát koncertek vannak nagy koncertesekben, de van egy ilyen zárt kör, aki tudja, hogyha lemész oda, akkor ott lesznek olyan emberek, akikkel érdemes találkozni. És egy kicsit hamarabb értem oda, és akkor kértem egy sört, ott látom még egy fickót mászkál, és akkor így nézelődik, ő a helységnek a másik oldalában volt, és akkor azt mondja, hogy ez megint úgy az a you! Szóval te! Szóval még mondanak, hogy te! Szóval te! Nézzük így, mert endők, és így, hát, nem tudom, egy sör volt még csak bennem, még az se fele, de egyszerűen tudtam, hogy ki ez. Megyünk oda egymáshoz közel, szíves, akkor mondom, hogy azt mondja, hogy nem játszottunk mi már valaha. Mondom, nem, biztos, hogy emlékeznek, hogy játszottunk volna. Biztos? Mondom, biztos. Azt mondja, mindent bemutatkozom, Greg Howe vagyok. És hogy azzal az emberrel találkoztam.
0: Igen.
1: Aki számomra a magaslatok, de a történet még mindig nincs vége. Meg ugye ő Pennsylvániában lakott akkor, és ahogy mondtam, elkértem a címét, az információját, mert akarok tőle deszkéket venni, de olyan messze volt, hogy repülővel oda menni, meg szállásbérelni, tehát nagyon költséges volt, lett volna egy lecke, de mondta, hogy van Los Angelesben egy tanítványa, aki ugyanazt tudja, amit ő, és tőle, de én még Las Vegasban éltem. De egy évvel később én leköltöztem ugye vissza Los Angeles közé, úgyhogy írtam neki egy e-mailt, hogy hey, Valio, itt vagyok, szeretném, mondd már meg, légy szíves, a tanítványodnak az elérhetőségét, mert szeretnék úgy játszani, tehát tanulni tőled, hogy abban a stílusban, tőle. És akkor visszaírtam, hogy azt mondja, hogy a Greg nem tudja, hogy kiről beszélek, de ők most költöztek Long Beach-re, ami ott van, azon a környéken van, ahol én, csak egy ilyen 20 km lodébb, és hogy tőle közvetlenül tudnék venni órákat. És úgyhogy fölvettem a kapcsolatot vele, és én tőle közvetlenül tudtam venni egy éven keresztül leckéket. És még van egy csavar az egészben, hogy ahol én annak idén dolgoztam, még mindig informatikáról van szó, annak az épületnek a sarkában, a másik utcában, de ugyanaz az épület, csak a másik sarkán, volt egy hangszerbolt, ahol ő tanított. Tehát ilyen nagyon-nagyon érdekesek ezek a dolgok, hogy mennyire, hát nem tudom, hogy bevonza-e, ki miben hisz, de hogy vannak ilyen többszörös véletlenek.
0: De figyelj, és egyébként tehát amikor levágottad a hajodat, akkor már nem vonzottad be ezeket a dolgokat? Mert nagyon sokáig...
1: Ezek szerint nem.
0: Tudom, te gondold végig, hogy ezt össze lehet ezzel hozni.
1: Nem. Az addig volt jó. Tehát akkor én is változtam. Aha. Tehát azért addigra már 30 fölött voltam. Tehát az úgy, már sokáig volt már hosszú helyem, és valahogy másra vágytam már.
0: Levi, egy élmény volt veled beszélgetni, és az az igazság, hogy tudom, hogy nagyon sok mindennel készültél, hogy még annyi mindent lehetne elmesélni, és azt külön meg kell, hogy ígérjem, hogy a Jamfestes szűk baráti társaságot is valahogy be kéne hozni ide a Paks FM stúdiójába. Egyébként Lőrinc Tibitől elkezdve nagyon szeretnek ide járni, és szoktak is. Orbán Gyuszival ugye nemrég interjúztam, mert ugye Heaven Street 7 ugye újra koncertezett, úgyhogy szerintem ebből az apropóból is tudunk majd még beszélgetni, illetve hát itt titkolóztál a zenei terveket, a helyi zenei terveket illeti, úgyhogy szerintem lesz még alkalmunk beszélgetni. De az utolsó szó jogán még megengedem, hogyha valamit még nagyon benned maradt, hogy még van egy sztori, amit nagyon el akarsz mesélni. Egyébként hihetetlen tényleg a sztoriaid kapcsán, hogy kimentél Amerikába rockstárnak lenni, és mégis az történt, hogy hihetetlenül sokszor voltál tűz közelben, na, ha lehet így mondani. És értem, hogy valahol a te döntésed is volt, hogy bizonyos dolgokban nem mentél bele, de azért szerintem nagyon sok mindent hallottunk erről a világról, és arról, hogy te hogyan élted meg ezt a dolgot.
1: Igen, talán az, hogy rockstárnak mentünk ki, az azért érdekes, hogy milyen célra, igazából az, hogy milyen céllal nem mentünk ki. Tehát ugye ez 2001-ben volt, akkor még nagyon sokan mentek már ki, de mondjuk amikor az EU-hoz csatlakozott az Magyarország, akkor kezdtek el jobban külföldre menni az emberek. Mi nem azért mentünk ki, hogy munkát keressünk, és akkor vagy elegünk Magyarországra, tehát mind a ketten imádjuk Magyarországot, tehát nem, sose, én nem azért maradt így kint, mert nekem valami bajom volt Magyarországgal, hanem mindig is hiányzott. Tehát ugye csak mindig valahogy egyikből a másikba így alakult, de hogy ezért fontos ez, hogy rockstárnak mentünk, hogy nem azért, mert valami másokból, hogy új életet vagy mást kerestünk volna.
0: Egy utolsó kérdést engedj meg, amikor manapság valaki mondjuk pont az Egyesült Államokból, az Amerikai Egyesült Államokból hazaköltözik, vagy hazaköltözést tervez Magyarországra, azért nagyon sok mindent mérlegel. Tehát még olyan dolgok is fontosak általában az ember számára, hogy a kormány ablakban mennyire bonyolult elintézni valamit, vagy éppen milyen a közhangulat, vagy mennyire lehet boldogulni. Most én értem, hogy home office-ból akár egy amerikai cégnek is dolgozhatsz, ami az informatikát illeti, de a társadalmi berendezkedéstől kezdve nagyon sok mindent mérlegel. Te ezeket már nem veszed figyelembe, mert te már átestél azon a ponton, hogy már a kapcsolat érdekel, a kapcsolatok, a barátaid. Jól értem ezt a dolgot?
1: Szerintem nagyon jól érted. Pont amikor először elkezdtem felvetni, hogy jönnék akár Paksra is, hogy véglegesen. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy de hát Paksra, miért akarsz Paksra, itt nincs semmi. És akkor erre én egy kicsit így visszavágtam, hogy hát ha nincsen semmi, akkor csináljunk valamit.
0: Tehát
1: én azt látom benne, hogy ha nincsen, akkor itt lehetőségek vannak, akkor csináljunk valamit. Uh-huh. Tehát én ezt nem negatívumnak fogom fel, hanem lehetőségnek. De egyébként ahogy nézem az elmúlt években, és amilyen a kulturális élet itt Pakson, az fantasztikus, szóval nagyon-nagyon vonzó, és...
0: De jó ezt hallani, mert tudod, vannak, akik sokat elégedetlenkednek, és akkor valaki Amerikából jön, csak úgy mondom a hallgatóknak, hogy Amerikából mondja, hogy...
1: Igen, tehát én követem. Én így látom, hogy én nagyon, meg rengeteg, ami van egy csomó élmény, amiről mesélek, de azért elmögött, ami bennem van, meg most az AI-jal kapcsolatosban, rengeteg dolog van benne, amit nagyon szeretnék átadni. Tehát én szeretnék ilyen kurzusokat tartani, akár zené, akár az AI-jal kapcsolatban, hogy valamit visszaadni a városnak.
0: Uh-huh, szuper. Gitártanítást válasz egy bizonyos szint után? Nyilván nem kezdőkkel fogsz foglalkozni.
1: Hát most egy ideje nem tanítottam gitárt, de inkább úgy, hogy ha valaki akar fejlődni, akkor üljünk össze, zenéljünk egy kicsit, és akkor én adok tippeket.
0: Wow, jó, oké. Okay. Na, akkor lesz még miről beszélgetnünk. Egy élmény volt, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Pető Leventével beszélgettem, aki Paksról 25 évvel ezelőtt ment ki az Amerikai Egyesült Államok, és most itthon van, hogy meddig, azt még majd meglátjuk. Egy élmény volt, köszi.
1: Köszönöm.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Kezdjétek a jó zenét. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Box FM. Érezzétek a jó zenét egész nap.
1: Box FM.
2: De miért? Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feletted már? És esténként várod.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad, hogy az angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz?

0: telefonszámon. A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal a NASA új generációs űrteleszkópját, a Roman Space Teleszkópot a floridai Cape Canaveral űrközpontból vasárnap értesült az MTI. A Roman Space Teleszkóp a SpaceX Falcon Heavy hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahonnan jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. A hétvégén elkészült a Dunai Fenékküszöb első üteme. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Duna-Szentbenedeki látogatásán augusztus 29-én megtekintette az elkészült védművet. Elmondta, hogy a szakemberek 16 ezer köbméter követ szórtak a vízbe, valamint arra is utalt, hogy amikor elkezdtek építkezni az érintett szakaszon, a Duna vízmélysége mintegy 4 méter volt. A sodrás erősödése miatt már 16-18 méter mély itt a Duna. Tisztelet és megbecsülés azoknak, akik itt dolgoznak, fogalmazott a tárca vezető. A Tolna vármegyei és Fejér vármegyei kormányhivatalok képviselői a helyszínen tájékozódtak a Paks 2 beruházás előre haladásáról, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint a dr. Bozsolik Róbert Tolna vármegyei főispán és Budai Attila a Fejér vármegyei kormányhivatal főigazgatója vezette küldöttség számára. Kis László Gábor programigazgató számolt be az aktuális munkafolyamatokról. Az időjárási körülményekre tekintettel augusztus 21-én sokak bánatára elmaradt a Párnográszt koncert a Paksi Szent István napokon. Márkus Zalán, a szervező Csengely Dénes Kulturális Központ vezetője rádiónknak elmondta, hogy dolgoznak a koncert pótlásán.
3: Igyekszünk mindenképpen pótolni ezt a koncertet. Már ott a helyszínen elkezdtünk egyezkedni, hogy hogy és mikor lehet. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk mi is, meg a zenekar menedzsmentje is. Magyarországon nem sok olyan zenekar, akin 170-nél is több fellépése van, ugye, és ez mondjuk május elejétől maximum október elejéig tartó időszakban koncentrálódik. Feldobtunk már ötleteket, és reméljük, hogy ez minél hamarabb kiderül.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Két éremmel tér haza a poznani világbajnokságról Juhász István és Kollár Kristóf. Az atomerőmű esekét Kenus a szombaton délután Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel együtt megvédte a tavaly Milánóban szerzett világbajnoki címét Kenu 4-es 500 méteren. Azas és fiúk vasárnap délelőtt C2 500 méteren szálltak vízre, ahol végül kiélezett küzdelemben a dobogó harmadik fokára állhattak fel.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szeptember 12-én ünnepli fennállásának 450. évfordulóját a Paksi Református Egyház Község. Ebből az alkalomból vendégem Lenke István református lelkész. Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Gyönyörű évforduló. Gyönyörű évforduló, gratulálunk.
2: Hát köszönjük, isteni a dicsőség nyilván. Nekünk csak a utolsó kis szeletben van némi részünk. Nyilván 450 évnek a nagy részét azt örökségként ajándékba megkaptuk.
1: Igen. 450 éve él egy helyi közösség. Ezt azt hiszem, hogy egy picit más aspektusból érdemes végig gondolni. Erről is fogunk beszélgetni, de mindenek előtt kezdjük azzal, hogy mi várható szeptember 12-én, mivel készültök, mert 450 év az gyönyörű évforduló, szép kerek egyébként. Jövő hét szombaton lesz rendezvényetek, és gondolom, hogy az egyházatok tagjai, illetve a közösségetek tagjain kívül bárki mehet.
2: Természetesen igen, tehát szeretettel is várunk mindenkit. Magáról a 450 évnek a súlyáról, tehát hogy emberi léptékkel ez nehezen felfogható, ez majdnem fél ezer esztendőről van szó, tehát tényleg egy hatalmas dolog, és úgy jön ki ez a 450, hogy 1576-ban volt a hercegszőlősi zsinat, és ott szerepelt már Zombori Antal, paksi lelkész aláírók között. Ez az első írásos nyom tulajdonképpen rólunk, és hát ennek van most 450. évfordulója. Úgyhogy ezt szeretnénk rendesen megünnepelni egy nagy-nagy hálaadással, hiszen hála van a szívünkbe, és igazából kétnapos rendezvény, csak a második napja, ez a szombati nap, szeptember 12-e, ami nyilvános. Pénteken 450 perc imádsággal a közösség tagjai, a gyülekezet tagjai adunk hálát. És hát azt így magunk között ez egy bensőséges alkalom lesz. Viszont a 12-e az teljesen nyilvános, szeretnénk megosztani az örömünket minél többekkel. Ebbe a városba vagyunk, ennek a városnak a történetéhez tartozunk, körülvet bennünket a város, aminélkül értelmezhetetlen lenne a mi közösségünk is. Gondolom a reformátusság is hatott a városra, és a város is hatott a reformátusságra, már csak összetételében is, tehát hívunk mindenkit szeretettel. Reggel 8-kor elkezdődik ez a hálaadó napunk a jövő hét szombaton. Egy imádsággal kezdünk, mert hogy azt gondoljuk a legfontosabbnak, Isten cselekedete ez a 450 év, nélküle semmit nem tudunk, neki adunk hálát, tőle kérjük az áldást. Tehát ott egy 40 perces imádság lesz, ez egy vezetett imádság, amin paksi helyi találmány ebben a formában, ahogyan itt majd megvalósul. A menete tavaly a Calvin kiadó gondozásában egyébként megjelent, tehát hozzáférhető mások számára is. Aztán 8 óra 50-kor kezdődik el az IDM zenekarnak a dicsőítő koncertje, ami szintén egy helyi jellegzetesség, hiszen maga IDM zenekar Kis Zolinak a vezetésével, az is a gyülekezetünkben született dicsőítő együttes, illetve maguk a dalok, amik most elhangznak ezeken a koncerten, mind vagy táborindulónk volt, vagy valahogy a gyülekezetünk életével kapcsolatban születtek meg ezek a énekek. 10 órától lesz a hálaadó istentisztlet, úrvacsorás istentisztlet, ahol Balogh Zoltán püspök úr fogja az igét hirdetni, majd ebéd következik. Az ebéd az regisztrációhoz kötött természetesen, hiszen tudunk el azt, hogy mégis hány főre, mert sem kidobni nem szeretünk ételt, sem pedig azt, hogy valaki éhen maradjon. A délután előadásokkal kezdődik. Egyrészt a hercegszőlősi zsinatról fog egy egyetemi tanárnő előadást tartani egy fél órában, annak a jelentőségéről, kicsit a országra nézve is. Utána pedig Tóth Csilla, vagy Tóth Tuba Csilla, utána többen ismerik, presbiterünk fog a helyi gyülekezetnek a történetéről érdekességeket mondani, ez 2x fél órában. Utána egy fórumbeszélgetés lesz, ott már a jövő felé fordulunk, egyház jövője. Ez a 450 évvel nem lezárni szeretnénk, hanem csak egy új lendületet venni. Majd pedig a Magyarországi Szerb Színház előadásában a Én Károli Gáspár című színdarabot nézhetjük meg. Egyébként ezt a város is támogatta ennek a színdarabnak a idehozatalát, és így erre különösen is nagy szeretettel várjuk a városlakókat. Majd pedig a napot a Tommy zenekara fogja dicsőítéssel lezárni. Ez a Tommy, ez a Tolna megyei ifi, aminek sok tagja paksi ifisünk, és hát vannak természetesen mások is, és nekik is van egy zenekaruk, és az ő dicsőítésükkel zárjuk ezt a napot.
1: Hol lesznek a rendezvények? Mert az ima és akár egy Balogh Zoltán püspöknek az igehirdetése, azt a templomban képzeljük el, és a színházi darab?
2: Az pedig a iskolánkba, tehát, de szűk helyszínen, hogyha valaki jön, akkor meg fog találni mindent. A régi református iskola, ami a Bezerédi étkezdéjeként talán ismertebb a kedves hallgatóknak, illetve a templomba, illetve még a parókia gyülekezetterem telke is szintén a helyszín ezen a napon.
1: Tehát mindez szeptember 12-én lesz a református templomban, és a szembe lévő étkezdében, ahogy mondod, valóban, tehát több helyszínen zajlanak majd az események, és akkor ezek szerint minden nyilvános, de aki ebédelni szeretne, az akkor regisztráljon. Viszont hát említetted, hogy az előző nap, a pénteki napot tulajdonképpen zárt körülön ünnepel a gyülekezet, mégis engedd meg, hogy erre kérdezzek rá, mert hogy azt mondtad, hogy 450 évre való tekintettel 450 perc imát terveztek. Ezt gyorsan kiszámoltam, amíg beszéltél, ez 7,5 óra.
2: Igen, ez pontosan így van.
1: Ezt hogyan tervezitek? És hogyan tervezi a gyülekezet?
2: Volt már hasonló egésznapos, gyakorlatilag egésznapos imádságunk, amikor a templomot felújítottunk, és akkor a hálaadó nap hasonlóképpen volt megszervezve, és ott is volt ez aránylag hosszabb imádság. Ezt úgy szoktuk csinálni, hogy ilyenkor be van osztva félórás, órás szakaszokra, és hogy valaki vagy valakik mindig imádkoznak a templomban, de nem egy ember imádkozik végig ilyen hosszú idő természetesen. Ezek csendes imádságok, kivéve az utolsó egy órát, ahol a Szent Molnár Zsoltár éneklő körünk fog énekes imádságban vezetni bennünket.
1: Uh-huh. Jó, hát 450 éves tehát a paksi református egyházközség, és tényleg arra szeretném minden hallgatónak felhívni a figyelmét, hogy nyilván egy egyház egy fontos tartópillére és erős tartópillére egy ilyen közösségnek, de képzeljük el azt, hogy mennyi civil szervezet vagy helyi közösség működik jelenleg a városunkban, mondjuk 15 vagy 20 éve, képzeljük el azt, hogy mondjuk 450 évvel később működik-e, tehát ez egy óriási dolog. Mit gondolsz, egy gyülekezetet, egy közösséget több száz éven keresztül mi tart össze?
2: Én azt gondolom, hogy ez annyira hosszú idő, hogy egyértelműen csak Isten hatalma, Isten csodája, ami megtart, mert most tényleg, hogy mondtad, akár így civil egyesületeknél, de akár még családban vagy barátságoknál is, az, hogy ennyi időn keresztül stabil maradjon. De sokszor még országok sincsenek 450 évesek, vagy hamarabb széthullik egy birodalom akár. Ez egyedül Isten birodalma, Isten országa, ami ennyire tartós itt a Földön, és hát egy nagyon nagy kegyelem, hogy itt konkrétan Pakson, a mi kis református közösségünk is, ebbe már így 450 éve jelen lehet. Nyilván a gyökereinket messzebbre vezetjük vissza, hiszen a reformáció előtti egyház is a miénk, és hát Jézus Krisztushoz megy ez az egész, tehát ilyen értelemben ünnepelhetnénk azt is, hogy 2000 esztendősek vagyunk, de itt Pakson református formációban 450, és ez Istennek a csodája is tette, hogy megtartotta a közösséget. Nyilván millió konfliktus lehetett ez alatt az idő alatt, de hogy a Szentlélek mindig hatalmasabb volt, és összetartó nagyobb volt, összetartó erő nagyobb volt, mint a széthúzó, vagy akár a külső támadások, nagyon, nagyon sok minden keresztül kellett

0: Tanosok, egy jókora holdudvara van a gyülekezetnek. Aki ténylegesen aktívan részt vesz a gyülekezeti életben, az meg egy olyan 150 körül van. Tehát egy aránylag pici közösség. Viszont azt gondolom, hogy a aktivitásában meg igyekszik oda tenni magát.
1: És nem zárt közösség, tehát erre azért szeretném a figyelmet felhívni, ugye általában a közösségeknek pont az a célja, hogy lehessen úgymond csatlakozni, és az az ügy és az a cél, ami nálatok cél és ügy, az azért nagyon fontos az életünk szempontjából. Ugye nagyon sokan mondják azt, hogy hiszek Istenben, de ehhez nincs szükségem templomra, vagy gyülekezete, nincs szükségem közösségre. Mit üzennél a számukra?
0: Most is sok minden elhangzott.
1: Igen.
0: Az egyik az, hogy valóban nyitott közösség vagyunk, ez nem a mi döntésünk, vagy nem valamiféle stratégiai elképzelés, vagy mit tudom, ez Istennek a parancsán alapszik, hogy mások felé próbáljuk továbbadni a hitünket, és azt is mondhatom ezzel kapcsolatban, hogy ha zártak lennénk, akkor már nem lennénk. Mert csak a utóbbi 25 évre tekintve azt látjuk, hogy nagyon sokat alakult a közösségünk, és nagyon sokan felnőttként is csatlakoztak hozzánk, és azért vagyunk ennyien, amennyien vagyunk, mert hogy mindig igyekeztünk a bizonyságtételünkkel mások felé szolgálni, és Isten megadta, nyitott fülekre találjon ez a bizonyságtétel. Hát az, hogy ma otthon hinni és közösség nélkül hinni, ez egy kulturális jelenség, ez a individualista nyugati társadalomnak a sajátossága, hogy mindent otthon barkácsolunk magunknak, de otthon hinni lehet, tehát az a semmi gond nincsen, kereszténynek nem lehet lenni otthon. Mert hogy Krisztus azt mondja, hogy aki hozzátartozik, tehát aki keresztény, az arról ismerhető fel, hogy szeretik egymást a keresztények, szeretik a tanítványai, közösséget alkotnak. Jézus nem könyvet írt, hanem közösséget hagyott maga után. A közösség a legfontosabb a kereszténységben, mert a közösség Jézus Krisztusnak a földi teste, így nevezi a Szentírás. Tehát Jézushoz tartozni, a testhez tartozni csak a közösségben lehet. De vallásosnak lenni, vagy babonásnak lenni, vagy mit tudom én, spirituális igényeket kielégíteni ezzel azzal, azt bárhol lehet, nagyon nagy a kínálat. Csak mi abban hiszünk, hogy a üdvösség viszont, az örök élet, a földön is megtalálható valódi boldogság, az viszont egyedül Jézus Krisztusban van. Úgyhogy nagy szeretettel bátorítok is mindenkit, hogy ismerkedjen velünk. Szeptember 29-én indul újra az Alfa kurzusunk, ahol mindenkit szeretettel látunk, akit egy kicsit is érdekelnek ezek a lelki dolgok.
1: Az Alfa kurzusról az elmúlt évtizedekben nagyon sokat hallottam már a református Alfa kurzusotokról, csak két mondatban, ha elmondanád azok kedvét, akik még soha nem hallottak róla, hogy ez mit jelent. Egyfajta bibliai iskola tulajdonképpen, heti rendszerességgel.
0: Egy 10 részes sorozat, mindig kedd este van 6-tól 8-ig, tehát egy teljesen behatárolható dolog. Én azt gondolom, hogy ezt a 10 estét rászánni arra, hogy megtaláljuk az életünk értelmét. Mert hogy ilyen kérdéseket járunk körül, illetve egy kicsit megismerni magát a közösséget, a közösség jó ízét, és azt a Urat, akihez tartozik ez a közösség, Jézus van a központban, de úgy, hogy végig rólunk van szó, a mi életünkről, és azt szokták legjobban szeretni, és azt szeretem legjobban az Alfába, nem is azt, hogy nagyon érdekes előadások vannak, rövid és érdekes előadások, hanem azt, hogy utána nagyon őszinte beszélgetések. és egy teljesen elfogadó környezet, nincsen rossz kérdés. Azok a jó alfák, amikor sok a vitatkozás. Azokat szeretem.
1: De akkor vannak kérdések is.
0: Igen, igen, igen. És a kérdésekre lehet válaszokat kapni, és jó az, amikor valaki kimondja azt a kérdést, amit esetleg én nem merek feltenni, de valaki meg ott van, és akkor felmeri, és akkor... Tehát nagyon élő, pezsgő dolog ez az egész.

0: Úgyhogy én ezt csak jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek, aki még nincs valamelyik közösségbe elköteleződve, úgyhogy ő már megtalálta a választ, akkor nyilván akkor adjon a hálát. De aki még nem, azt viszont nagyon nagy szeretettel várjuk.
1: Illetve az ismeretek bővítése miatt is jó. Remélem minden kedves hallgatónk figyelt arra, nagyon nagy ígéretet tett Lenke István református lelkészünk, mert azt mondta, hogy az élet, mi az élet értelme, még erre is választ ad az Alfa kurzus, hát mindenki az élet értelmét keresi, úgyhogy én is mindenkit buzdítok. Tehát ez szeptember 29-én kezdődik, de visszatérve a szeptember 12-i ünnepségetekre, és a 450 éves református közösségre. Ezzel kapcsolatban egy utolsó kérdést engedj meg. Tudsz-e mondani, fel tudsz-e idézni olyan személyes történetet, természetesen név nélkül? Említetted azt, hogy ha valaki nem beleszületik a református közösségbe, tulajdonképpen akár szülei, nagyszülei kapcsán, hogy gyerekkora óta templomba, közösségbe jár, hanem mondjuk felnőttként, akár korábban nem is járt közösségbe, mert őt is úgy nevelték, de csatlakozott hozzátok, és olyan problémákból jött ki, vagy problémákból szabadult meg, és tulajdonképpen a közösség, illetve az Istenben való hit hozta el számára ezt a szabadulást. Tudsz ilyet mondani? Biztos, hogy sok ilyen van, de fel tudsz-e idézni esetleg egy konkrét történetet?
0: Igen, nyilván nagyon sok ilyenünk van, hiszen a gyülekezetünk jó része felnőtt konfirmandusokból áll, akik felnőttként találtak rá, és a konfirmációnál fogadalmat tesznek, tehát ez jelenti ez a kifejezés. És egy olyan történet jutott most így elsőnek eszembe, hogy valaki fiatalon elvesztette a szüleit. Egyetemista volt, amikor teljesen árván maradt, és voltak éppen a gyászszertartás temetés kapcsán találkoztunk, tehát tényleg egy ilyen szomorú helyzetben. Ő addig nem jött a közösségünkbe, nem ismertük addig, és egyetemistaként megélte azt, ahogy ebbe a stresszes helyzetekben, illetve a gyász fájdalmában lettek testi panaszai is, amik nehezítették az életét, és egyszer valahogy egy olyan világosságot kapott, talán egyetemi kollégiumában történt ez, ha jól emlékszek, aminek a fényében valahogy ráérzett arra, hogy közöttünk lenne a helye, és elkezdett keresni. És kialakult az, hogy úgy jövögetett, és egy istentiszteleten történt az, hogy egyszerűen érezte azt a nagy végtelen szeretetet, ahogy átöleli az Isten. És ahogy ez a folyamat ment az életébe, közben megszűntek a testi fájdalmak, a testi panaszok, és hát nagyon szépen kialakult az élete azóta, és ott van közöttünk, most már több gyermekével, feleségével, és egy szolgáló tagja, tehát a közösségért sokat tévő tag a gyülekezetünkben, nagyon hálásak vagyunk érte Istennek.
1: Nagyon jó történet, főleg annak tükrében, hogy pont pár perccel ezelőtt arról beszélgetünk, hogy milyen sokan mondják azt, hogy hát hiszek én Istenben, de otthon meg közösségre nincs szükségem, hogy ez a valaki, nem tudom, hogy fiatal hölgy vagy fiatal ember, otthon él át, tehát otthon van egy átélés a négy fal között, ugye a kollégiumot említetted, és mégis érzi azt, hogy egy közösségre szüksége van, egy megtartó közösségre, és akkor csatlakozik, és így gyarapítja akár az Alfa kurzuson keresztül a tudását és a hitét.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ha valóban a Szentlélektől kapunk, és ezben a fantasztikus, nagyon személyes dolgok ezek, és tényleg négy fal között, és mit tudom, de hogyha a Szentlélektől kapjuk, akkor az odavonz a testhez. A lélek a testhez köt, oda Krisztus testéhez, és igazából, amit ő a megtérésének nevez, tehát amikor tényleg rátalált, amikor tényleg átadta magát, az nem ott volt a kollégium szobában, hanem az pont egy gyülekezeti Isten tiszteleten történt ott a közösség magvában, ott bent a gyülekezetben.
1: Igen, az pedig már a közösségben történt, meg köszönöm, hogy ezt is kiemelted, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél, tehát akkor még egyszer szeptember 12-én, jövő héten szombaton ünnepli fennállás alapításának 450. évfordulóját a Paksi Református Egyházközség, a Paksi Református templomban és környékén, ha mondhatjuk így. Lesznek a rendezvények, reggel 8 órától lényegében már kezdődnek. A programok, gondolom, nálatok lehet érdeklődni. Többek között színházi előadás is lesz. Igen. Ott a helyi étkezdében berendezve egy kis színházat, dicsőítés, és hát azért igen, az IDM zenekarról azért hadd mondjam el kis Zoliról, hogy nem sok keresztény közösség, vagy nem minden keresztény közösség rendelkezik saját dicsőítő dalokkal, vagy egy olyan dicsőítő csapattal, amelyik saját dalokat is ír, úgyhogy ez egy klassz dolog.
0: Bocsánat, ezzel kapcsolatban hadd mondjam, hogy ezek a dalok sokáig csak úgy éltek, hogy egy táborban énekeltük őket, aztán utána még néha, vagy elfelejtettük, vagy aztán jobban előjöttek megint, viszont nem tudott eljutni úgy nagyon sok felé. Azért Zoliék sok felé szolgáltak, és ott azért megszólaltak ezek a dalok, viszont most megjelennek az ünnepségre egy énekes könyvben, úgyhogy ez is ott lesz, megvásárolható, megkapható, úgyhogy ez egy külön nagy ajándék számunkra, hogy most ezek a dalok is így tartósabbá és terjesztetőbbé váltak.
1: Önálló életre kelnek, és a következő 450 évre akkor ott lesz a közösségnek. Köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk egy kicsit erről beszélgetni.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Lenkei István református lelkész volt a vendégem, tehát a gyülekezet mindenkit szeretettel vár jövő héten szombaton a programokra.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: A Readable It egy kicsit másként 2025-ös feldolgozásban szólt a Paks FM-en, 9 óra 32 perc van, véget ér az élesztő mára. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Holnap reggel ugyanebben az időpontban Harmad Gabi vár benneteket, most pedig átadom a terepet Strasser Abnernek. Maradjatok vele, egészen délután 2-ig hozza a jó zenéket, és természetesen az információkat is.
1: Ez volt az élesztő. Good morning! A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljunk el együtt! Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.

0: Paks FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu
5: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
7: Reklámot hallottatok.

0: Augusztus 31-e van, fél tíz után járunk, a mikrofonnál Strasser Ábner van, egészen 2 óraig én hozom a jó slágereket és a jó hangulatot, maradjatok velem. Elsőként jön Ravi Lenny to Love Me Not.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

A Disco Lines-tól szólt a No Broke Boys. Remélem mindenkinek jól telik a nyár utolsó napja. Most egy születésnapost hozok, ma ünnepli 77. születésnapját, akit valószínűleg a legtöbben a Micsoda nőből ismernek, Julia Roberts oldaláról, de ott volt Chicagóban, a Hachiban és a legbelső félelemben is. Ami kevésbé ismert róla, hogy Giri komolyan zenél is, trombitált, zongorázott és gitározott, sőt a Micsoda nő egyik jelenetében hallható zongora szólót ő maga játszotta és komponálta. Fiatalon pedig annyira jó tornász volt, hogy sportösztöndíjjal került egyetemre, ahol filozófiát tanult, aztán 2 év után inkább otthagyta, hogy színész legyen. Úgy tűnik bejött a váltás, ma 77 éves Richard Gere. Menjünk tovább zenével, jön Tommy Sariótól az I Wanna Be Yours, James Dean.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

0: most közlekedj velünk!
1: A 63-as főúton Cecebel területén egy kamion felborult, a 43-as kilométernél a műszaki mentés idejére a forgalom korlátozásra kell számítani. Az M60-as autópályán az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkei Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leállósávot. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémint csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 61-es főúton Dunaföldváron az 1-es kilométernél üzemeltetési munkát miatt vezettek be forgalomkorlátozást, a 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között útépítési munka miatt útszűkületen keresztül halad a forgalom. Balesetről nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, a következő órát pedig 10 óra után Regan Reilly és Chris Willis kezdi meg Blue Heart.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
4: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik. Csak

0: Színjátszó Egyesület fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után. Mindezt a külügyminisztérium sajtóosztálya közölte vasárnap az MTI-vel a portál előzetes megkeresésére. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntető eljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök vasárnap. Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. A Serkeresztúri Sárkörszíntársulat is részt vett a Tehetségművészeti Korzó elnevezésű rendezvényen tegnap délután Pakson. Iker Józsefné, a Tehetségművészeti Iskola vezetője rádiónknak arról mesélt, hogy honnan eredeztethető a Sárkeresztúri kapcsolata az iskolának.
3: Amikor a művészeti iskolánk elindult 2018-ban, akkor feltérképeztük Dél-Fehérnek a településeit, hogy hol lehetne megfelelő helyen a mi telephelyünk, vagyis telephelyeink. Aztán így jutottunk el Sárkeresztúrra, ahol a helyi óvodában van telephelyünk, fantasztikus, jól érezzük magunkat, nagyon sok kedves tanítványunk van ott, és hát miután jobban megismertük a települést, ezután láttam ezt, amit az előbb beszéltünk is, hogy nagyon-nagyon sok falu örülhetne, hogyha ilyen kulturális élete lehetne, mint ott, ami megvalósul. Ehhez persze kell egy olyan szintű szimbiózis, amit én látok ott az intézmények vezetőinél, illetve a falu lakosságának a közreműködése, egymás felé irányuló szeretete. Szóval olyan csodálatos, hogy ott akar lenni az ember.
2: Hálózatkarbantartási munkálatok miatt szeptember 8-án 8 és 16 óra között tervezett áramszünet lesz Dunaföldváron, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramkimaradás az Irinyi János és a Völgy utcákat érinti. Az érintett felhasználási helyek pontos listája megtalálható a paksfm.hu oldalon a hírek menüpontban.
1: És most sporthírek a Paksfm-en.
2: 2 éremmel tér haza a poznani világbajnokságról Juhász István és Kollár Kristóf. Az atomerőmű esekét Kenusa szombaton délután Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel együtt megvédte a tavaly Milánóban szerzett világbajnoki címét Kenu 4-es 500 méteren. Azas és fiúk vasárnap délelőtt C2 500 méteren szálltak vízre, ahol végül kiélezett küzdelemben a dobogó 3. fokára állhattak fel.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra után járunk, továbbra is a Paks FM-en vagyunk, hozom a jó slágereket a nyár utolsó napján is. A meleg még továbbra is itt lesz velünk, de majd hozok időjárás jelentést is idővel. Elsőre ma se számíthatunk, ennyit elárulok, de lesznek nekünk jó programjaink így szeptember elején is, azokat elmondom nem sokára, illetve még egy-két érdekességet, például helyi interjút is. Elsősorban most jöjjön a zenében Regan Lily és Chris Willis, Blue Heart.
1: És most egy újabb óra.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 31-én nyárzáró lesz Pakson, 15 órától 19 óráig. Helyszín Pakson az Atom téren lesz, lesz kültúrű zene, lesz büfé, és még rengeteg más program. Szeptember 3-án közönség találkozót rendeznek Pakson, Nem tűntem el, Richter Gedeon, dokumentum játékfilm. Csengéd Inas Kulturális Központban 17 órától, a vetítéssel egybekötött közönség találkozón 18 órától részt vesz a film főszereplője, Rudolf Péter. Szeptember 3-ától 5-ig fesztivál lesz Pakson, jön a Borbála, 3 nap, 3 nagyon jó programokkal ellátott fesztivál, délutáni óráktól egészen az esti óráig tartanak. Szeptember 8-án Pakson lesz előadás, Tóth Judit lesz a foglalkozás vezetője, irodalmi önképzőkör, Nádasdi Ádám 1947-ben született és 2026-ban halt meg, a nyelvész, költő, műfordító. Szeptember 8-án kedden 17 óra 30-tól a Csengéd Énes Kulturális Központ könyvtár galériáján lesz. Szeretettel várnak mindenkit! Szeptember 7-én hétfőn 18 órától Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenye lesz Szexán a Művészetek Házában. Szeptember 9-én Pakson lesz kiállítás, Kovács Norbert, szobrászművész. A megnyitó szeptember 9-én szerdán lesz, 17 órától a Csengéd Énes Kulturális Központ kiállítótermében.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Showman este szólt a Summer of Love. Most pedig hozok egy interjút kosárlabdatéren. Az első idegen légiós, akivel az ASE augusztusban megegyezett, Clarence Daniels volt, 25 éves, 198 centis amerikai kosárlabdázó, aki a horvát bajnokságból érkezett a hármas posztra. Daniels a középiskolai évé után a Montana State Billings csapatánál kezdte meg egyetemi pályafutását, majd a Lake Region State College együtteséhez igazolt, ahol kiemelkedő szezont produkált, átlagosan 20,5 pontot és 11,1 lepattanót szerzett mérkőzésenként, amivel elnyerte a Mondá konferencia legértékesebb játékosa MVP címet. Ezt követően a University of New Hampshire csapatában folytatta a pályafutását, ahol az NCAA-ben is bizonyította a tehetségét, végzőcs idény

0: eredményében elnyerte az amerikai East konferencia évjátékosa díját, és kétszer is bekerült a konferencia legjobb ötösébe. A 2024-es NBA drafton nem választották ki, de szerepelt az Oklahoma City Thunder nyári ligás keretében, előbb Salt Lake City-ben, majd Las Vegasban is. Profi karrierét az izraeli Elitzur Netanya gárdájában kezdte meg, majd a belga Antwerp Giants csapatához igazolt, tavaly pedig a horvát KK Cedevita junior játékosa volt, ahol a horvát első osztályú bajnokság mellett a FIBA Eurocup-ban is szerepelt. Clarence Daniels-szel Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett, Mikolis Dániel a csapat kommunikációs menedzserének segítségével.
1: My name is Clarence Daniels. I'm from Minneapolis, Minnesota.
2: Clarence Daniels vagyok, Minnesota-ban születtem, onnan érkeztem. Nagyjából 14 éve játszom kosárlabdát. Hogyha az elmúlt 14 évben arra kéne gondolnom, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit véghez vittem, akkor talán az, hogy nem csak játékosként, de mint emberként is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem. Évről évre mindig valami pluszt tudtam vinni a játékba, ami előre tudott engem vinni folyamatosan. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb dolog, amit így gyakorlatilag minden évben így próbálok egy új limitet magam elé helyezni.
3: Mennyire ismered az európai bajnokságokat, illetve azon belül is ugye a magyar bajnokságot, játszottál Európában?
1: The Hungarian League, I know a little bit of it. I had a former teammate who played here last year.
2: Nyilván azért a magyar bajnokságról olyan sokat nem tudtam, amikor ide kerültem. Annyi, hogy volt korábbi csapattársam, aki játszott itt Magyarországon, illetve volt korábbi csapatom, akivel játszottunk magyar csapat ellen felkészülési mérkőzést, de annyira azért nem voltam tájékozott a magyar bajnoksággal kapcsolatban. Ha az európai kosárlabdázást nézzük, akkor az elején, amikor Európába kerültem, akkor szintén ez egy új dolog volt nekem, mert akkor csak pár csapatot ismertem Európából, mint például a Partizánt vagy a Zvezdát, de ahogy az évek teltek, és ahogy én is több tapasztalatot szereztem, úgy egyre jobban el tudtam mélyedni az európai kosárlabdába, és most már azért képben vagyok, úgy érzem.
3: Milyen poszton játszol, és hogy érzed, mi az erősséged, illetve mi az, amiben úgy érzed, hogy még fejlődnöd kéne, és szeretnél is?
2: Hármas poszton játszom, de tudok négyest is játszani. Ami az erősségeim közé tartozik, az mindenképpen a fizikalitásom. Azért a palánk alatt is erős tudok lenni. Mindezek mellett még úgy érzem, hogy jó kezem is van, jól tudok dobni. Viszont ha gyengeségeimet kellene mondani, akkor nyilván erről nem nagyon szeret senki beszélni, de talán az, hogy fejben lehet, hogy egy picit kell még fejlődnöm, hogy bizonyos szituációkat jobban tudjak kezelni.
3: Itt a csapaton belül van-e ismerős játékos, vagy akár a vezetésből valaki számodra? Vagy teljesen új volt minden?
2: Senkit nem ismertem ebben a klubban, annyi, hogy az előléti edzőnkkel, a Márkóval van közös ismerősünk, ami nem is tudtam róla, de most derült így ki. Úgyhogy talán úgymond a legközelebb ő állt így ahhoz, hogy megismerjem.
3: Mit vársz magadtól itt az idei esztendőben? Mivel lennél elégedett?
2: Hát nyilvánképpen az, hogy a kupát és a bajnokságot is megnyerjük. Minél több mérkőzést szeretnék megnyerni, mert az a legjobb érzés, amikor ugye a csapat győzni tud. Az első két évem pában az elég nehezen sikerült. Sok meccset vesztettünk a csapatunkkal, tehát megtapasztaltam azt az oldalát is, hogy milyen az, amikor nem nyerő szériában van egy gárda, viszont idén úgy érzem, hogy minden adott ahhoz, hogy ez egy sikeres szezon legyen. Ha a klubot, az egyesületet nézem, akkor itt minden megvan ahhoz, hogy mindenki profi szinten tudjon kosárlabdázni. A vezetés is a hátteret biztosítja, gyakorlatilag ugye mivel egy kisvárosról van szó, azért erre az egy dologra lehet itt koncentrálni, úgyhogy nincs is igazából semmilyen kifogás arra, hogy miért ne sikerül jön ez idén, úgyhogy minél több meccset szeretnék megnyerni, és bajnokságot, kupát, gyakorlatilag mindent.

Accentus szólt a Don't Leave Kylie, ma pedig van még egy születésnaposunk, ma ünnepli 81. születésnapját Van Morrison, aki 1945. augusztus 31-én született Belfastban, már 12 évesen zenekarban játszott, tínédzserként pedig gitáron, szaxofonon és harmonikán is játszott. A nagy áttörést először a Dem együttes hozta meg neki, majd 1967-ben szólóba jött a Brown Eyed Girl, amely azóta is a rádiók egyik legtöbbet játszott klasszikusa lett, és egy érdekes kontraszt, mielőtt befutott volna zenészként, Van Morrison egy ideig ablaktisztítóként dolgozott Belfastban, később pedig már lovaggá ütötték a zenéért és Észak-Írországért végzett munkájáért, ma tehát 81 éves Van Morrison, több mint 6 évtizeddel az első sikerei után. Ebből az alkalomból most tőle hozom a

0: közlekedj velünk!
1: A 63-as főúton Cecebel területén egy kamion felborult, a 43-as kilométernél a műszaki mentés idejére a forgalom korlátozásra kell számítani. Az M60-as autópályán az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkei Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leállósávot. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémint csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 61-es főúton Dunaföldváron az 1-es kilométernél üzemeltetési munkát miatt vezettek be forgalomkorlátozást, a 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között útépítési munka miatt útszűkületen keresztül halad a forgalom. Balesetről nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: feküdt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödörtér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firki. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik. A kisközben az Umami kávézó előtt minden nap DJ Jéko. Ezen kívül apropó színjátszó egyesület, Fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-éig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
3: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal a NASA új generációs űrteleszkópját, a Roman Space Teleszkópot a floridai Cape Canaveral űrközpontból vasárnap értesült az MTI. A Roman Space Teleszkóp a SpaceX Falcon Heavy hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahonnan jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. A hétvégén elkészült a Dunai Fenékküszöb első üteme. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Dunaszent Benedeki látogatásán augusztus 29-én megtekintette az elkészült védművet. Elmondta, hogy a szakemberek 16 ezer köbméter követ szórtak a vízbe, valamint arra is utalt, hogy amikor elkezdtek építkezni az érintett szakaszon, a Duna vízmélysége mintegy 4 méter volt. A sodrás erősödése miatt már 16-18 méter mély itt a Duna. Tisztelet és megbecsülés azoknak, akik itt dolgoznak, fogalmazott a tárcavezető. A Tolna vármegyei és Fejér vármegyei kormányhivatalok képviselői a helyszínen tájékozódtak a Paks 2 beruházás előrehaladásáról, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint a dr. Bozsolik Róbert Tolna vármegyei főispán és Budai Attila a Fejér vármegyei kormányhivatal főigazgatója vezette küldöttség számára. Kis László Gábor programigazgató számolt be az aktuális munkafolyamatokról. Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a police.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagy áruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674501100-as vagy a 0622878683-as telefonszámon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrierkukac.tolna.polisz.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás szeptember első hetében is folytatódik. Ma Pakson, szeptember 2-án Dombováron és Szekszárdon, 3-án Tamásiban és Bonyhádon, 4-én Gyönkön, 5-én Dunaföldváron várják a rendőrség kollégái a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket. Szeptember 12-én szombaton rendezik meg a 19. németkéri búcsúfa állítást, adta hírül a település a közösségi oldalán. A szervezők 14:45-kor közös búcsúfadíszítésre várják az érdeklődőket a Német Kéri Senior Örömtánc csoport közreműködésével. A búcsúfa állításra 15 órától kerül sor a művelődési ház udvarán, amelyen a BB Duo működik közre. Az eseményre további kulturális műsorral készül a Német Kéri Szivárvány óvoda, valamint a Fitos Dezső társulat.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Elmúlott 11 óra, folytatjuk a jó zenékkel, ahogy ígértem, kezdésnek jön egy Sheeran is a kamera, utána pedig beszélünk mindenről is, elsősorban nagyon fontos megjegyezni, hogy augusztus 31-e van, ami nem más jelenti, mint hogy elérkezett a nyár utolsó napja, így el kell búcsúztatnunk ma a nyarat, és meg is emlékezünk róla egy kicsit.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

0: forog a föld.
1: Gáspár Lacitól szólt a forog a föld K. Kevin hozzájárulásával. Ma pedig augusztus 31-e van, vagyis ma van a meteorológiai nyár utolsó napja. Holnaptól a meteorológusok számára már ősz van, még akkor is, ha odakint az időjárás erről esetleg nem akar tudomást venni. De miért szeptember 1-e? Egyszerűen azért, mert az időjárási adatokat sokkal könnyebb teljes hónapok és 3 hónapos évszakok alapján összehasonlítani, így a meteorológiai nyár június, július és augusztus. A csillagászati nyár viszont csak szeptember 23 környékén az őszi napi egyenlőséggel ér véget, vagyis holnaptól papíron ősz lesz, de a rövid nadrágot azért még nem feltétlenül kell elpakolnunk, már csak azért sem, mert egész könnyen hőgutát tudunk kapni, hiszen ma is 30 plusz fok lesz, és ez az éjszaka folyamán nem fog változni. Menjünk tovább zenével, jön Tiesto.

Hey Brother! Most pedig egy kicsit visszaemlékezünk 1897. augusztus 31-ére, amikor is 129 éve kapott amerikai szabadalmat Thomas Edison egyik legfontosabb filmes találmánya, a kinetográf, a korai mozgó kamera. Edisonék rendszerében a filmet egy kamerával rögzítették, aztán egy kinetoszkóp nevű szerkezetben lehetett megnézni, csak hogy ez még nem olyan volt, mint a mozi, mint ma. Egyszerre egyetlen ember kukucskálhatott bele a gép tetején lévő nyílásba, és ott látta a mozgóképet. Az első ilyen szalon 1894-ben nyílt meg New Yorkban, ahol több gépet állítottak egymás mellé, és fizetni kellett a rövid filmek megtekintéséért, szóval a mozi egyik őse tulajdonképpen nem egy hatalmas vászon volt, hanem egy pénzbedobos kukucskálós doboz, és ennek már 129 éve. Most menjünk vissza a zenékhez, itt nem mozgókép van, hanem zene, jön Johan Osborne-tól a One of Us.

The Battle of Salt, Read All About It. Ma továbbra is menjünk a történelemben, augusztus 31-e van ma, ami Malajzia egyik legfontosabb nemzeti ünnepe is. 1957-ben ezen a napon vált függetlenné a brit uralom alól az akkori Maláj Államszövetség. Az ünnepségen Kuala Lumpurban több tízezer ember gyűlt össze, és az ország első miniszterelnöke Tunku Abdul Rahman 7-szer kiáltotta el a Merdeka, vagyis a függetlenség szót. Van azonban egy kis csavar, a mai Malajzia még nem pontosan ekkor jött létre. Malajziát 1963-ban alapították meg, amikor a maláj földtől Sabah, Sarawak és Szingapúr is csatlakozott. Szingapúr 2 évvel később külön vált, vagyis ma a függetlenséget ünneplik, az ország létrejöttének évfordulója pedig csak szeptemberben lesz. Igaz, nekünk nem sok dolgunk van a maláj függetlenséggel, de egy érdekességnek azért jó. Menjünk tovább, jön Blankától a Karamia.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után. Mindezt a külügyminisztérium sajtóosztálya közölte vasárnap az MTI-vel a portál előzetes megkeresésére. A hétvégén elkészült a Dunai fenékküszöb első üteme. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Dunaszent Benedeki látogatásán augusztus 29-én megtekintette az elkészült védművet. Elmondta, hogy a szakemberek 16 ezer köbméter követ szórtak a vízbe, valamint arra is utalt, hogy amikor elkezdtek építkezni az érintett szakaszon, a Duna vízmélysége mintegy 4 méter volt. A sodrás erősödése miatt már 16-18 méter mély itt a Duna. Tisztelet és megbecsülés azoknak, akik itt dolgoznak, fogalmazott a tárcavezető. Hulladékkezelő technikus munkakörbe keres munkatársat a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. A munkakör fő feladatai közé tartozik a radioaktív hulladékok átvétele, szállítása, kezelése, valamint a hulladékkezelő gépek, tárolórendszerek üzemeltetése és a kapcsolódó dokumentáció vezetése. A jelentkezéseket szeptember 30-ig szakmai önéletrajzal az önéletrajz@rhk.hu e-mail címre várják. A Tolna vármegyei és Fejér vármegyei kormányhivatalok képviselői a helyszínen tájékozódtak a Paks 2 beruházás előrehaladásáról, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint a dr. Bozsolik Róbert Tolna vármegyei főispán és Budai Attila a Fejér vármegyei kormányhivatal főigazgatója vezette küldöttség számára. Kis László Gábor programigazgató számolt be az aktuális munkafolyamatokról. Az időjárási körülményekre tekintettel augusztus 21-én sokak bánatára elmaradt a Párnográszt koncert a Paksi Szent István napokon. Márkus Zalán, a szervező Csengely Dénes Kulturális Központ vezetője rádiónknak elmondta, hogy dolgoznak a koncert pótlásán.
3: Igyekszünk mindenképpen pótolni ezt a koncertet. Már ott a helyszínen elkezdtünk egyezkedni, hogy és mikor lehet. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk mi is, meg a zenekar menedzsmentje is. Magyarországon nem sok olyan zenekar, akin 170-nél is több fellépése van, ugye, és ez mondjuk május elejétől maximum október elejéig tartó időszakban koncentrálódik. Feldobtunk már ötleteket, és reméljük, hogy ez minél hamarabb kiderül.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Két éremmel tér haza a poznani világbajnokságról Juhász István és Kollár Kristóf. Az atomerőmű esekét Kenusa szombaton délután Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel együtt megvédte a tavaly Milánóban szerzett világbajnoki címét Kenu 4-es 500 méteren. Azas és fiúk vasárnap délelőtt C2 500 méteren szálltak vízre, ahol végül kiélezett küzdelemben a dobogó harmadik fokára állhattak fel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
4: Elmúlott déli, így megkezdjük a Best of óránkat. Ma a Best of 30-as óránkban a 2000-es évet választottam ki, csak a 2000-es és slágereket játszom. Itt lesz velünk a Back to Black, Enrique Iglesias, Britney Spears, Jennifer Lopez, a Cosmics, Eminem és még jó páran. Hozzák a jó hangulatot, maradjatok velem, első körben jöjjön most a Back to Black-től az Úgy Vártalak.
0: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden a

Ma csak 2000-ben játszom, az Oops, I Did It Again pedig Britney Spears amerikai énekesnő egyik legikonikusabb popdala, amely pontosan 2000-ben, azon belül is március 27-én jelent meg az azonos című második stúdióalbumának felvezető kislemezeként. A számot a legendás svéd producer Max Martin és Remy Cabot írták és hangszerelték, és globális kulturális jelenségé vált, megerősítve Britney helyét a teeny pop királynőjeként. A dal több mint 20 országban a sláger listáját vezette, 2001-ben Grammy-díjra is jelölték a legjobb női pop-énekes teljesítményeként. A következő dal és előadó, akinek a dala pedig 2000-ben jön, az Jennifer Lopez ikonikus Let's Get Loud című slágere, két rendkívül fontos és emlékezetes sporteseményhez kötődő, a női labdarúgó világbajnokság és az amerikai futballbajnokság NFL nagy döntőjéhez, a Super Bowlhoz kapcsolódik. Ami pontosan a 2020-as Super Bowl félidei show-ja volt, a dal több mint 20 évvel később ismét a futball világ középpontjába került, amikor Jennifer Lopez és Shakira közösen léptek fel a Super Bowl 54. félidei koncertjén Miami-ban. A fellépés egyik legemlékezetesebb pillanataként J.Lo akkori 11 éves lánya, Emmy Maribel Muniz is színpadra lépett, és ő kezdte el énekelni a Let's Get Loud áthangszerelt változatát. Mi most nem a lányától, hanem az anyukától, Jennifer Lopeztől hallgassuk meg a 2000-ben megjelent Let's Get Loud című dalát.

0: Az elmúlt 30 év slágereiből ma is kiválasztottunk egy évet.
1: Az évjárat 2000.

Kisvilág szólt a Kozmik együttes egyik legnépszerűbb slágere, amely eredetileg 1999-ben jelent meg a Hit Mix című albumukon. A dalt Lányi Lala és Horváth Zsolt Hozsó szerelembe ejtő fülbemászó dallamai és melankólikus, mégis reményteli szövege tették hazai 2000-es évek bulijainak állandó kellékévé. Ezt ide is elhoztam most a stúdióba és a rádióba. A következő dal, amit meg 2000-ből hozok el, az a Without Me, az amerikai rapper Eminem egyik legnépszerűbb és legsikeresebb dala, amely hatalmas sikert arató The Eminem Show című stúdióalbumának a vezető kislemezeként jelent meg. A felvétel az előadó visszatérését jelezte a zenei iparba, mint a provokatív és az ironikus Slim Shady alter ego. A dal számos akkori közszereplőt és hírességet vesz célba, köztük Dick Cheney-t, alelnököt, az MTV-t, a Limp Bizkit zenekart, Chris Kirkparkitot, Moby-t, valamint a saját édesanyját, Debbie-t. A dal egyébként világszerte legalább 15 országban érte az első helyet, az amerikai Billboard Hot 100-as listán pedig a második helyig jutott. Szóljon most Eminemtől, 2000-ből a világ.

0: Backstreet Boys-tól szólt a Show Me The Meaning Of Being Lonely. 2000-ből szólt, ez az óra csak a 2000-es évekről szólt, egészen pontosan a 2000-ben felszólalt slágerekről. A következő órában, egy órától pedig már nincs megkötés, visszatérünk az all-time slágerekhez, maradjatok velem!
1: Ez volt a Best of 30, az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel.

0: ezeket.
1: És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. augusztus 31-én hétfőn 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Főispáni látogatás a Paks 2 projekten. Dolgoznak a Párnográszt koncert pótlásán. Két éremmel térnek haza az Asek Kenusai a VB-ről. Jönnek is a részletek.
1: Paks FM hírek.
2: A Tolna vármegyei és Fejér vármegyei kormányhivatalok képviselői a helyszínen tájékozódtak a Paks 2 beruházás előrehaladásáról, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint a dr. Bozsolik Róbert Tolna vármegyei főispán és Budai Attila a Fejér vármegyei kormányhivatal főigazgatója vezette küldöttség számára, Kis László Gábor programigazgató számolt be az aktuális munkafolyamatokról. Hulladékkezelő technikus munkakörbe keres munkatársat a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. A munkakör fő feladatai közé tartozik a radioaktív hulladékok átvétele, szállítása, kezelése, valamint a hulladékkezelő gépek, tárolórendszerek üzemeltetése és a kapcsolódó dokumentáció vezetése. A jelentkezéseket szeptember 30-ig szakmai önéletrajzal az önéletrajz@rhk.hu e-mail címre várják. A Serkeresztúri Serkörszíntársulat is részt vett a Tehetségművészeti Korzó elnevezésű rendezvényen tegnap délután Pakson. Iker Józsefné, a Tehetségművészeti Iskola vezetője rádiónknak arról mesélt, hogy honnan eredeztethető a Serkeresztúri kapcsolata az iskolának.
3: Amikor a művészeti iskolánk elindult 2018-ban, akkor feltérképeztük Dél-Fejérnek a településeit, hogy hol lehetne megfelelő helyen a mi telephelyünk, vagyis telephelyeink. Aztán így jutottunk el Sárkeresztúrra, ahol a helyi óvodában van telephelyünk, fantasztikus, jól érezzük magunkat, nagyon sok kedves tanítványunk van ott, és hát miután jobban megismertük a települést, ezután láttam ezt, amit az előbb beszéltünk is, hogy nagyon-nagyon sok falu örülhetne, hogyha ilyen kulturális élete lehetne, mint ott, ami megvalósul. Ehhez persze kell egy olyan szintű szimbiózis, amit én látok ott az intézmények vezetőinél, illetve a falu lakosságának a közreműködése, egymás felé irányuló szeretete. Szóval olyan csodálatos, hogy ott akar lenni az ember.
1: Paks FM hírek.
2: Az időjárási körülményekre tekintettel augusztus 21-én sokak bánatára elmaradt a Párnográszt koncert a Paksi Szent István napokon. Márkus Zalán, a szervező Csengely Dénes Kulturális Központ vezetője rádiónknak elmondta, hogy dolgoznak a koncert pótlásán.
4: Igyekszünk mindenképpen pótolni ezt a koncertet. Már ott a helyszínen elkezdtünk egyezkedni, hogy és mikor lehet. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk mi is, meg a zenekar menedzsmentje is. Magyarországon nem sok olyan zenekar van, aki 170-nél is több fellépése van, ugye, és ez mondjuk május elejétől maximum október elejéig tartó időszakban koncentrálódik. Feldobtunk már ötleteket, és reméljük, hogy ez minél hamarabb kiderül.
2: Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a police.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674-501-100-as vagy a 0620-287-86-83-as telefonszámon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrier@tolna.polis.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás szeptember első hetében is folytatódik. Ma Pakson, szeptember 2-án Dombováron és Szekszárdon, 3-án Tamásiban és Bonyhádon, 4-én Gyönkön, 5-én Dunaföldváron várják a rendőrség kollégái a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket. Hálózatkarbantartási munkálatok miatt szeptember 8-án 8 és 16 óra között tervezett áramszünet lesz Dunaföldváron, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramkimaradás az Irinyi János és a Völgy utcákat érinti. Az érintett felhasználási helyek pontos listája megtalálható a paksfm.hu oldalon a hírek menüpontban. Sok segítséget kapott a tejtermeléssel foglalkozó Györkönyi Köhler család, akiknek 1500 takarmány szénabálája égett le egy tűzben júliusban. Köhler Péter, a tehenészet vezetője rádiónknak elmondta, volt, aki egy-egy bálát ajánlott fel, volt, aki kaszálót, de minden segítségért egyformán hálásak.
0: Ha lehet, akkor most meg is köszönném a tűzoltóknak, a katasztrófa védelemnek, meg a nagyon sok segítségét a környékbeli gazdáknak, szomszédoknak, meg hát nagyon sok ember segített tényleg, úgyhogy ez nagyon jó érzés, nagyon sok erőt lehet ebből meríteni. Olyan gazdák, állattartók hoztak nekünk ide bálákat, akiknek valószínűleg őnekik sincsen nagy bőséggel belőle, de egy kocsival vagy két-három bálát valaki elhozta, valaki ez elmentünk, vagy még nem jutottunk el odáig, kaszálókat ajánlottak, valaki a szalmáját nem zúzta le, és összebálázhattuk. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon segítőkészek voltak az emberek a legtöbben.
2: Szüreti mulatság lesz Tengelicen szeptember 5-én, adta hírül a Tengelici Hírmondó augusztusi száma. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy aki teheti, egy tálca süteménnyel támogassa a rendezvényt. Szeptember 12-én szombaton rendezik meg a 19. németkéri búcsúfa állítást, adta hírül a település a közösségi oldalán. A szervezők 14:45-kor közös búcsúfa díszítésre várják az érdeklődőket a németkéri szenior örömtánc csoport közreműködésével. A búcsúfa állításra 15 órától kerül sor a művelődési ház udvarán, amelyen a BB Duo működik közre. Az eseményre további kulturális műsorral készül a németkéri szivárvány óvoda, valamint a Fitos Dezső társulat.
1: És most sporthírek a Paksefemen.
2: Két éremmel tér haza a poznani világbajnokságról Juhász István és Kollár Kristóf. Az atomerőmű esekét Kenus a szombaton délután Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel együtt megvédte a tavaly Milánóban szerzett világbajnoki címét Kenu 4-es 500 méteren. Azas és fiúk vasárnap délelőtt C2 500 méteren szálltak vízre, ahol végül kiélezett küzdelemben a dobogó harmadik fokára állhattak fel. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Paksefem hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paksefemen. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksefem.hu-n vagy a Paksefem mobil applikációján. Paksefem hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
6: Elmúlott egy óra, visszatérünk az oldtime slágerekkel itt a Paks FM-en. Ebben az órában elmondom, hogy milyen program lehetőségek vannak nekünk. Igaz, hogy a nyárnak vége, de az élete nem áll meg, továbbra is lesznek nagyon jó hangulatú, akár fesztiváljaink is. Erről egy kicsit hosszabban is beszélek, illetve az, hogy vége a nyárnak, az időjárás nem egyből lesz nagyon hűvös, hanem még egy kicsit ki kell bírnunk a kicsit melegebbel. Erről is hozok egy-két információt. Első körben jöjjön Billie Eilish-tól a Birds of the Feather.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 31-én nyárzáró lesz Pakson, 15 órától 19 óráig. Helyszín Pakson az Atom téren lesz, kültúrű zene, lesz büfé, és még rengeteg más program. Szeptember 3-án közönség találkozót rendeznek Pakson, Nem tűntem el, Richter Gedeon, dokumentum játékfilm. Csengéd Ilyes Kulturális Központban 17 órától, a vetítéssel egybekötött közönség találkozón 18 órától részt vesz a film főszereplője, Rudolf Péter. Szeptember 3-ától 5-ig fesztivál lesz Pakson, jön a Borbála, 3 nap, 3 nagyon jó programokkal ellátott fesztivál, délutáni óráktól egészen az esti óráig tartanak. Szeptember 8-án Pakson lesz előadás, Tóth Judit lesz a foglalkozás vezetője, irodalmi önképzőkör, Nádasdi Ádám 1947-ben született és 2026-ban halt meg a nyelvész költő, mi fordító. Szeptember 8-án kedden 17:30-tól a

0: És most. Nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és a gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Helyenként zápor, zivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő. Főként északon lehet élénk a nyugati a szél, a friss reggelt követően délután a 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéjét.

Gábortól szólt az Andress 2025-ből, ő is az egyik fellépő volt, aki idén ellátogatott Magyarországra a nyár folyamán, ma viszont augusztus 31-e van, így nekem is el kell búcsúznom a nyártól, de ne felejtsétek, hogy a jó idő még mindig kitart, ajánlom, hogy a következő hetekben is menjetek el fürdeni, ahova csak tudtok, hiszen 30 plusz fok lesz ma is, sőt már van is, és az elkövetkezendő napokban, hetekben is még várható a meleg, szóval élvezzük még a melegebb időjárást, a nyarat elbúcsúztathatjuk, de jó kedv maradjon, én hozom a hangulatot, hozzájön Élaktól és Beberexától, Deep in Your Love.

Kovászki meg a Vegas szólt, ennyi csak, ezzel be is fejezem, 2 óra után Levi jön a stúdióba és hozza továbbra is jó Paks FM hangulatot. Mindenkinek további szép hétfő délutánt, élvezzük ki a nyár utolsó perceit, és további jó rádiózást, sziasztok!

0: Rock FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempillalifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Színjátszó Egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Király, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Király Papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal a NASA új generációs űrteleszkópját, a Roman Space Teleszkópot a floridai Cape Canaveral űrközpontból vasárnap értesült az MTI. A Roman Space Teleszkóp a SpaceX Falcon Heavy hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahonnan jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. A hétvégén elkészült a Dunai Fenékküszöb első üteme. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Duna-Szentbenedeki látogatásán augusztus 29-én megtekintette az elkészült védművet. Elmondta, hogy a szakemberek 16 ezer köbméter követ szórtak a vízbe, valamint arra is utalt, hogy amikor elkezdtek építkezni az érintett szakaszon, a Duna vízmélysége mintegy 4 méter volt. A sodrás erősödése miatt már 16-18 méter mély itt a Duna. Tisztelet és megbecsülés azoknak, akik itt dolgoznak, fogalmazott a tárca vezető. A Tolna vármegyei és Fejér vármegyei kormányhivatalok képviselői a helyszínen tájékozottak a Paks 2 beruházás előrehaladásáról, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint a dr. Bozsolik Róbert Tolna vármegyei főispán és Budai Attila a Fejér vármegyei kormányhivatal főigazgatója vezette küldöttség számára. Kis László Gábor programigazgató számolt be az aktuális munkafolyamatokról. Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a police.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagy áruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674-501-100-as vagy a 0620-287-86-83-as telefonszámon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrierkukac.tolna.polisz.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás szeptember első hetében is folytatódik. Ma Pakson, szeptember 2-án Dombováron és Szekszárdon, 3-án Tamásiban és Bonyhádon, 4-én Gyönkön, 5-én Dunaföldváron várják a rendőrség kollégái a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket. Szeptember 12-én szombaton rendezik meg a 19. németkéri búcsúfa állítást, adta hírül a település a közösségi oldalán. A szervezők 14.45-kor közös búcsúfa díszítésre várják az érdeklődőket a németkéri szenior örömtánc csoport közreműködésével. A búcsúfa állításra 15 órától kerül sor a művelődési ház udvarán, amelyen a BB Duo működik közre. Az eseményre további kulturális műsorral készül a németkéri szivárvány óvoda, valamint a Fitos Dezső társulat.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Pontos idő 14 óra 4 perc, augusztus 31-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Graca Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák, és hamisítatlan Pál Pikati féle tudósítással is jelentkezni fogok az együtt töltött óráink során. Zenével kezdünk, Martin Garrix következik, a 2025-ös Told You So. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
3: Összeköt.

0: Freddy-t hallottátok, ez volt az idei Pain and Glory. Nos, augusztus 31-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Erika, Bella, Ramona, Rajmund, Aida, Aldán, Pamina és Amina nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen, a Paks FM szerkesztőségéből. Folytassuk tovább, a szó Halsey és Marshmallowé, a Be Kindot fogjátok hallani 2020-ból. Let's go!
1: What's up, it's Halsey? Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
2: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Összeköt.

Ez volt Sabrina Carpenter és a 2024-es Taste. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek az ismét kánikulában fürdőző augusztusi délutánnak a lendületét. ATB, Topic és A7S következik a Your Love 9 PM 2021-ből.

Ez volt Switch Disco és a 2025-ös I Found You. Nos, a magyarhírlap.hu-n olvasom, hogy sikeresen elindította a NASA új zászlóshajó űrobszervatóriumát, a Nancy Grace Roman űrteleszkópot a floridai Kennedy űrközpontból, írta a Reuters. Amint egy 4 milliárd dolláros műszert egy Falcon Heavy rakéta vitte az űrbe. A Roman a Földtől mintegy 1,6 millió kilométerre található L2 Lagrange pont felé tart, ahol a James Webb űrteleszkóp is működik. Küldetését 5 évre tervezik, de elegendő üzemanyagot vihet magával további 5 év működéséhez. Az új teleszkóp egyik legnagyobb előnye hatalmas látómezeje. Felbontása és érzékenysége nagyjából a Hubble űrteleszkópéval vetekszik, az égboltot azonban sokkal gyorsabban képes felmérni. A NASA szerint, amit a Roman egy hónap alatt megfigyelhet a tejútrendszerből, ahhoz a Hubble-nek körülbelül 100 évre lenne szüksége. Wow, azt nevezem technológiai fejlődésnek. A kutató, folytatódik a cikk, ezért a Webbet egy nagy teljesítményű teleobjektívhez, a Romant pedig egy széles látószögű kamerához hasonlítják. A Roman több mint 2 milliárd galaxis megfigyelésével minden eddiginél részletesebb háromdimenziós térképet készített a világegyetemről. Segítségével a tudósok a sötét anyag és a világegyetem gyorsuló tágulásáért felelősnek tartott sötét energia természetét vizsgálják. Az űrteleszkóp emellett az eddig egyik legátfogóbb exobolygó kutatást is elvégzi, várhatóan több ezer új bolygót fedezhet fel, és először készített statisztikai felmérést a naprendszerünkhöz hasonló bolygórendszerekről. A Roman a NASA szerint 9 hónappal az eredeti ütemterv előtt indult útnak. Újabb felfedezések a kozmoszban. Na ez aztán ínyemre való hír volt, hölgyeim és uraim. Folytassuk is tovább zenével. Ray Dalton és Felix, én következik a 2022-es Call It Love.

Maluma-t hallottátok, ez volt a Cuenta a Saldo 2019-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
4: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj zenekar érkezik.

0: Puszin Játszó Egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után. Mindezt a külügyminisztérium sajtóosztálya közölte vasárnap az MTI-vel a portál előzetes megkeresésére. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntető eljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök vasárnap. Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. A Sárkeresztúri Sárkör Színtársulat is részt vett a Tehetségművészeti Korzó elnevezésű rendezvényen tegnap délután Pakson. Iker Józsefné, a Tehetségművészeti Iskola vezetője rádiónknak arról mesélt, hogy honnan eredeztethető a sárkeresztúri kapcsolata az iskolának.
3: Amikor a művészeti iskolánk elindult 2018-ban, akkor feltérképeztük Dél-Fehérnek a településeit, hogy hol lehetne megfelelő helyen a mi telephelyünk, vagyis telephelyeink. Aztán így jutottunk el Sárkeresztúrra, ahol a helyi óvodában van telephelyünk, fantasztikus, jól érezzük magunkat, nagyon sok kedves tanítványunk van ott, és hát miután jobban megismertük a települést, ezután láttam ezt, amit az előbb beszéltünk is, hogy nagyon-nagyon sok falu örülhetne, hogyha ilyen kulturális élete lehetne, mint ott, ami megvalósul. Ehhez persze kell egy olyan szintű szimbiózis, amit én látok ott az intézmények vezetőinél, illetve a falu lakosságának a közreműködése, egymás felé irányuló szeretete. Szóval olyan csodálatos, hogy ott akar lenni az ember.
2: Hálózatkarbantartási munkálatok miatt szeptember 8-án 8 és 16 óra között tervezett áramszünet lesz Dunaföldváron, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramkimaradás az Irinyi János és a Völgy utcákat érinti. Az érintett felhasználási helyek pontos listája megtalálható a paksfm.hu oldalon a hírek menüpontban.
1: És most sporthírek a Paksfm-en.
2: 2 éremmel tér haza a poznani világbajnokságról Juhász István és Kollár Kristóf. Az atomerőmű esekét Kenusa szombaton délután Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel együtt megvédte a tavaly Milánóban szerzett világbajnoki címét Kenu 4-es 500 méteren. Azas és fiúk vasárnap délelőtt C2 500 méteren szálltak vízre, ahol végül kiélezett küzdelemben a dobogó 3. fokára állhattak fel.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
4: Pontos idő 15 óra 3 perc, augusztus 31-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Purple Disco Machine kezd. A 2024-es Beat of Your Heart fog szólni. Let's go!
1: És most egy újabb óra.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 34 Celsius fok van odakint, napsütéses, de időnként felhős időnk van. A hétfő délutántól a Dunántúlon hidegfronti hatás érvényesül, írja az oldal, sárga figyelmeztetés van kiadva zivatarra. Kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyár, ez a 34-35 fok a mai napi csúcs, és nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. A hidegfronti hatás következtében a szeptember egy 28 fokos idővel indul majd, az lesz a napi csúcs hőmérséklet holnap 1-én, azaz kedden, aztán 29 fok lesz szerdán, és megyünk fel, 33 fokig meg sem állunk, ez a hétvégi napokra lesz jellemző majd, visszatér a napsütés a mai kis szünet után. Remélhetőleg egy kis csapadék itt is leesik majd, meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

Jax Jones-t hallottátok, ez volt a 2024-es Never Be Lonely. Nos, még két track következik, egy Kungstól, egy pedig Rita Orától és Blacktől. Utána egy kis reklám, erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel és egy további lebilincselő témával majd, ahogy az szokásos. Most Kungst következik, a 2021-es Never Going Home. Let's go!

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM. Összekö.

Ez volt Loi és a 2025-ös Get Lucky. Nos, az időkép.hu-n olvasom, hogy a hétfői országos kánikula után éjjel nyugat felől hideg front vonul át fölöttünk. A szombatinál több zápor, zivatar kísérheti útját. Amiről már beszámolhattam az időjárás jelentésben, de most egy kicsit részletgazdagabban menjünk bele a kérdéskörbe. Hétfőn írja az oldal, a meteorológiai nyár utolsó napján az ország nagy részén kánikulában többfelé forróságban lesz részünk. Délután ugye 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Ennél 1-2 fokkal hűvösebb Sopron környékén lehet, ahol már a déli óráktól kialakulhat egy-egy zápor-zivatar, majd délután a Dunántúlon máshol is számíthatunk helyenként konvektív eseményekre. Nyugat felől ugyanis egy hideg front közelíti meg térségünket, amely kedre virradóan átvonul fölöttünk. Országos csapadékra ezúttal sem számíthatunk, de a szombatinál várhatóan több helyen fogja kísérni zápor-zivatar a frontvonulását hétfő éjjel. Ezek a záporok, zivatarok kedd reggel hagyják el az országot kelet felé. Az intenzívebb gócpontokban jelentős 5-10, akár 15 mm meghaladó mennyiségű csapadék hullhat, de ez kis területekre fog korlátozódni, ahogyan eddig is. A fronttal együtt nyugatira, északnyugatira fordul a szél, a Dunántúlon már délutántól, és sokfelé élénk, erős, zivatarok idején viharos lökések kísérhetik. Kedre 4-5 fokkal esnek vissza a maximumok, de marad a nyárias meleg. A meteorológiai ősz első napján a csúcsokat 26 és 32 fok között mérhetjük, tehát valóban egy kis enyhítő, esetleg csapadékot tartalmazó hidegfronti hatás vonul át majd felettünk. Az éjszakai órákban szóval jó hír, hogy ha túléljük a mai napi hőséget, akkor a holnapi-holnap utáni szitu már egy kicsivel enyhébb lesz. Most Clementine Douglas és Calvin Harris következik a Blessings 2025-ből.

hangzott Matt Con és a 2019-es Calling You. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklám és Gabi a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk a következő óránkat.

0: közlekedj velünk!
1: A 63-as főúton Cecebel területén egy kamion felborult. A 43-as kilométernél a műszaki mentés idejére teljes útzárat vezettek be. A 61-es főúton Dunaföldváron az 1-es kilométernél üzemeltetési munkák miatt vezettek be forgalomkorlátozást. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül halad a forgalom.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.

0: slágereivel.
1: Dogsefem. Összeköt.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 ezer méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni, 4 ezer méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, erről is szó lesz. És beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális póráz jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
5: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
6: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
5: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal a NASA új generációs űrteleszkópját, a Roman Space teleszkópot a floridai Cape Canaveral űrközpontból vasárnap értesült az MTI. A Roman Space Teleszkóp a SpaceX Falcon Heavy hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahonnan jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. A hétvégén elkészült a Dunai Fenék küszöb első üteme. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Dunaszent Benedeki látogatásán augusztus 29-én megtekintette az elkészült védművet. Elmondta, hogy a szakemberek 16 ezer köbméter követ szórtak a vízbe, valamint arra is utalt, hogy amikor elkezdtek építkezni az érintett szakaszon, a Duna vízmélysége mintegy 4 méter volt. A sodrás erősödése miatt már 16-18 méter mély itt a Duna. Tisztelet és megbecsülés azoknak, akik itt dolgoznak, fogalmazott a tárca vezető. A Tolna vármegyei és Fejér vármegyei kormányhivatalok képviselői a helyszínen tájékozódtak a Paks 2 beruházás előrehaladásáról, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint a dr. Bozsolik Róbert Tolna vármegyei főispán és Budai Attila a Fejér vármegyei kormányhivatal főigazgatója vezette küldöttség számára. Kis László Gábor programigazgató számolt be az aktuális munkafolyamatokról. Az időjárási körülményekre tekintettel augusztus 21-én sokak bánatára elmaradt a Párnográszt koncert a Paksi Szent István napokon. Márkus Zalán, a szervező Csengely Dénes Kulturális Központ vezetője rádiónknak elmondta, hogy dolgoznak a koncert pótlásán.
8: Igyekszünk mindenképpen pótolni ezt a koncertet. Már ott a helyszínen elkezdtünk egyezkedni, hogy hogy és mikor lehet. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk mi is, meg a zenekar menedzsmentje is. Magyarországon nem sok olyan zenekar van, akin 170-nél is több fellépése van, ugye, és ez mondjuk május elejétől maximum október elejéig tartó időszakba koncentrálódik. Feldobtunk már ötleteket, és reméljük, hogy ez minél hamarabb kiderül.
5: És most sporthírek a Paks FM-en.
7: Két éremmel tér haza a poznani világbajnokságról Juhász István és Koller Kristóf. Az atomerőmű esekét Kenus a szombaton délután Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel együtt megvédte a tavaly Milánóban szerzett világbajnoki címét Kenu 4-es 500 méteren. Azas és fiúk vasárnap délelőtt C2 500 méteren szálltak vízre, ahol végül kiélezett küzdelemben a dobogó harmadik fokára állhattak fel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
9: A pontos idő 16 óra 3 perc, augusztus 31-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Josh Breaks kezd. Az Easy-t fogjátok hallani 2024-ből, de ebben az órában még az óra második felében hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítás is vár rátok. Tartsatok velünk, let's go!
0: És most! Egy újabb óra.

Ez volt Justin Bieber és a 2025-ös Daisies. Nos, augusztus 31-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napot Erika, Bella, Ramona, Rajmund, Aida, Aldán, Pamina és Amina nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Last Frequencies következik a Rise 2021-ben.

Alex Forrent hallottátok, ez volt az idei Fever Dream. Nos, még két track következik, egy Bastille-től, egy pedig Sting-től és Shaggy-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, illetve hamisítatlan pálifikatiféle sporttudósítás is vár rátok. Bemutatjuk az ASEA idegen légiósát Clarence Daniels-t. Most Bastille következik a Thelma & Louise 2021-ből. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu
4: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb,
6: sokkal jobb.
0: Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM, összeköt.

0: Ezek a te nyári slágereid. Ez a te nyári csatornád.
1: Egész nyáron Paks FM.
2: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Az első idegen légiós, akivel az ASE augusztusban megegyezett, Clarence Daniels, 25 éves, 198 centis amerikai kosárlabdázó, aki a horvát bajnokságból érkezett a hármas posztra. Daniels a középiskolai évei után a Montana State Billings csapatánál kezdte egyetemi pályafutását, majd a Lake Region State College együtteséhez igazolt, ahol kiemelkedő szezon produkált, átlagosan 20,5 pontot és 11,1 lepattanót szerzett mérkőzésenként, amivel elnyerte a Mondek konferencia legértékesebb játékosa címet. Ezt követően a University of New Hampshire csapatában folytatta pályafutását, ahol az NCAA-ben is bizonyította tehetségét, senior idényében elnyerte az America East konferencia évjátékosa díjat, és kétszer is bekerült a konferencia legjobb ötösébe. A 2024-es NBA drafton nem választották ki, de szerepelt az Oklahoma City Thunder nyári ligás keretében előbb Salt Lake City-ben, majd Las Vegasban is. Profi karrierét az izraeli Elitzur Netanya gárdájában kezdte meg, majd a belga Antwerp Giants csapatához igazolt, tavaly pedig a horvát KK Sedevita junior játékosa volt, ahol a horvát első osztályú bajnokság mellett a FIBA Europe Cup-ban is szerepelt. Clarence Danielssel Pál Fikatelin kolléganőnk beszélgetett, Mikolis Dániel a csapat kommunikációs menedzserének segítségével.
2: My name is Clarence Daniels, I'm from Minneapolis, Minnesota.
3: Clarence Daniels vagyok, Minnesota-ban születtem, onnan érkeztem. Nagyjából 14 éve játszom kosárlabdát. Hogyha az elmúlt 14 évben arra kéne gondolnom, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit véghez vittem, akkor talán az, hogy nem csak játékosként, de mint emberként is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem. Évről évre mindig valami pluszt tudtam vinni a játékba, ami előre tudott engem vinni folyamatosan. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb dolog, amit így gyakorlatilag minden évben így próbálok egy új limitet magam elé helyezni.
4: Mennyire ismered az európai bajnokságokat, illetve azon belül is ugye a magyar bajnokságot játszottál Európában?
2: The Hungarian League, I know a little bit of it. I had a former teammate who played here last year.
3: Nyilván azért a magyar bajnokságról olyan sokat nem tudtam, amikor ide kerültem. Annyi, hogy volt korábbi csapattársam, aki játszott itt Magyarországon, illetve volt korábbi csapatom, akivel játszottunk magyar csapat ellen felkészülési mérkőzést, de annyira azért nem voltam tájékozott a magyar bajnokság kapcsolatban. Ha az európai kosárlabdázást nézzük, akkor az elején, amikor Európába kerültem, akkor szintén ez egy új dolog volt nekem, mert akkor csak pár csapatot ismertem Európából, mint például a Partizánt vagy a Zvezdát, de ahogy az évek teltek, és ahogy én is több tapasztalatot szereztem, úgy egyre jobban el tudtam mélyedni az európai kosárlabdába, és most már azért képben vagyok, úgy érzem.
4: Milyen poszton játszol, és hogy érzed, mi az erősséged, illetve mi az, amiben úgy érzed, hogy még fejlődnöd kéne, és szeretnél is?
3: Hármas poszton játszom, de tudok négyest is játszani. Ami az erősségeim közé tartozik, az mindenképpen a fizikalitásom. Azért a palánk alatt is erős tudok lenni. Mindezek mellett még úgy érzem, hogy jó kezem is van, jól tudok dobni. Viszont ha gyengeségeimet kellene mondani, akkor nyilván erről nem nagyon szeret senki beszélni, de talán az, hogy fejben lehet, hogy egy picit kell még fejlődnöm, hogy bizonyos szituációkat jobban tudjak kezelni.
4: Itt a csapaton belül van-e ismerős játékos, vagy akár a vezetésből valaki számodra? Vagy teljesen új volt minden?
3: Senkit nem ismertem ebben a klubban, annyi, hogy az előléti edzőnkkel, a Márkóval van közös ismerősünk, ami nem is tudtam róla, de most derült így ki. Úgyhogy talán úgymond a legközelebb ő állt így ahhoz, hogy megismerjem.
4: Mit vársz magadtól itt az idei esztendőben, mivel lennél elégedett?
3: Hát nyilvánképpen az, hogy a kupát és a bajnokságot is megnyerjük, minél több mérkőzést szeretnék megnyerni, mert az a legjobb érzés, amikor ugye a csapat győzni tud. Az első két évem Pában az elég nehezen sikerült. Sok meccset vesztettünk a csapatunkkal, tehát megtapasztaltam azt az oldalát is, hogy milyen az, amikor nem nyerő szériában van egy gárda, viszont idén úgy érzem, hogy minden adott ahhoz, hogy ez egy sikeres szezon legyen. Ha a klubot, az egyesületet nézem, akkor itt minden megvan ahhoz, hogy mindenki profi szinten tudjon kosárlabdázni. A vezetés is a hátteret biztosítja, gyakorlatilag ugye mivel egy kisvárosról van szó, azért erre az egy dologra lehet itt koncentrálni, úgyhogy nincs is igazából semmilyen kifogás arra, hogy miért ne kerüljön ez idén, úgyhogy minél több meccset szeretnék megnyerni, és bajnokságot, kupát, gyakorlatilag mindent.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

A legendás Fábián Júlit hallottátok az UHK-rel közös Girly című trekket 2011-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órát.

0: pénztárcánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.
1: Csak még egyszer, utoljára, leülünk egy másik.
0: A kisközben az Umami kávézó előtt minden nap DJ Jéko. Ezen kívül apropó színjátszó egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-éig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
2: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály Papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után. Mindezt a külügyminisztérium sajtóosztálya közölte vasárnap az MTI-vel a portál előzetes megkeresésére. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntető eljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök vasárnap. Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. Hulladékkezelő technikus munkakörbe keres munkatársat a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. A munkakör fő feladatai közé tartozik a radioaktív hulladékok átvétele, szállítása, kezelése, valamint a hulladékkezelő gépek, tárolórendszerek üzemeltetése és a kapcsolódó dokumentáció vezetése. A jelentkezéseket szeptember 30-ig szakmai önéletrajzal az önéletrajz@rhk.hu e-mail címre várják. Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a police.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674-501-100-as vagy a 0620-287-86-83-as telefonszámon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrier@tolna.polis.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás szeptember első hetében is folytatódik. Ma Pakson, szeptember 2-án Dombováron és Szekszárdon, 3-án Tamásiban és Bonyhádon, 4-én Gyönkön, 5-én Dunaföldváron várják a rendőrség kollégái a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket. Szüreti mulatság lesz Tengelicen szeptember 5-én, adta hírül a Tengelici Hírmondó augusztusi száma. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy aki teheti, egy tálca süteménnyel támogassa a rendezvényt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most.
5: A pontos idő 17 óra 3 perc, augusztus 31-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Coldplay-jel kezdünk. A Feels Like I'm Falling in Love című tracket fogjátok tőlük hallani 2024-ből. Let's go!
4: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Sabrina Carpentert hallottátok, ez volt a 2024-es Espresso. Mi is már megyünk is tovább, nem tűrjük meg ennek a most már kissé borongósnak tűnő augusztusi délutánnak a lendületét. Giudi következik a Flower and Snakes 2020-ban.

Bauszat hallottátok, ez volt az idei Magnetic. A nyugat.hu-n olvasom, hogy szeptember 5-én szombaton tartja 18. országos retro vérodását az Országos Vérellátó Szolgálat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retrozene, sörvirsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. Az Országos Vérellátó Szolgálat közlése szerint a véradók ezúttal dupla kalóriapótlási utalványt és egy választható ajándékot kapnak. Továbbá 1000 forint értékű digitális étkezési jegyben is részesülnek azok a véradók, akik e-mail címüket már korábban megerősítették, valamint azok, akik az e-mail címüket a retro véradáson adják meg, és azt az OVS által 2 napon belül küldött e-mail szerint visszaigazolják. Véradásra egyébként minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a véradás egyéb feltételeinek. A véradáshoz pedig személyi igazolvány, taj és lakcímkártya is szükséges. Úgy nézem egyébként az OVS honlapján, hogy hozzánk legközelebb Szekszárdon lehet majd részt venni a retro véradáson a szekszárdi területi vérellátóban. Ez szeptember 5-én, azaz szombaton lesz esedékes, 8 órától 18 óráig várják a kedves véradókat. Lady Gaga következik a 2025-ös Abracadabra.

The Power of Love, azaz a szerelem ereje, ezt hallottátok a Huey Lewis and the News-tól, egy ős klasszikus 80-as évekből. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és legközelebb holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok,

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal a NASA új generációs űrteleszkópját, a Roman Space Teleszkópot a floridai Cape Canaveral űrközpontból vasárnap értesült az MTI. A Roman Space Teleszkóp a SpaceX Falcon Heavy hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahonnan jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. A hétvégén elkészült a Dunai Fenékküszöb első üteme. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Duna-Szentbenedeki látogatásán augusztus 29-én megtekintette az elkészült védművet. Elmondta, hogy a szakemberek 16 ezer köbméter követ szórtak a vízbe, valamint arra is utalt, hogy amikor elkezdtek építkezni az érintett szakaszon, a Duna vízmélysége mintegy 4 méter volt. A sodrás erősödése miatt már 16-18 méter mély itt a Duna. Tisztelet és meg

0: illetve a falu lakosságának a közreműködése, egymás felé irányuló szeretete, szóval olyan csodálatos, hogy ott akar lenni az ember.
1: Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a police.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674-501-100-as vagy a 0620-287-86-83-as telefonszámon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrierkukac.tolna.polisz.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás szeptember első hetében is folytatódik. Ma Pakson, szeptember 2-án Dombováron és Szekszárdon, 3-án Tamásiban és Bonyhádon, 4-én Gyönkön, 5-én Dunaföldváron várják a rendőrség kollégái a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Két éremmel tér haza a poznani világbajnokságról Juhász István és Kollár Kristóf. Az atomerőmű esekét Kenus a szombaton délután Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel együtt megvédte a tavaly Milánóban szerzett világbajnoki címét Kenu 4-es 500 méteren. Azas és fiúk vasárnap délelőtt C2 500 méteren szálltak vízre, ahol végül kiélezett küzdelemben a dobogó 3. fokára állhattak fel.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: te nyári slágereit. Ez a te nyári csatornán.
1: Egész nyáron Paks FM.
2: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: Paks FM. Összeköt.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után. Mindezt a külügyminisztérium sajtóosztálya közölte vasárnap az MTI-vel a portál előzetes megkeresésére. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntető eljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök vasárnap. Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. A Tolna vármegyei és Fejér vármegyei kormányhivatalok képviselői a helyszínen tájékozódtak a Paks 2 beruházás előrehaladásáról, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint a dr. Bozsolik Róbert Tolna vármegyei főispán és Budai Attila a Fejér vármegyei kormányhivatal főigazgatója vezette küldöttség számára. Kis László Gábor programigazgató számolt be az aktuális munkafolyamatokról. Hálózatkarbantartási munkálatok miatt szeptember 8-án 8 és 16 óra között tervezett áramszünet lesz Dunaföldváron, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramkimaradás az Irinyi János és a Völgy utcákat érinti. Az érintett felhasználási helyek pontos listája megtalálható a paksfm.hu oldalon a hírek menüpontban. Sok segítséget kapott a tejtermeléssel foglalkozó Györkönyi Köhler család, akiknek 1500 takarmány szénabálája égett le egy tűzben júliusban. Köhler Péter, a tehenészet vezetője rádiónknak elmondta, volt, aki egy-egy bálát ajánlott fel, volt, aki kaszálót, de minden segítségért egyformán hálásak.
2: Lehet, akkor most meg is köszönném a tűzoltóknak, a katasztrófavédelemnek, meg a nagyon sok segítségét a környékbeli gazdáknak, szomszédoknak, meg hát nagyon sok ember segített tényleg, úgyhogy ez nagyon jó érzés, nagyon sok erőt lehet ebből meríteni. Olyan gazdák, állattartók hoztak nekünk ide bálákat, akiknek valószínűleg őnekik sincsen nagy bőséggel belőle, de egy kocsival vagy két-három bálát valaki elhozta, valaki ez elmentünk, vagy még nem jutottunk el odáig, kaszálókat ajánlottak föl. Valaki a szalmáját nem zúzta le, és összebálázhattuk. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon segítőkészek voltak az emberek a legtöbben.
1: Szeptember 12-én szombaton rendezik meg a 19. németkéri búcsúfa állítást, adta hírül a település a közösségi oldalán. A szervezők 14:45-kor közös búcsúfa díszítésre várják az érdeklődőket a németkéri szenior örömtánc csoport közreműködésével. A búcsúfa állításra 15 órától kerül sor a művelődési ház udvarán, amelyen a BB Duo működik közre. Az eseményre további kulturális műsorral készül a németkéri szivárvány óvoda, valamint a Fitos Dezső társulat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal a NASA új generációs űrteleszkópját, a Roman Space Teleszkópot a floridai Cape Canaveral űrközpontból vasárnap értesült az MTI. A Roman Space Teleszkóp a SpaceX Falcon Heavy hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahonnan jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. A hétvégén elkészült a Dunai Fenékküszöb első üteme. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Duna-Szentbenedeki látogatásán augusztus 29-én megtekintette az elkészült védművet. Elmondta, hogy a szakemberek 16 ezer köbméter követ szórtak a vízbe, valamint arra is utalt, hogy amikor elkezdtek építkezni az érintett szakaszon, a Duna vízmélysége mintegy 4 méter volt. A sodrás erősödése miatt már 16-18 méter mély itt a Duna. Tisztelet és megbecsülés azoknak, akik itt dolgoznak, fogalmazott a tárca vezető. Hulladékkezelő technikus munkakörbe keres munkatársat a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. A munkakör fő feladatai közé tartozik a radioaktív hulladékok átvétele, szállítása, kezelése, valamint a hulladékkezelő gépek, tárolórendszerek üzemeltetése és a kapcsolódó dokumentáció vezetése. A jelentkezéseket szeptember 30-ig szakmai önéletrajzal az önéletrajz@rhk.hu e-mail címre várják. Az időjárási körülményekre tekintettel augusztus 21-én sokak bánatára elmaradt a Párnográszt koncert a Paksi Szent István napokon. Márkus Zalán, a szervező Csengely Dénes Kulturális Központ vezetője rádiónknak elmondta, hogy dolgoznak a koncert pótlásán.
2: Igyekszünk mindenképpen pótolni ezt a koncertet. Már ott a helyszínen elkezdtünk egyezkedni, hogy és mikor lehet. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk mi is, meg a zenekar menedzsmentje is. Magyarországon nem sok olyan zenekar, akin 170-nél is több fellépése van, ugye, és ez mondjuk május elejétől maximum október elejéig tartó időszakban koncentrálódik. Feldobtunk már ötleteket, és reméljük, hogy ez minél hamarabb kiderül.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Két éremmel tér haza a pozneni világbajnokságról Juhász István és Kollár Kristóf. Az atomerőmű esekét Kenus a szombaton délután Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel együtt megvédte a tavaly Milánóban szerzett világbajnoki címét Kenu 4-es 500 méteren. Azas és fiúk vasárnap délelőtt C2 500 méteren szálltak vízre, ahol végül kiélezett küzdelemben a dobogó harmadik fokára állhattak fel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamás, Weisz Józsi és Harmad Gabi. Még mindig a Szabad Pénteket halljátok. 15 óra 8 perc van. És akkor váltsunk témát. Most egy kicsit még mindig azért annyiban Hadházi Ákosnál maradnék, hogy ugye ő osztott meg egy úgynevezett tűzi játék mutyiról szóló bejegyzést a Facebook oldalán, amiben leírja, hogy gyakorlatilag ugye kiderül belőle, hogy Radnai Márk be volt csatornázva, vagy illetve be volt csatolva a levelezésbe, ami arról szólt, hogy egy bizonyos pályázót, azt ugye jóval előbb értesítettek a magáról erről a tűzijátékos beszerzésről, 3 héttel előbb elkezdett tudni rá készülni, stb. Tehát, hogy egyenlőtlen volt valójában, és nem az a baj vele, hogy nem volt közbeszerzés, hanem az, hogy a nem közbeszerzéses eljárást úgy folytatták le, hogy igazából az egyiknek hát előnyt biztosítottak. Igen.
2: Visszaléptek,
3: hát két vattát, azért léptek két vissza. Vattát hívtak, hát ne vicceljetek már. Két vattát. Aha. Hát, hogy meglegyen a darab, de egyébként nem azért, mert ők szóba jöhettek volna, mint akik megnyerik.
2: Igen, itt hallottam egy ilyet is, hogy az idő rövidsége miatt, mert nem nagyon lehetett itt igazából itt pályázni. Most ez igaz, nem tudom, ne nézz így rám. Ugye volt egy ilyen is, akkor az, hogy olvassa, nem olvassa, ezek, nem tudom, annyi van, hogy legalább egy vizsgálat elindult, most ennek a vizsgálatnak mi eredménye lesz, vagy mi nem.
1: Igen, mondjuk ez szerintem fontos, hogy azért kivizsgálni ki kell ezt a történetet, de ami nagyon érdekes, és amit most te utaltál erre, ugye, hogy azt mondta Radnai Márk, vagy azt nyilatkozta, írta ki a Facebook oldalán, hogy ő nem olvasta, ő benne szerepel ezekben a levelezésekben, másolatban, de nem olvasta, és így felmerült azért bennem a kérdés, hogy most bocsi, de hogyha neked van egy titkárnőd, bármit, amit kapsz, tehát nem teheted meg, hogy nem olvassa el valaki.
2: Én hány e-mailt nem olvasok el te.
1: De jó, csak neked te nem vagy pozitív. Csak neked egy nincs titkárnőd.
2: Pedig én csak az utolsó senki.
1: Igen, de neked nincs egy titkárnőd, kettő pedig nem egy állami vezető vagy, nem? Tehát, hogy szóval szerintem, hogyha jön egy...
2: Pont azért, hogy mindent nem tud elolvasni. Mondok erre egy, bocsáss meg, nem akartam közbeszólni, de például nem is tudom, hogy pont neki, vagy nem, valamelyik felsővezetőnek szerettek volna levelet, és e-mail címet kértek. És az volt a deal, hogy nem, írd meg levélbe, és én majd odaadom neki. Mert akkor tudja elolvasni, mert annyi e-mailt és annyi akkora terhelést kapnak elektronikus úton, mert föltörik, megtalálják, stb. Tehát kapsz naponta 600-at. Ez nem mondom, hogy ez valós lehet, vagy hogy ez egy kifogás, és nem bettegetem, mert nem tudom, nem voltam ott.
3: Te olvastad helyett, tehát
2: most... Nem, lehet, hogy kap napi 600 e-mailt, be van csatolva mindenhova, hogy néz, és azokat nézi ki, rákeres, megnézi, milyen témával a kapcsolatosan, és azokat tudja csak. De ez nem mentesíti attól, az alól, hogy lehet, hogy kéne egy titkárnő, még egy, meg még három. Elképzelhető akár ez is, mint ahogy nekem is előfordul, hogy annyi e-mail jön, mindenféle hülyeség, nem olvasom, mert nyilván neki már, érted?
1: Igen,
2: lehet
1: csak
2: ilyen is mögötte.
1: Igen. Csak az én gondolatmenetem az abból indul ki, hogy egy állami, tök mindegy, most egy országgyűlési képviselőnek, vagy egy bármilyen állami vezetőnek egyébként, ugye van egy apparátusa. Az ő neki az a feladata elsősorban, hogy az apparátust mozgassa és működtesse. És akkor ugye én bennem felmerül a kérdés, hogy szervezette az apparátusodnak a munkáját, ha egyébként, mert ezt meg tudnák csinálni, hogy mit tudom én, tegyük fel, 200 e-mail beérkezik egy nap. Az már egy elég szép mennyiség, de ott van két titkárnő, mindegyik titkárnő átfutja. Nyilván azért annyit tud szelektálni, hogy most jött egy ilyen, hogy lesz egy ilyen rendezvény, ez nem tudom miről szól, minden, tehát szelektál közöttük, de azért azt, amikor egy ilyen van, hogy egy közbeszerzés, amibe bele csatolták, stb., de minimum referáltatnám ugye a titkárnőimet, hogy na, milyen e-mailek jöttek, ők elmondják, akkor abban a pillanatban reagálok, hogy tehát ezt itt azonnal állj, és valami, tehát közbelépek, érted? De hogyha ő ezt nem szervezi meg magának, akkor én így bennem felmerül a kérdés, alkalmas ő erre?
2: Hát ha figyelj, én azt gondolom, hogyha ezek az ügyek pontosan arra valók, hogy egy, vagy megtanulják ezeket, hogy igen, el kell olvasni. És kettő, meg hogyha nem alkalmas erre a pozícióra, akkor találni kell mást. Tehát az, ahogy beszélt...
3: Mennyi időnk van rá?
2: Hát oké, de ahhoz, hogy ugye ezt a választást ugye kétharmaddal nyerte a Tisza párt, de van az emberek egy olyan érzés, hogy ezt nem feltétlen ők nyerték meg, a Fidesz vesztette el, szerintem teljesen jogosan. De, hogyha van egy olyan párt, aki még új, relatíve, régiek vannak benne, újak vannak, bukott fideszesek vannak benne, nem, tehát nagyon nagy olvasztó tégely, tehát itt most én azt gondolom, hogy hújjon ki az ocsú. És az elején derüljön ki a korrupt, között, mert lesz, mert megvan. Tehát ne higgyük el, hogy a nagyszámok törvény alapján minden tisztás Isten király, vagy nem hibázhat, vagy esetleg nem alkalmatlan a feladatára. Az elején, ez egy év van rá, derüljön ki. Ha pont Radnai Márk az, aki esetleg azt nem oda való, akkor le kell cserélni. Ennyi. És akkor, ha egy év alatt sikerül ezeket egy kicsit kikristályosodni, egy kicsit megerősödni, és ezeket a gyenge láncszemeket kivenni a rendszerből, na akkor ér el a Tisza azt, amit el fog érni. Egyébként muszáj lesz vagy hasadni, vagy egy ellen, mert az, hogy kétharmaddal bármit bármerre, az megint nem annyira egészséges, tehát kell a fék és egyensúlyok rendszere, vagy belülről, vagy kívülről, de valahonnan kell egy úgynevezett normális ellenzék, és nem akarom bántani a fideszeseket, de amit itt a Pócs meg a többiek csinálnak, tehát az egyszerűen az kritikán aluli. Én úgy gondolom, hogy ők azért vannak ott, hogy idegesítsék a 141 képviselőt, és nagyon jók. Tehát ezt remekül csinálják, tehát amikor a gyerekeit sajnálja, mert hogy a szeretet nélkül nőnek föl, tehát azért vannak határok. Mindig is ezt csinálták, ezután most is ezt csinálják, de érdemi munkát, ha
3: miért
2: nem tudnak.
3: Lehet, hogy igaza volt, csak nem fejezte be, tudom, mert az enyémek is úgy.
2: Hogy szeretethiányosak?
3: Igen, mert az övé.
2: Az a baj, hogy te gyerekei, de nem tudom, hogy járnak jobban, hogy ha te szereted őket, vagy nem.
3: Tehát,
2: hogy...
3: Én most a Pócséről beszélek. Ja. Tehát, hogy úgy nem fejezte be a mondatot. Hogy sajnálja a Magyar Péter gyerekeit, és tudja, hogy miről beszél, mert az övé is úgy nőttek fel.
2: Igen, jó, mondjuk azt is hozzá kell tenni, hogy aki ezt a feladatot elvállalta a Fidesznél, hogy oda beül, hát azért ahhoz is kell egyfajta gyomor, meg tehát a télepofozó zsákok, én azt gondolom, hogy jogosan, de akkor sem. És nyilván, hogy ugye nincs más fegyverünk, mint azt, hogy jó, most már jöjjön a megbékélés, felejtsük a múltat, nézzünk előre.
3: Az ez
2: jó, jók ezek a szövegek, meg a hó, ez nem demokratikus, az elszámoltatás, az önkényi, tehát állj. Tehát azért jó, nekik ez a feladatuk, ez a menekülési útvonal, mit mondjon?
1: Hát igen, ebben igaz. Hát
3: egyébként annyi jó ötlet lenne, amit lehetne ebbe az országban mondani. Éppen talán adásban mondtam nektek, hogy, nem, hogy az kívül. Egyébként eléggé impotensnek tűnő, már most politikai impotenciáról beszélünk, Karácsony Gergely, aki nem egy túl...
2: Mennyi jelenséget szerzünk mi egy adás alatt, hallod? Lenni jelenség számlálói...
3: Én egyébként az utóbbi időben csak tőle hallottam olyan gondolatokat, amiket egyébként meg lehetne valósítani, és meg is kéne gyorsan.
2: Például?
3: Hát például sajnos nem jön már be, minek nekünk augusztus 20-a? Tehát hagyjuk egyenlőre, hagyjuk, majd amikor már mindenki, tudod, mint a 19. század költőinél, tehát nekem pontosan ez a baj.
2: A mi hazánkosok, hello, és amikor szállt a kerecsensólyom a Kárpátok felett véres könnyeket
3: sírva. És lehet csöndbe is ünnepelni, higgyétek el, nagyon jól lehet befele is ünnepelni. Attól lesz ünnepélyes, hogy sok ember össze... A másik például az volt, hogy mondjuk mindenkinek alanyi jogon járjon mondjuk havi vagy éves szinten X mennyiségű víz, amit elbírunk, a többit megfizessük meg.
2: Hát amennyire szükséged van, az legyen olcsó.
3: Hát igen, vagy
2: maradjon ezen az... Igen, és a többit... Igen.
3: De ez figyelj, egy hónapban elég ám, mit tudom én, 2 köbméter.
1: Hát meg sokat spórolnánk rajta, mert akkor nem folyatnak a vizet, hogyha annyival többe kerülne a...
3: Igen, és 25%-30% elfolyik, gyerekek, miről.
2: A rendszerből, tehát annyira rossz a rendszer.
3: 2 köbméterről beszélünk, az már 4 vagy 3.
1: Na de hogy jutottunk most idején? Most már elvesztek a telefonat, mert Radnai Márk...
3: Annyi jó ötlet lehetne, amit lehetne a Fidesznek mondani azon túl, hogy sajnálják a XY-nak a gyerekeit, csak ugye pontosan az az inkompetencia volt, ami 16 éven keresztül tulajdonképpen is, ettől félek, hogy az augusztus 20-ai rendezvény is lehet, hogy nem korrupció volt, tegyük fel, ami még rosszabb, hogy meg akarunk felelni valaminek, aminek nem kéne megfelelni.
2: De jó, de egy augusztus 20-ai rendezvény, tehát nem maradhat el.
3: Miért nem maradhatna, gyerekek?
2: Hát na, azért, mert a társadalom nem érett meg arra, hogy
3: és mit ünneplünk? Mit? Az egyenlőtlenségeket? Az antiszociális hozzáállásunkat? Ez az ország nem szolidális, ez nem nincsenek, ezek az ünnepek, ezek arra valók, hogy
2: van
3: valami...
2: Van egy penge?
3: Miért?
1: Nincs, de mindjárt keresek.
3: Mondd meg azt, hogy mi az, amiben ebben az ország az energia minimum... De mi az
2: annak ellenére, utána beszéljünk a
3: panaszolni. Az a társadalmi... Mi az, ami a társadalmi minimum például...
2: Ugye görög dráma, de elmondom már ki még egyszer.
1: Igen, jó, én értem, amit te most felvett, csak én mondjuk nem látom azért ennyire borúsan a magyar társadalmat. Egy-kettő itt az államalapítás, és tehát a tényét, hogy létezik ez a nép, ez a nemzet, ez az állam, ezt ünnepeljük, és amúgy meg szerintem pont ez az, amit amit bizonyos értelemben az amerikaiaktól lehet tanulni, hogy ők büszkék magukra, ők akármennyire is rosszul működik adott esetben az amerikai demokratikus rendszer is, de hogy ők tudják magukat ünnepelni, mi magyarok meg nem feltétlenül, én személy szerint
3: nem erről beszéltem. Arról beszéltem, hogyha nem tudunk meg egy olyan helyzetben, amikor egy országnak szüksége van arra, hogy helyreálljon az önértékelése és a jogállamisághoz való viszonya, és nem tudunk megcsinálni egy nyomorult ünnepet, csak korrupció gyanúval, akkor inkább ne legyen.
2: Ez de te is egyetértesz, én is egyetértek, mert nekem se hiányzik se a tűzijáték, se a fesztivál.
3: De sokkal többet bukott a magyar társadalom azon, hogy a Tisza amortizálódik és inkompetenciát vagy rossz szándékúságokat mutat fel, vagy abba a gyanúba kerül, mint amennyit vesztettünk volna azzal, hogyha a kutyáink nem menekülnek el.
2: Akkor kérdezek egy valamit. Ha nem lett volna, tételezzük fel, nem lett volna, mert az augusztus semmilyen szintű. Országosan eltörlik, mert asszály van, mert fenékküszöbre kell a pénze. Mint tudom,
3: lehet hát valami... tisztavatás, lehetnek ünnepi beszédek.
2: Oké. Okay. Akkor szerinted hogy nyírják ki a Tiszát? Tehát már így is azt mondják a mi hazánkosok, hogy ennyit nem érdemel a magyarság tudata, ezért itt a dobog a szív a Kárpátok alatt.
3: És nem állunk fel, amikor
2: nem 18,
3: cigány, és nem cigány holokauszton meg nem állunk fel. Hát
2: 18
3: akkor miről beszélünk?
2: 18 milliárdot tervezett kiadás, hogy, hogy a budapesti 4 milliárd lett, az is egy óriási dolog, én úgy gondolom, de még ez is, és ha elmarad, még ez is... támadási felület, mert ennyit nem jönnetek a magyarságot, mert tehát mindenbe be lehet, és hidd nekem, hogy mérlegelték, hogy melyik az opció, amely legkevesebbet lehet bukni.
3: Na ez az én bajom, hogy mérlegelték, és pontosan nem merik azt felmutatni, hogy kevésbé vagyunk kompetensebbek, mint a Fidesz. Pedig az kéne, hogy korrupcióba, nagyzolásban kevésbé vagyunk kompetensek, mint a Fidesz.
2: De ha 18 milliárd helyett 4 milliárd, az már nem a nagyzolásnak tűnik.
3: De az, hogy rossz színbe kerültek...
2: Ne legyünk már ilyen sarkosak.
1: Nem tudom, én azért megünnepelném minden évben ettől függetlenül a magyar államalapítás ünnepét, már csak azért is, hogy együtt bulizzunk együtt.
3: A bulizni is lehetett volna, csak nem kellett volna azok, amiket ilyen idiótán csináltak.
1: Igen, jó, egyébként értem, amit mondasz, sőt, lehet, hogy egyébként még egyet is tudok vele érteni. Köszönöm. De ugyanakkor
2: ezek
1: viszont...
2: Ezek a drónos mémek megvannak?
1: Melyik?
2: Ugye, mert felszálltak, ugye volt egy olyan látványelem, amikor felszállt, mint 1000 drón világítással, 2000. vagy 2000, nem tudom, rengeteg.
3: 2000.
2: 2000 drón, és ugye számítógépe vezérelve képeket raktak az égre, óriási korona, meg nem tudom mi.
3: És ez egy magyar csapat.
2: És egy magyar csapat, de várjál, és ott térben forgatták, tehát ott volt Árpád vezérnek az arcán, óriási látvány volt még a tévén keresztül is, és az új mémek, ugye nyilván az országhez fölött Magyar Péter, meg hogy csinál az arca, óriási ma, és egy-két cég mindjárt rá is ült ezekre, és ugyanígy megcsinálta a drónba azt, amit akció, nem tudom hol milyen, a szerszámgépboltba, és ki volt így vetítve,
1: mint ahogy küldtem is nektek a csoportba, azt nem tudom, hogy láttátok-e, amikor elsodródott a Ruszin Szendi Romulus és a Magyar Péter, és igen, akkor egy ilyen hajójavító cég erre ráült, az is nagyon.
2: Tehát ez a level, volt. Ez a legnagyobb szint.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Szabadon és kötetlenül beszélgetünk Strasser Tamással és Weiss Józsival továbbra is, és menjünk tovább akkor a lélegeztetőgép bizniszzel, mert hogy Orbán Anita külügyminiszter ugye feljelentést tett, hiszen azt vélelmezik, hogy itt túlárazások voltak, ugye egy 300 milliárd forintos lélegeztetőgép biznisz kapcsán a korábbi külügyminisztériumi vezetés ellen, mert hogy ugye ők bonyolították ezt a bizonyos lélegeztetőgép beszerzést, és hát ez is ugye megint egy ilyen nagy kérdés, mert hogy megy a vita a Fidesz és a jelenlegi kormánypárt között, hogy ez most indokolt volt-e a beszerzés, vagy nem. Én most egy gyors fejszámolást végeztem, ugye 300 milliárd forint, az, ha jól számolok, az azt jelenti,
2: 300 hogy... 300 ezer millió. Igen.
1: Így van, és azt hozzá, hogy jó, nem vagyunk millió. Már 10 millióan, de igen. Most 10 millióval egyszerűsítsünk, az, ha jól számolok, Tamás, te vagy a fejszámoló, mi lesz, az olyan 30 ezer lélegeztetőgépet jelent, hogyha...
3: 30 ezer forint per fő.
1: Vagy 30 ezer forint, igen, tehát 30 ezer forint per fő.
2: A csecsemőtől az aggastyánig.
3: Igen.
2: Tehát mindenki, nem csak az aktív keresés.
3: És még több is, mert ugye nem vagyunk annyian már, igen, vagy 500 ezeren kevesebben vagyunk.
1: Igen, tehát hogy egy ilyen helyzetben, amikor van egy ilyen pandémiás helyzet, akkor indokolt-e ennyit költeni, vagy nem indokolt ennyit költeni a magyar emberek? Igen?
3: Hát ezeket nem használtuk. Tehát tudtuk előre, hogy nem lesznek használva.
2: Nem volt annyi ember, aki kezeli.
1: Uh-huh.
2: Tehát ha olyan lett volna a készülék, ami használható, de nem az, akkor is. Tehát előre olyan volt a beszerzés, hogy egyszer, tehát ez olyan, hogy azt mondanák, hogy...
3: Fügefa levél. Hát szörnyű. Uh-huh. Hát tudtuk, hogy igen. Nem lesz.
1: Jó, de mondjuk azért látunk már olyan helyzetet, bocsak, most hagyd legyek egy icipit

0: az ördögügyvédje. Egyébként teljesen egyetértek, ki kell vizsgálni az ilyen ügyeket, szeretném azért ezt az elején leszögezni. De olyan helyzetet láttunk már, hogy bizonyos szituációkban el kell engedni azt, hogy valaki tanulta ezt, nem tanulta, egyszerűen be kell tanítani, és működtesse. Én nem tudom, hogy mennyire nehéz egy ilyen gépet működtetni, de hogyha olyan helyzet van, hogy nincs más, vagy nem tudod más, hogy megoldani, de mégis be lehet tanítani, akkor nem lehetett volna ez egy opció.
1: És akkor szalmán istálóba?
0: Miért szalmán istálóban?
1: Hát, mert ugyanúgy nincsenek meg az egyéb feltételek. Nem csak az ember,
2: nem csak ember,
1: összességében agyrém. Hát ha ennyit lehetett volna, kellett volna használni, akkor leáll az ország, mert mindenki beteg. És ugyanakkor meg meghaltak mások azért, mert nem voltak egyébként ezek se használhatóak.
2: Tehát nagyon nehéz megtalálni azt a pontot, amikor azt mondod, hogy igen, azért ott vészhelyzet volt, gyorsan kellett cselekedni, csak nincs ilyen. Az a baj, hogy nem tudod alátámasztani.
1: Ez a baj.
0: Jó, ezt most ez a te feltételezésed, de majd menjünk tovább még egy picit. Egyébként lehet, hogy igazad van. De nem azért, hogy csak még egy picit hagylek az ördögügyvédje, hogyha te covidos vagy, fuldokolsz, nincs már olyan ember, aki tudnál lélegeztetőgépedet kezelni, sőt, már át sincs, amin tudnál feküdni, akkor egyébként a földön fekve is lélegeztethetnének lélegeztetőgéppel, vagy nem?
1: Igen, de hogy jut el oda a lélegeztetőgép?
0: Hogy jut el oda?
2: Hát ez nem tudnak bevinni a másik lélegeztetőgépet, mert tele van minden lélegeztetőgép.
1: Az a baj, hogy akkor nincs ember, aki szállítsa, és én betanulom, és tényleg betanulom, sőt, áramot is adok neki, rokonomnak, magamnak, tök mindegy, hogy működjön, ebbe igazad van. De az a baj, hogy ennek nincsen realitása.
2: Hát az egészségügyminiszternek ugye megvan az a amiért ugye kérdezte is, hogy hol van a pénz anyádban, amikor visszaválasztolt, ugye.
0: Jó, ez nagyon. Na ez a közbeszéd, na erről is beszélt.
2: Az a nagy helyzet, hogy én, tehát az a fickó, ugye, aki úgy volt egészségügyi miniszter, hogy sosem praktizált.
1: Kórházigazgató volt, nem.
2: Kórházigazgató volt, de nem tehát bizonyos szakvizsgái azért hiányoznak ahhoz. Nem is érdekes, mindegy is. Nem akarom menteni, de lehet, hogyha ha engem ott kiabálnak, lehet, hogy én sem tudtam volna másképpen reagálni, ami hiba. Én is hibát követtem volna.
1: Jó, csak mind, akkor nem leszek parlamentben, nem ülök bele közelebb.
2: Egyszer, másodszor meg a családom nem kaszált 8 milliárdot egy olyan üzleten, amiért, tehát ha már ne, ez...
1: Ha 8 milliárdot kaszált a családom, akkor azt hiszem, hogy beülök a parlamentbe, és azt mondom, hogy anyád, igen.
2: Tehát ez volt, hogy olyan cég, igen, keresztül szerezték be, ugye, hogy az állami 20% volt állami, 80 volt állami, 20% volt magán, a profit az pontosan másként osztott le, és 8 milliárdot raktak, és pedig fél évig volt ez a cég. Valami ilyesmi. Tehát létrehozták, megvették, kimutyizták, megszüntették jócakát, és ez az egészségügyi állam... Borsodi
1: cigány gyereknek írták át.
2: És tehát az egészségügyi miniszternek volt, vagy az államtitkárnak volt gyakorlatilag a sógora. Tehát a feleségének, tehát ez, és amikor azt mondod, hogy ez izé, és megvered, hát ez rágalom. Mi rágalom? Tehát ott van, le van papírozva, tehát ezért nem is kell nyomozni se.
1: Elmértük, túlreagáltuk a helyzetet.
2: 8000 millió. Azért abban lehet mit kezdeni. Te mit kezdeni 8000 millióval?
0: Nem is tudom, hogy mit kezdenék vele, mert az annyi
1: jó,
0: pénz.
1: Jó, hát a Gabi az klasszikus szocialista, tehát ő vele nem lehet.
2: Igen, ennyi, szétosztanád a szegények között. Egy
0: részét. Lehet egy részét, igen.
1: Nincs is ezzel baj.
2: Na, de ezt ki fizette meg? Te, meg én. Tehát mi fizettük meg, kedves hallgatók? És
1: nem, mi dobtuk ki az ablakon, égettük el, tök mindegy, hogy hogyan fogalmazunk, hát, ez a baj.
2: A zsebünkbe vették.
1: És még pénzbe fog kerülni ezeknek a megsemmisítése.
2: De még a tárolás is állítólag valami havi 30 millió forint. Csak a tárolás 30 millió havonta, mert ugye olyan mennyiségről van szó, hogy az akár nem
1: tudjuk,
2: is lehet.
1: Hogy nem a BID volt a szállító.
2: A másik. Szingjáltó? Na, az a baj, hogy azoktól, akitől vettük, az a két üzletem, nincsen, hát azokat már lecsukták. Igen. Tehát kiderült, hogy semmi, tehát teljesen, ja, és akkor miért van az, hogy amikor a Szingjáltó ezt intézte?
1: És ezek nem is lélegeztetőgépek, csak légzés segítő. Tehát...
0: Jó, ehhez én nem értek, mert lehet, hogy egyébként amikor nagyon nagy a baj, akkor még lehet, hogy az is ez nagyobb is segítség, mintha nincsen.
2: Na de miért van az, hogy amikor elkezdik, hogy na, akkor nézzük meg, hogy jó volt, egyből elkezdik ledarálni a papírokat, és ez a duma, hogy a papírokat ledaráltuk, elektronikus nyoma meg nincsen.
1: Gabi, akkor menjünk vissza a főmondatunkhoz. Egy olyan ország, ahol azért, mert gyerekek évekig nem tudnak rendesen kajálni, mert van gyerekszegénység, és nem kapnak megfelelő oktatást. Ehhez képest azt gondolom, akkor nem a lélegeztetőgépeknél kell, hanem ezt a pénzt lehetett volna erre, és akkor oktatás.
0: Jó, ezt te is tudod, hogy azért ott abban a pillanatban egy olyan hisztériakeltés volt. Nekem a Covid-ról, meg ezzel a bezárással, meg mindennel kapcsolatban, tudjátok, én nem a fővonalas voltam, tehát én nem a maradj otthon.
1: Miért? Hol
0: a típusú voltam. Nem vagyok fővonalas bizonyos kérdésekben, de ebben nem az voltam, és egyáltalán ezt az egész pánikkeltést, amit csinált akkor a média, világszinten, nem csak országos szinten, én azt már eleve egy hülyeségnek tartottam, de hát tehát nem tudom, szóval ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez ebbe a kérdésben itt nem tudom, hogy mi az igazság, mert hogy egyszerűen...
1: Hát ezért lesz, hogy kivizsgálják.
0: Tehát ők nem tehették meg azt, hogy miután ilyen pánikot keltettek már, akkor nem tesznek azért, hogy valahogy az emberek életét mentsék. És most, hogy ez így volt, és hogy ez túl volt ára, az
1: már... És hogyha csak be van ígérve, de senki nem látta ezeket. Beígéred, itt vannak, megérkeztek. Ha már manipulációról van szó, de nem, a pénz is megmarad. Mindenki megnyugszik, a pénz is megmarad, nem jobban jártunk. Csak az a baj, hogy ennek a pénznek egy része, hogy Józsi mondta, pontos egy indok kellett arra, hogy a közpénz elveszítse a közpénz jellegét.
0: Jó, én ez
1: a baj, itt nem azzal van a baj, mert meg lehetett volna ezt csinálni, ha már manipuláció, hogy beígérjük, hogy itt van nem tudom én hány darab izé, minden magyar.
2: De mi van, hogyha megveszik ugyanezt a mennyiséget, csak piaci áron?
1: Hát vagy jó minőségű, kevesebbért.
0: Hát nem tudom, na ez nagyon nehéz megint, hogy akkor mi számított, mi volt a piaci ár, ezt honnan tudjuk?
1: Hát onnan, hogy mennyit volt érdemes hazavinni. Ha ez piaci áron van, akkor az állam lebonyolítja egy az egyben. És nincsenek benne rokonok.
2: Közvetítők, akik leveszik a sárkot.
1: Akiket már azóta le is ültettek. Meg kivesznek a cégből nem tudom én hány milliárd hasznot. Mert 8. Ugye azt a céget kiszedték, egyből ugye ez egy ügyletes cég volt, ha jól emlékszem, egyből kifizették az összeset osztalékként,
2: az
1: és utána eladták valami borsodi cigánygyereknek, aztán fel is kutatták, ha jól emlékszem, és akkor megszűnt.
2: Tehát ez összes borsod, körülmény... még hogy rosszul érnek borsodba.
1: Ugye? Csak a gyerek nem tudott róla semmit, kapott 2 millió forintot a gyárnak,
2: hát annyit
1: aztán
2: se.
1: Jó, érted.
2: Annyit se. Kapott 2 kocka sörszegényként, mert aláírtak vele valamit.
0: Igen. Hát ja, na minden esetben jó, az a lényeg, hogy ki kell vizsgálni,
2: és ez ugye beszéltük azt is, bocsáss meg, itt lehet, hogy talán adáson kívül is, hogy a Tiszának ez a kommunikációs dömping, hogy minden nap van 8 milliárd, 5 milliárd, 10 milliárd, 50, az emberek egyszerűen már nem is tudnak hova tenni, mert nem azt mondják, hogy azt a rohadt, ezek teszik a dolgukat, és dőlnek ki a csontvázak sorba a szekrényből, hanem egyszerűen immunis leszel rá, mert minden nap ezt hallod. Ez egy kicsit olyan, mint a háborús riogatás volt, egy darabig ment, és akkor végén mondta, hogy jó van, tudjuk.
0: Igen, háború. De bilincset még nem látsz. Tehát, hogy az a baj, hogy nem is az a baj, hogy mindig kirakják, és hogy immunissá válsz rá, hanem az a baj, hogy egy idő után már azt várod, hogy na jó, engem most már nem az érdekel, hogy mibe teszitek, mibe tesztek feljelentést, az érdekel, hogy mikor lesz végre felelős.
1: Na, pont ezt próbáltam az előbb a közbeszerzés és 20-a kapcsán mondani, hogy nem szeretném, hogyha Tisza ezt a részét eltanulta volna a Fidesztől, hogy amikor van egy társadalmi igény arra, hogy megnyugtassuk magunkat, akkor úgy csinálunk, mintha ez megoldás lenne, pedig hát tulajdonképpen csak egy látszat megoldás van, és ezt nem szeretném.
2: Hogy ezen túl van egy látszat... A feljelentés, hogy a...
1: Nem, most a beszerzés. Van a Covid para,
0: ja.
1: És akkor berendeljük a izékat. Nem merjük, erre mondtam azt, hogy nem merjük felvállalni, hogy nem tudjuk megcsinálni jól az augusztus 20-at, akkor lássuk be, rövid az idő, nem tudom én, de ne csináljunk úgy, mintha meg tudnánk csinálni, és kompetensek lennénk. Merjük azt mondani, hogy ez nem megoldás, és lépjünk ki. Én pont ezt látom egyébként ebbe a korrupciós ügybe a legnagyobb veszélynek, nem pedig azt, hogy valaki nyert ezen a pénzen, nem tudom én, 10-20-30 milliót, vagy korrupciós
0: módon. Most a Radnai
1: Márkosról beszélek. Ha valami, ne csináljunk látszat megoldásokat, hanem ne viselkedjünk úgy, mintha kompetens kormányzók lennénk.
0: Na várjál, akkor szóval nemzeti minimumként meghatározható az, hogy az őszinteség, és hogy a politikus merjen sebezhetőnek mutatkozni, hogy valamiben most ennyi idő alatt nem vagyok képes rá.
1: És elvárom ezt a fideszesektől is, mert azt a nagy sok hablatyot, amit itt összetudnak egyébként a Facebookon szoktam olvasni.
2: Vagy, hogy 16, egy nagyon sokáig az volt, hogy a divat, hogy nem vagyok rá képes, de majd megoldom hitelből. Mert ez volt a már, ennél nem. Hát esküdj meg, hogy nem ez volt. Tehát amikor nem úgy volt a gazdaság, nem baj, attól még a rongy, tehát ilyen, mint a hét szilvafás nemesek, tehát ezek a gentrik, hogy kilóg a seggem a gatyából, de az attól még szórom pezsgőre, meg kaviára, és olyan tűzijátékot meg olyat rendezek, és elhitetem a jó
1: minden
2: népel,
1: rendben
2: minden
1: van.
2: Rendben van. Közben a plebejusok, ha már ugye itt tartunk a görög drámáknál, ugye ők fizetik meg. Velük fizetettük meg.
1: Igen, de ilyenkor jut egyébként eszembe az, hogy mekkora díradúra mondták, hogy itt volt a New York Times, és mondták, hogy hogy hívják, Sándor Palota.
2: Nem láttak akkora, luxust.
1: Nem is luxus, gyerekek. Hát persze, de akkor menjenek el egy Borsod megyei faluba, és nézzék meg a kontrasztot. Érted? Hát
2: azért nem.
1: Tehát mi azért nem Kazasztán vagyunk.
2: Mert az izé a fehérházból jött, nem? Igen, ahhoz képest,
1: igen, meg az új, meg ahhoz képest, hogy nem Kazasztánról van szó, meg Boráról. Lehet, hogy ők azt várják el, de nekünk ez igenis egy luxus, mert Magyarország nem ezen a szinten van. És ez egy látványberuházás volt. És fölösleges.
0: Jó.
2: Egyébként meg ugye beszélgettünk arról, hogy mémek, meg híret, stb. Tehát egy nagy hibát követtem el, tehát ugye Magyar Péter ugye itt volt lent Pakson, ugye fotózták jobbról-balról, ment csónakon, vizen járt, mindent csinált, amit egy nagyfőnöknek ilyenkor csinálnia kell.
1: Lehet, hogy vizet árasztott.
2: Egyébként
1: volna.
2: Én azt mondom, hogy nagyon praktikusan, nagyon gyorsan és szakszerűen megoldották ezt. Mindig elmondta, hogy ez nem az ő érdeme, ez a szakemberek, a vízügyesek, a katonák, a stb. Ugye a Rózsabeát lehet ide csatolni, de volt egyszer egy olyan kép, amikor egy kockát letettek, ilyen beton kockákat, és azon állt rajta. És nem írtam oda, hogy a kő közepén állok.
1: Igen.
2: Ezt kihagytam, de most nem tudom szóval elmondani, mert volt egy ilyen kép, emlékszel rá?
0: Igen.
1: De azt tudjátok, hogy még nincs engedélye. A környezetvédelmi engedély a felé küszöbb.
2: Oké, de most akkor megvárod? Megvárod, amíg engedélyezik? Ilyen gyorsan nem tudják. Tehát azért itt tényleg adhok kellett valamit csinálni, és azt gondolom, hogy sikerült azért a nagy bajt megelőzni, mert ha tényleg le kell állni, és tényleg olyan a beszéltem, aki ott dolgozik. Tehát nem
1: persze tudjuk az atomerőben mindannyian.
2: Nagyon nehéz azt újraindítani, tehát az hogy kicsit sikerült még gépek, mert a románoknál ugye ez a probléma beállt, hogy azért azt újraindítani nem egy egyszerű
1: mutatvány. Majd átolják valamelyik kézét éppen működő blokkunkat, és akkor azzal már majd könnyűbb lesz.
2: Majd mi segítünk rajta.
3: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamás, Weisz Józsi és Harmad Gabi, és akkor egy a végére egy nektek való témát hoztam, mert hogy a fociról lesz szó. Ugye egyrészt most friss hír, hogy Zeke Mário el fog igazolni, vagy eligazolt Pakstól, és a másik pedig ugye egy múlt heti hír, amikor is az Újpest ellen lépett pályára a Paks FC, akkor Bognár György vezető edző, hát a VAR-t kritizálta.
2: Úgyhogy nyertünk a meccsen egyébként,
1: de elmondta, hogy a felcsútiak elleni meccset, az tulajdonképpen a VAR miatt veszítették el. Én magát a felcsúti meccset nem láttam, de lehet, hogy ti igen, viszont szerintetek van-e a részben magyar VAR-ral baj?
2: Minden VAR-ral van baj.
3: Az a baj, hogy ez csak kavar.
2: Kavar, igen.
3: Nem tudjuk, de egyébként tényleg vicc ide, vicc oda. Nem tudom, ugye nyilván attól függ, hogy kinek ítél oda. A kérdés az, hogy ez a VAR, ez most egy számítógépes program alapján van, vagy az a három bíró húzigálja ott a vonalat?
2: Hát vagy őket húzigálják hátulról.
3: Érted?
2: Tehát amikor a VB-n, bocsáss meg, és a Svájcnak drukkoltam talán Katar ellen, de a párhuzamosok a végtelenbe találkoztak, tehát annyira lesen volt a svájci gyerek a gól előtt, pedig Svájcnak drukkoltam. Hát néztünk, hogy ennyire nem lehetünk banzsák. A fiam is, én is, mert hogy az én szememben...
3: És az egész világ banzsó volt a VAR kivéve.
2: Igen, tehát ott nagyon furcsa, és rengetegszer találkozunk ilyenekkel.
3: Na de olyan technológia van már, hogy a labdába érzékelő, mindenben érzékelő van.
2: Tehát de az miért érzékelő... akkor csippan az érzékelő, várj, amikor nem kell, és
3: de
2: akkor...
3: De az érzékelőben is érzékelő van. Tehát most annyira, hogy ezt nem lehet egy digitális program, tehát figyelj, annyi kamera van, meg drón, meg anyám kínja. Azt mi van, hogyha mondjuk raksz 10 kamerát mindkét oldalra.
2: Nem kell azok... több. Tudják ezek. Az a baj, hogy manipulálva van a rendszer, mert nem akarunk bántani senkit.
3: Bognár úr megmondta, hogy jó van, ti is itt húzigáljátok össze-vissza a vonalat.
2: Igen, ő nagyon aranyosan mondta egyébként, nekem tetszett egyébként, mert teljesen értett haragszom nem ellened stílusba, szedjék össze magukat. Nem azt mondta, hogy dobjuk ki, meg csalnak, szedjék össze magukat. Tehát ő igazából még megengedő is volt. Igen. Tehát nem is azt mondta, mondjuk azért a felcsút most elég hülyén hangzik.
1: Én egyébként szeretem ezt a szabadszájúságát a Gyurinak, pont azért.
2: Nem szabadszájú, akkor lenne szabadszájú.
1: De igen, mert nem, mert ugye az van, jó, őszinte is, persze, de hogy úgy nagyon sokan szerintem azért nem merik kimondani ezeket a dolgokat, hogy utána még jobban szívassák a csapatot, vagy bármi. De én ezt tök bírom benne, hogy neki van egy véleménye, ő azt nem rejti véka alá, kimondja, most van, aki ezzel egyetért, van, aki nem.
2: Figyelj. Jó, de letett már az asztalra itt Pakson annyit, most idézőjelbe, tehát most direkt
3: volt
2: nem a korábbi ízéről beszél. Többször. Tehát én azt gondolom, hogy annyira szimpatikussá tette nyilván a háttér munkásokkal együtt, tehát itt most nem csak a Gyuri érdeme, ezt ő mindig elmondja, de alapvetően ő ennek az arca, ha akarjuk, ha nem. És ő azt gondolom, hogy annyira színes egyéniség a magyar NBA, magyar labdarúgásban, hogy talán a Dominik az, akire nagyobb figyelem.
3: A helyzet az, hogy ő is kapott már hideget, meleget. Tehát most már bármit mondhat, mert nem mondhat olyat, ami olyan reflektál rá, Jónip, ami még nem volt.
2: Nem volt, így van.
3: Tehát ő már volt gyakorlatilag minden itt ezen az ócsárolási palettán. Hát most maximum ismétlődik. Egyébként meg ahogy látom a mozgásán, meg a szóhasználaton, meg az egész, pont nem érdekli.
1: Ezt is bírom benne.
2: Ő egyébként szerintem most elnézést kérek mindenkitől, de a magyar labdarúgás színvonalához képest egy intelligens, okos, értelmes ember. Tehát most ne értsetek
3: ki. Ezt több oldalról lehet megközelíteni, ezt a mondatot.
2: Oké, akkor azt mondom, hogy nem, a Gyuri egyébként nem az átlag magyarhoz képest is egy intelligens ember.
1: Na, egyébként bocs. Intellektuális,
2: nem csak a fociban, hanem egyébként ő máshol is megállná a helyét. Nem kell vele egyet érteni, nekem nem szokott sikerülni, de nagyon jól lehet vele beszélgetni. Tehát
3: hát az intelligencia a vitakultúrában, ugye?
2: Abban szerintem meg nagyon jó egyébként.
1: Igen.
3: Jó, tehát
1: igen.
3: Akkor összegezzük, van baj.
1: Van baj.
3: Akkor van.
1: Ezek tehát, hogyha 3 méterrel a 16-os vonala előtt elesik valaki, de becsúszik a 16-oson, és a VAR vizsgálja, mint hogy egyébként az Újpest meccsen is ez volt az egyik vizsgálat tárgya, egy ilyen típusú, akkor van baj.
2: Nem kicsi.
1: Jó. Oké, én hiszek nektek.
3: Na, és akkor kicsit visszakanyarodva, hogy az augusztus 20-ra, ugye nem titok, hogy néha járok egy rövid sztorival a kedves hallgatókat hadd untassam tovább. Igen, és akkor
2: csúcson kell abba
3: járok néha ide-oda műsor vezetni, és az augusztus 20-ai Dunaföldvári ünnepségen is én voltam a műsorközlő, ahol egyébként nagyon jó helikopter és műrepülő bemutató volt, és higgyétek, hogy tele volt a Dunapart, rengeteg paksi is volt, mert ez egy kuriózum. Tehát olyanokat mutattak ezekkel a gépekkel, amit nem minden nap látsz, sőt, még Budapesten sem. Na, egy szó, mint száz a vége, és akkor ugye az egyik sztár fellépő, ugye Vastag Csaba volt személyesen, és nyilván benne van a kis ördög, mert hülye tudok lenni néha, hogy jól esik szemétnek lenni, és akkor
1: csak
3: én
1: aztán néhát nem tudjunk, mondtad igen. Volna.
3: Igen, és akkor ott az is beletartozik a feladataim közé, hogy én vagyok ott, engem találnak meg a fellépők, hogy hol a sátor, hol lehet átöltözni, milyen promó, mit mondjak róla, stb.
2: Jobb, mint ha anyukádat találnák meg.
3: Például. És akkor ugye jött a Csaba, látszott rá, tehát ő vasta a Csaba, mert ez egy jó kiállású trikóba, a baseball sapka, stb. Jött, bemutatkozott, mondom be, tehát vasta a Csaba, bemutatkozott, hogy Vejsz József vagyok, én leszek a műsor közlő, és nem bírtam ki, mondom, ne haragudj, milyen Csaba. És nézett rám, és nem az, hogy atya úristen, igen, itt milyen műsorközlő van, finge nincs, hogy Vastag Csabának, amikor most mutatkoztam be, nem azt láttam az arca, hogy nem jó helyre jöttem. Nem is vártak. Olyan jó esetben volt, hogy jó, ne haragudj, csak vicceltem. Szegény lefagyott. Tehát így.
2: És utána a Nexus egyébként? Tehát
3: abszolút, teljesen közvetlen, teljesen, vette alapot utána, tehát mondta, hogy oké, köszi. És nagyon, nagyon közvetlen volt, nagyon normális volt, ott egy 40 perces ilyen kis koncertet csinált, lement a nézők közé, tehát imádnivaló volt, egy cukor pofa, jól is énekelt, tehát teljesen jó volt, csak mondom, hogy tudok néha ilyen lenni, hogy így jól esik.
1: És akkor most tudod, hallgassuk meg, hogy vajon mit mondott a Vastag Csaba?
2: Mit gondolt?
1: Ki volt ez a köcsög?
3: Soha többet nem megyek Dunaföldvári és környékére.
1: Oké, sajnos lejárt az időnk, srácok, úgyhogy ez volt a mai szabad péntek. A
3: milyen péntek?
1: Szabad.
3: Jó, csak vicceltem, hogy milyen Csaba?
2: Nem vagyok jó helyen.
3: Mint a görög drábában.
1: Igaz, hogy nem volt annyira szabad a pénteketek, mint amikor nem voltam itt. De,
2: jó, több témát meg tudtunk beszélni.
3: Úgy érzed, akkor szabadabbak voltunk? Hát te hallgattad?
1: Hallgattál, hogy nem, meghallgattalak titeket, nem viszem.
2: És lehetett érteni, hogy mire gondolunk? Nem. Mert tudod, mi fél szavakban is.
1: Abszolút, abszolút, nem, de ez...
2: Akkor miért hallgattad?
1: Ne zavarjon titeket.
2: Ha az elején kiderült, akkor minek?
3: 50%-os a siker, mi jól éreztük magunkat, te hallgatók meg majd.
1: Jó, hallgatók, meg itt érdekelnek, mint így vagytok vele, hát én nem.
3: Nem.
1: Na, akkor, hát már ennyi volt a szabad péntek akkor is, hogyha fáj ez most, hogy el kell búcsúznunk. Itt volt velem a stúdióban.
2: Strasser Tamás.
3: Vejsz József.
1: Én pedig Harmad Gabi voltam. További szép napot és jó rádiózást nektek, egy hét múlva ismét jövök.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után. Mindezt a külügyminisztérium sajtóosztálya közölte vasárnap az MTI-vel a portál előzetes megkeresésére. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntető eljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök vasárnap. Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. A Tolna vármegyei és Fejér vármegyei kormányhivatalok képviselői a helyszínen tájékozódtak a Paks 2 beruházás előrehaladásáról, adta hírül a társaság a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint a dr. Bozsolik Róbert Tolna vármegyei főispán és Budai Attila a Fejér vármegyei kormányhivatal főigazgatója vezette küldöttség számára. Kis László Gábor programigazgató számolt be az aktuális munkafolyamatokról. Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a police.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagy áruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674501100-as vagy a 0620-287-8683-as telefonszámon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrierkukac.tolna.polisz.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás szeptember első hetében is folytatódik. Ma Pakson, szeptember 2-án Dombováron és Szekszárdon, 3-án Tamásiban és Bonyhádon, 4-én Gyönkön, 5-én Dunaföldváron várják a rendőrség kollégái a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket. A Sárkereszt úri Sárkör színtársulat is részt vett a Tehetségművészeti Korzó elnevezésű rendezvényen tegnap délután Pakson. Iker Józsefné, a Tehetségművészeti Iskola vezetője rádiónknak arról mesélt, hogy honnan eredeztethető a Sárkereszt úri kapcsolata az iskolának.
2: Amikor a művészeti iskolánk elindult 2018-ban, akkor feltérképeztük Dél-Fejérnek a településeit, hogy hol lehetne megfelelő helyen a mi telephelyünk, vagyis telephelyeink. Aztán így jutottunk el Sárkeresztúrra, ahol a helyi óvodában van telephelyünk, fantasztikus, jól érezzük magunkat, nagyon sok kedves tanítványunk van ott, és hát miután jobban megismertük a települést, ezután láttam ezt, amit az előbb beszéltünk is, hogy nagyon-nagyon sok falu örülhetne, hogyha ilyen kulturális élete lehetne, mint ott, ami megvalósul. Ehhez persze kell egy olyan szintű szimbiózis, amit én látok ott az intézmények vezetőinél, illetve a falu lakosságának a közreműködése, egymás felé irányuló szeretete. Szóval olyan csodálatos, hogy ott akar lenni az ember.
1: Szüreti mulatság lesz Tengelicen szeptember 5-én, adta hírül a Tengelici Hírmondó augusztusi száma. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy aki teheti, egy tálca süteménnyel támogassa a rendezvényt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal a NASA új generációs űrteleszkópját, a Roman Space Teleszkópot a floridai Cape Canaveral űrközpontból vasárnap értesült az MTI. A Roman Space Teleszkóp a SpaceX Falcon Heavy hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahonnan jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. A hétvégén elkészült a Dunai Fenékküszöb első üteme. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Dunaszent Benedeki látogatásán augusztus 29-én megtekintette az elkészült védművet. Elmondta, hogy a szakemberek 16 ezer köbméter követ szórtak a vízbe, valamint arra is utalt, hogy amikor elkezdtek építkezni az érintett szakaszon, a Duna vízmélysége mintegy 4 méter volt. A sodrás erősödése miatt már 16-18 méter mély itt a Duna. Tisztelet és megbecsülés azoknak, akik itt dolgoznak, fogalmazott a tárca vezető. A Serkeresztúri Sárkör színtársulat is részt vett a Tehetségművészeti Korzó elnevezésű rendezvényen tegnap délután Pakson. Iker Józsefné, a Tehetségművészeti Iskola vezetője rádiónknak arról mesélt, hogy honnan eredeztethető a Sárkeresztúri kapcsolata az iskolának.
2: Amikor a művészeti iskolánk elindult 2018-ban, akkor feltérképeztük Dél-Fehérnek a településeit, hogy hol lehetne megfelelő helyen a mi telephelyünk, vagyis telephelyeink. Aztán így jutottunk el Sárkeresztúrra, ahol a helyi óvodában van telephelyünk, fantasztikus, jól érezzük magunkat, nagyon sok kedves tanítványunk van ott, és hát miután jobban megismertük a települést, ezután láttam ezt, amit az előbb beszéltünk is, hogy nagyon-nagyon sok falu örülhetne, hogyha ilyen kulturális élete lehetne, mint ott, ami megvalósul. Ehhez persze kell egy olyan szintű szimbiózis, amit én látok ott az intézmények vezetőinél, illetve a falu lakosságának a közreműködése, egymás felé irányuló szeretete. Szóval olyan csodálatos, hogy ott akar lenni az ember.
1: Folyamatos a toborzás a rendőrséghez és a határvadászokhoz, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a police.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a rendőri, valamint határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 0674-501-100-as vagy a 0620-287-86-83-as telefonszámon munkaidőben a humánigazgatási szolgálat munkatársainál lehet érdeklődni, valamint e-mailen a karrierkukac.tolna.polisz.hu címen lehet információkat kérni. A főkapitányság tájékoztatása szerint a toborzás szeptember első hetében is folytatódik. Ma Pakson, szeptember 2-án Dombováron és Szekszárdon, 3-án Tamásiban és Bonyhádon, 4-én Gyönkön, 5-én Dunaföldváron várják a rendőrség kollégái a rendőri és határvadász munka iránt érdeklődőket. Sok segítséget kapott a tejtermeléssel foglalkozó Györkönyi Köhler család, akiknek 1500 takarmány szénabálája égett le egy tűzben júliusban. Köhler Péter, a tehenészet vezetője rádiónknak elmondta, volt, aki egy-egy bálát ajánlott fel, volt, aki kaszálót, de minden segítségért egyformán hálásak.
3: Lehet, akkor most meg is köszönném a tűzoltóknak, a katasztrófa védelemnek, meg a nagyon sok segítségét a környékbeli gazdáknak, szomszédoknak, meg hát nagyon sok ember segített tényleg, úgyhogy ez nagyon jó érzés, nagyon sok erőt lehet ebből meríteni. Olyan gazdák, állattartók hoztak nekünk ide bálákat, akiknek valószínűleg őnekik sincsen nagy bőséggel belőle, de egy kocsival vagy két-három bálát valaki elhozta, valaki ez elmentünk, vagy még nem jutottunk el odáig, kaszálókat ajánlottak, valaki a szalmáját nem zúzta le, és összebálázhattuk. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon segítőkészek voltak az emberek a legtöbb.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Két éremmel tér haza a poznani világbajnokságról Juhász István és Koller Kristóf. Az atomerőmű esekét Kenus a szombaton délután Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel együtt megvédte a tavaly Milánóban szerzett világbajnoki címét Kenu 4-es 500 méteren. Azas és fiúk vasárnap délelőtt C2 500 méteren szálltak vízre, ahol végül kiélezett küzdelemben a dobogó harmadik fokára állhattak fel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Rockfm. Összekött.
1: Belül mind a piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor.

0: kirep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örök kirep csorog a véremben.
1: Érezzétek a jó zenét!

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Fox FM.
2: Fox FM.
1: A second.
3: Nem csúszik az este.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.